0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 27-én szerdán. Nézzük az orosz oldal legmélyét. Orosz háborús bloggerek véleményét szemlézzük a front mai állásáról. Egyedül a gyerekkel. A Comenius Egyetem pszichológiai tanszékének felmérése szerint a gyesen lévő anyák 80%-a érzi magát magányosnak. És most akkor tényleg léteznek földön kívüliek? Újabb és újabb aktákat nyit meg a nyilvánosság előtt a Pentagon az UFO észlelésekkel kapcsolatban Donald Trump utasítására. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra, a hangmestere Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az ellenzék bírálja a kormány eljárását az Eperjesi kórház építése kapcsán. Izrael azt állítja, hogy csapást mért a Hamász új katonai vezetőjére. Ma egy hideg front éri el térségünket, délelőtt még marad a napsütés, 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Az ellenzék bírálja a kormány eljárását az új Eperjesi kórház építésével kapcsolatban. Tomás Szalai, az SZSZ képviselője bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a főügyészséghez. Marek Krajcsi, a Szlovákia Mozgalom képviselője és korábbi egészségügyi miniszter irreálisnak tartja azt az állítást, hogy a kórház már 2028 tavaszán fogadhatná a betegeket. Richard Dubovicki, PSZ-es képviselő szerint a kórház a kormány kudarcának szimbóluma lett. A PSZ alelnöke Tomás Valásek azt állítja, hogy a projektre szánt pénz már a védelmi költségvetésből fog érkezni. Peter Stachura, a KDH parlamenti képviselője úgy véli, hogy az építkezés körül túl sok a kérdőjel és a kétség. A miniszterelnök és a védelmi miniszter tegnapi nyilatkozatait bagatelizálásnak nevezte. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatása alján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében ma is folytatódik a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Miroslav Mazuch, a szenátus elnöke tesz fel neki kérdéseket. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. Nem csak Andruskó tanúvallomásán áll az egész, meg kell várnunk tanúvallomást tesz-e Peter Tóth, Marian Kocsner egykori barátja, mondta József Kuciak, a meggyilkolt újságíró apja azzal, hogy optimizmusát már elveszítette, de él még benne a remény. Az AKO ügynökség reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a magyarországi parlamenti választások után bekövetkezett politikai változás inkább rontani fogja a magyar-szlovák kapcsolatokat. A negatív várakozások enyhe többségben voltak, még a magyar nemzetiségű válaszadók körében is. A felmérést az ügynökség május 14-e és 21-e között 1000 fős mintán készítette a TASR számára. A válaszadók 40,2%-a felelte azt, hogy szerintük negatív hatása lesz a magyarországi választási eredményeknek a magyar-szlovák kapcsolatokban. Közülük 5,8% nagyon negatív, 34,4% pedig inkább negatív hatást vár. A negatív várakozások minden vizsgált nemzetiségi csoportban enyhén felülkerekedtek. Izrael szerint célzott csapást hajtott végre a Hamász új katonai vezetője ellen a gázai övezetben. Az izraeli hadsereg egy lakóházat támadott Gáza városában, ahol a feltételezések szerint Muhammad Awda tartózkodott. Helyi források két halottról és több sérültről számoltak be, de ezeket az információkat nem sikerült megerősíteni, és az sem ismert, hogy Awda életét vesztette-e a támadásban. Izrael szerint a férfi a 2023. október 7-i támadás egyik kitervelője volt. Donald Trump szerint kiválóan sikerült a legutóbbi orvosi vizsgálata, amelyet a Walteri Katonai Egészségügyi Központban végeztek el. Az amerikai elnök több mint 3 órás megelőző ellenőrzésen vett részt, és az eredményeket saját közösségi oldalán, a Truth Social-on is megerősítette. A Fehérház szerint ez volt a 3. nyilvánosan ismertetett egészségügyi vizsgálata azóta, hogy visszatért hivatalába.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyi Vánkán, a Bernolák utcában mindkét irányban, valamint az R1-es gyorsforgalmi úton, a Garamnémeti pihenő után Nyitra felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

volt a továbbjutás. A szlovákok a körmérkőzéses sorozat zárófordulójában kiki meccsen 4-2 arányú vereséget szenvedtek a svéd együttestől, és a friburgi csoportban 4 győzelemmel, 3 vereséggel az 5., összesítésben pedig a 9. helyen végeztek. Egy évvel ezelőtt Stockholmban szintén Vlagyimir ország vezérletével a 11. helyen zártak. A B csoport további tegnapi eredményei: Norvégia, Dánia 4-3 hosszabbítás után és Kanada, Csehország 3-2. A csehek a 29. percben már 2-0-ra vezettek. A veretlen kanadaiak, a norvégok, a csehek és a svédek jutottak a legjobb 8 közé. A magyar válogatott a számára tét nélküli mérkőzésen 8-1-re kikapott a lett együttestől, és csoportjában a bennmaradást jelentő utolsó előtti 7., összesítésben pedig a 14. helyen végzett. Az A csoport zárókörének további keddi eredményei: Egyesült Államok Ausztria 4-1 és Svájc Finnország 4-2. A 100%-os házigazda svájciak, a finnek, a lettek és a címvédő olimpiai bajnok amerikaiak kerültek a holnapi negyed döntőbe, melynek párosítása a következő: Svájc, Svédország, Finnország, Csehország, Lettország, Norvégia és Egyesült Államok, Kanada. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban ma kezdődik a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitó fordulójában a házigazda szlovákok 20 órától a görögökkel játszanak, a magyarok 10:30-kor a lengyelek ellen kezdenek. Lipcsében ma 21 órától játsszák a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Az angol Crystal Palace és a spanyol Vallecano csatázik a trófeáért. Sajtóértesülés szerint a labdarúgó NB1-ben szereplő Győr vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a szerződésében szerepel egy lelépési záradék, de egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés ennek érvényesítéséről. Nem súlyos Lionel Messi sérülése, a világbajnok argentin labdarúgó így ott lehet a közelgő amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Vasárnap véget ért a labdarúgó Premier League 2025-2026-os idénye, és az Opta elemzői összeállították a bajnokság álomcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott. A Liverpoolból más nem fért be a 11-be, míg a bajnok Arsenalt 4, a második helyezett Manchester Cityt pedig 3 játékos képviseli. Gál Fidalma 7-5-6-4-re kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. A férfiaknál a szabadkártyás ausztrál Adam Walton nem kis meglepetésre legyőzte a 6. rangsorolt orosz Daniil Medvegyevet. Párosban bejutott a második felvonásba a legjobb 32 közé a Marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz kettős, kiesett viszont a Fucsovics Márton Marcos Giron magyar-amerikai duó. A dán Jonas Vingegaard 4. etap sikerét bezsebelve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. útszakaszát, ezzel korábban is jelentős előnyét 4 percre növelte.

6 óra 18 perc, május 27-én a sürgősségi orvoslás európai napján Hella napja van. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltehetőleg a görög Helios nap szó származéka. A név először szláv közvetítéssel jelen a formában került hozzánk, ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. Ezen kívül még Gyula és Paszkál napja van a szlovák naptár szerint, pedig Iveta napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Ókori orvos maradványaira bukkantak Pompejben. Mesterséges tojást hozott létre a kihalt fajok újraélesztésén dolgozó vállalat, és tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Különleges leletre bukkantak Pompeiben, a régészek szerint egy ókori orvos maradványait azonosították a Vezúv kitörésének áldozatai között. A férfi mellett egy kis tokot találtak, amely sebészeti eszközöket és gyógyszerkészítéshez használt palatáblát rejtett. A maradványokat a híres menekülők kertjében fedezték fel, ahol több ember próbált elmenekülni az időszámításunk szerinti 79-es vulkánkitörés elől. A kutatók úgy vélik, a csoportot forró hamu és mérgező gázok ölték meg. A tok tartalmát modern röntgen és CT vizsgálatokkal elemezték. Az eszközök alapján a férfi valószínűleg képzett orvossebész lehetett. A szakértők szerint elképzelhető, hogy menekülés közben is magával vitte gyógyító felszerelését, akár azért, hogy új életet kezdjen, akár azért, hogy segítsen másokon. Az ókori római orvoslás fejletnek számított, de a műtétek rendkívül kockázatosak voltak antibiotikumok és modern érzéstelenítés nélkül. A férfi mellett pénzérméket is találtak, ami arra utal, hogy értékeit is megpróbálta megmenteni a katasztrófa elől. Újabb látványos bejelentést tett a kihalt fajok feltámasztásán dolgozó Colossal Biosciences. A vállalat közlése szerint sikerült mesterséges tojáshéjat létrehozniuk, amely segítheti a rég kihalt moák rekonstrukcióját. A moák egykor Új-Zélandon éltek, és a valaha ismert legnagyobb madarak közé tartoztak. Egyes fajok 3 méter magasra is megnőttek. A kutatók most egy szilikon alapú inkubációs rendszert fejlesztettek ki, amely a természetes tojáshéj működését utánozza és támogatja az embriók fejlődését. A technológiát eddig tyúkok esetében tesztelték sikeresen. A vállalat szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy génszerkesztéssel a moákhoz hasonló madarakat hozzanak létre. A tudományos közösség ugyanakkor óvatosan fogadta a bejelentést. Több szakértő hangsúlyozta, a cég egyelőre nem publikált részletes tudományos adatokat, így az eredmények független ellenőrzése még nem lehetséges. Kritikusok szerint az is kérdéses, hogy lenne-e valódi ökológiai haszna olyan állatok létrehozásának, amelyek csak részben hasonlítanának a kihalt fajokra. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely a Tilosaurus rex, röviden T-rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szelhette az óceánt, írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tilosaurus rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mozasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen külön ágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az újfajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tilosaurus rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, recés élő fogai és kifejezetten erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorlatilag rátámadhattak. A fajt évtizedekkel ezelőtt Texasban felfedezett fosszíliák alapján írták le, amelyeket annak idején tévesen egy másik fajhoz soroltak be.
2: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Magányosabbak vagyunk, mint gondolnánk. Friss adatok szerint Szlovákiában körülbelül minden ötödik ember érzi magát magányosnak vagy elszigeteltnek. A probléma nem csak az időseket érinti, hanem a fiatalokat is. Szakértők szerint a járvány különösen a kamaszok kapcsolatait törhette meg, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségük lett volna barátokra, közösségre és személyes találkozásokra. És ennek pszichológiai utóhatását érezhetik ma is. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál.
2: Nyitra megye önkormányzata felújítja az érsekújvári egészségügyi középiskola kazánházát. A megye már lezárta a versenypályázatot a munkák kivitelezőjére. A közbeszerzési hivatal közlönyében megjelent információk alapján a verseny nyertese csaknem 250 ezer euróért végzi el a rekonstrukciót. A szerződés tárgya építési munkák végzése és a szükséges technológiák telepítése. A beruházás célja elhárítani az iskola kollégiumának fűtési rendszerében keletkezett meghibásodásokat, áll a szerződésben. Meg kell felelnie a műszaki és higiéniai normáknak, valamint fontos szempont a létesítmény energiahatékonysága is, tette hozzá a megyei önkormányzat. A 2026-2027-es téli menetrendben egy negyedik géppel bővíti pozsonyi flottáját a Ryanair ír fapados légitársaság az MR Stefanik repülőtéren. Október 26-tól új rendszeres járatot indít a társaság az olaszországi Torinóba. A téli szezontól 23 járat fog közlekedni Pozsonyból, jelentette be tegnap Michael O'Leary, a Ryanair igazgatója és a pozsonyi repülőtér vezetése. A légitársaság vezetése elmondta, mostantól indul a legtöbb járat a téli szezonban a pozsonyi repülőtérről. A négy repülőgéppel jelentősen bővül a kapacitás, a Pozsonyból utazók száma előreláthatólag évi 2 millióra fog emelkedni, mondta O'Leary hozzátéve, négy új járattal bővül a téli menetrend. Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a pozsonyi repülőtér Európa egyik leggyorsabban fejlődő légikikötője, ami egyebek között a légitársaság bővülő kínálatának köszönhető. Miközben a kassai Volvo gyár építése lassan a végéhez közeledik, a vállalat már a következő hónapok intenzív munkaerő felvételére készül, közben a tesztgyártás is hamarosan elindulhat. A vállalat jelenleg több mint 600 embert foglalkoztat, júniusban további dolgozók érkeznek, az év végéig pedig mintegy 700 új munkahelyet nyitnának meg. A Volvo vezetése szerint a toborzás főként gépkezelői, műszaki és gyártással kapcsolatos pozíciókra összpontosul majd. Ahogy azt a vállalat vezetője a múlt pénteki sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, számos munkakör esetében nem követelmény az angol nyelv ismerete. A gépkezelők és technikusok képzése szlovák nyelven zajlik, a biztonsági és gyártási folyamatokat is ehhez igazították.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es autópályán Alsószerdahely előtt Nyitra felől érkezve a 18. kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A jobb sáv jelenleg nem járható. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc. Átfogó felmérés készült arról, hogy mi aggasztja leginkább a mai fiatalokat Szlovákiában. Az adatok első látásra gazdasági problémákról szólnak, lakhatásról, alacsony bérekről, munkalehetőségekről és arról, hogy sok fiatal külföldön képzeli el a jövőjét. De a felmérés egyik legerősebb üzenete mégis az, hogy a fiatalokat nagyon mélyen nyomasztja a rossz társadalmi hangulat, a kapcsolatok minősége, az elmagányosodás és a mentális egészségük állapota. Dr. Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Na most ugye itt két fölmérésről van szó. Az egyik az, amire a fölvezetőben utaltam, ezt 10.200-as alapon végezték, ez egyébként rengeteg emberszám és merítési alapnak óriási, de van itt egy másik, ez a Comenius Egyetem pszichológiai tanszékének a Disconnect nevű kutatása, amely azt mondja, hogy Szlovákiában nagyjából minden ötödik felnőtt magányosnak vagy társadalmilag elszigeteltnek érzi magát. Tanárnő, minden ötödik ember, ez egyéni probléma lesz, vagy ez már társadalmi szintű dolog?
1: Ez egy nagyon komoly társadalmi problémára mutat rá, és hogyha nagyon visszamennénk a genézisét, hogy hogyan is jutottunk el eddig, akkor azt látjuk, hogy ez a X generáció szülők nevelésének az eredménye is részben, illetve itt indul az elmagányosodás. Ugye az X generációnak a szülei a háborút megélt generáció volt, aki egzisztenciát vesztett, anyagiakat vesztett, és úgy nevelte a szülőket, hogy a külsőségek nagyon fontosak. Megteremteni a lakhatást, ami szintén ugye kiugrott a hiánya, megteremteni az egzisztenciát, a munkahelyi karriert, de ahhoz, hogy mindez biztosíthassák, kevesebb gyereket vállaltak. És nem csak, hogy kevesebb gyereket vállaltak, hanem korkülönbséggel. És ott, ahol 5 évnél nagyobb a korkülönbség, ott lényegében 2-1-ké. Ről beszélünk, és itt a kutatások már ennél a generációnál kimutatták akkor, hogy lényegében a minden megvan, ugye egzisztencia körülöttük komfortérzés megvan, itt már a szülők anyagiakban úgy voltak, hogy a szórakozást is megvették a gyereknek, tehát azt szoktam mondani az egyetemistáinknak, hogyha nincs diszkó hétvégén, akkor meg kell ismételni a hétvégét, vagy nincs buli, ugye akkor meg kell ismételni a hétvégét, és itt előtérbe kerültek a baráti kapcsolatok. Na most erre ráépül ugye a mai világban a szociális médiák, a szociális háló, ahol a kapcsolattartáshoz elég a vizuális és hanginger. Nem kell fizikai kontakt, hisz láthatunk lényegében olyan baráti társaságot, hogy négyen ülik körbe az asztalt, és mind a négy kezében a telefon van. És valahogy ez a több tényezős háttérmutató azt mutatta, hogy hát bizony nincsenek mindig a barátok a másik végen. Látjuk, hogy a kutatás is rámutatott, hogy talán a COVID nem is volt az okozója, és a harmadik, hogy továbbit említsek, a kezdeményezés szerepe eltűnt, tehát nagyon jelentős szerepet kaptak azok a fiatalok, akik maguk köré tudják gyűjteni a barátokat egyfajta véleményformálással, és ugye ennek egy további lecsapódása az, hogy 10 évesen a szülők gyakran bírálják a gyerekeiket, hogy sokat csavarognak, és utána 20 évesen már nagyon küldenék azt, hogy hát menj ismerkedni, hát ha elvesz valaki és beházasodsz valahova. Tehát nagyon, nagyon sok minden, erre ráépült ugye aztán az autizmusnak a különböző tünetei, hogy most már vannak emberek, akik nem is szeretik a fizikai kontaktust, azok az emberek, akik képesek lekötni magukat, akik inkább a szingli életet válasszák, mert nem tudnak állandóan alkalmazkodni, és akkor ebben a rétegben ez a típus, ha nagyon komolyan belegondol, akkor nagyon sokszor ő menne, de nincs kivel. Nem hívják. Ugye megszokta azt, mikor még az iskolában, közoktatásban, vagy az egyetemen a baráti körök ugye közelebb voltak, vagy többet partiztunk, és többet voltunk együtt, akkor úgy hívták, hát te nem jössz velünk, és akkor csatlakozott, de utána egyedül marad, vagy hétvégén, ha hazaszaladnak a többiek, őknek képtelen lekötni magát.
0: Hát meg aztán, hogyha valakit hívnak is, és már elég sokat volt izolálva, akkor egy idő után már reflexből azt mondja, hogy inkább nem megy, és ezzel kapcsolatban ennek a Comenius Egyetemi Felmérésnek, kutatásnak az egyik legerősebb állítása, hogy a szülési vagy szülői szabadságon lévő anyák között kiugróan magas a magányérzet. Én mondok számokat, 78%-uk ezeknek az anyáknak érzi magát magányosnak, és 27%-uk tulajdonképpen azt jelölte meg, hogy izoláltnak is érzi magát, tehát hogy el van szigetelve tulajdonképpen az ingerektől. Aztán itt beszéltek ők még egyébként elég nagy arányban arról, hogy szorongásos tüneteik vannak, illetve mélyen, vagy magasan depressziós tüneteik. Hát erről mit lehet gondolni, tanárnő? Tehát, hogy mi történik ilyenkor egy nővel? Beszűkül az élete, a gyerek köré, eltűnnek a felnőtt kapcsolatai. Nem mutat ez jó képet erről a társadalmi csoportról?
1: Igen, hisz lényegében a várandós anyukák, illetve a szülési szabadságon anyasegén lévő anyukáknak is volt egy baráti köre, és ha már nem aktív baráti körből lépek ki, szintén a felkészülés alatt, a várandóság alatt nem alakult ki valamilyen baráti csoport, akkor érezheti ezt. Kettő, nem minden édesanya szül úgy, hogy felkészült a szülésre, és én nagyon komoly problémát tulajdonítok annak, hogy több az a elbizonytalanodott anyuka, aki aktív jelenlétet igényelne, mondjuk a nagyszülők részéről, vagy valaki részéről a családban. Van több jó példa is erre. Ugye ez 2000-es években szintén volt egy ilyen hullám, amikor nagyon hosszú volt az anyasági, és ott azt hozták ki okként, egyik ilyen megállapítás az volt, hogy lényegében nincs mintázat, hogy az ő édesanyjuk velük hogy foglalkozott, hiszen ők bölcsődébe jártak, hiszen ők óvodába jártak, és közösségi életet éltek. 22 hónapra van a kutatások, azt mutatják, 22-25 hónapos a gyermek, amikor igénye van a kortárs csoportra. Tehát itt nem csak a édesanya lehet nyűgös, hanem a baba is nyűgös. Ez még rátesz arra, hogy elbizontalanodjon az édesanya, krónikus fáradtságra panaszkodjon az édesanya, pedig ez a korai szakasz nagyon fontos, hogy a édesanya ráhangolódjon a gyermekre, ezt hívjuk a korai anya-gyermek kapcsolatnak, mert ha ez a kapcsolat nem optimális, ennek ez meghatározza már a gyermeke társas létét is, már a gyermek személyiségét. Ahogy említettem, hogy vannak jó tendenciák is, hisz lényegében működnek a baba-mama klubok, ez a 2000-es években indult, és vannak olyan települések, ahol mai napig aktívan működik a baba-mama klub, ami azt mondja, hogy kétszer hetente találkoznak egy bizonyos helyen, amit az önkormányzat bocsátott a rendelkezésükre, hívhatnak szakembert, szervezhetnek műsorokat. Ez akkor indult, mikor kevés volt az óvodás, és ugye megint ilyen időszak előtt állunk, hogy lehet, hogy az óvoda emeleti része megürül, és akkor ez szinte egy előkészítő is volt a gyerekeknek megszokni időben az óvodát, és az édesanyáknak segítsék, hogy kultúrált környezetben találkozgattak. Én múlt héten megálltam egy menüre, megálltunk, és ott voltam tanulja a teraszon, hogy jött három édesanya babakocsival, és körbeültek egy asztalkát, a gyerekek helyesen el voltak a kocsiban, és a édesanyák megebédeltek, úgy, hogy beszélgettek közben, nem volt sietős a dolguk. Ezek nagyon fontos találkozások, mert megbeszélhetik ugyanaz a problémájuk, megbeszélhetik a dolgaikat, megerősítést kapnak. Nem fogom érezni magam olyan szerencsétlennek, hogy csak az én babám nyűgös, mert a másiké is, tehát a mai gyermekekre eléggé nekünk van épp egy 8 hónapos dédunoka a családban, tegnap voltam vele, és lényegében ahogy beszélgetnek az édesanyák egymás között, eléggé rossz alvók a gyerekek, keveset alszanak a gyerekek, tehát ha kimegyek sétálni a gyermekekkel, sem olyan, hogy én magammal is tudok foglalkozni, mert esetleg a gyermek nyugtalan, a gyermek bömböl, és ez kellemetlen, ugye a nyilvánosság előtt mindenki a mosolygós édesanyát, mosolygós gyermeket várja, és ez. Itt a lényeg az, hogy az önkormányzatok felelőssége, vagy a civil szervezetnek a felelőssége, vagy valami önszerveződő csoport lehet valamelyik aktívabb édesanyából, hogy összefogja ezt a csoportot. Én úgy gondolkodtam ezen, mikor olvastam a felmérést, hogy mi jellemző a legboldogabb országokra, ugye a skandináv országokat mondjuk a legboldogabb országoknak. Dán kimutatásokat, egy dán tanulmányt ismerek részletesebben, és a dánoknál mik a mutatók többek között? Az, hogy szeretnek együtt lenni. Ahhoz, hogy szeretnek együtt lenni, ahhoz ifjúsági klubok kellenek. Ahhoz olyan nyitott kulturális terek kellenek, ahol ők találkozhatnak. Ezt a cukrászdák nem biztosítják, a kávéházak nem biztosítják, tehát ez az önkormányzati település feladata. Kettő, szeretnek beszélgetni.
0: Már hogy a anyák?
1: Három, hogy az anyák? Szeretik megbeszélni a problémáikat. És vegyük a mi kultúránkat, mi úgy vagyunk vele, ha problémánk van, inkább elhallgatjuk, magunkba folytjuk, és ez például depresszióra hajlamosít.
0: Hát igen, ennek a tanulmánynak, ennek a Comenius Egyetemi tanulmánynak még ez a vonatkozó része megjegyzi azt, és erre hívta fel a figyelmet magának a tanszéknek a vezetője, Mihály Hajdúk is, hogy említette itt azokat az anyákat, akit ön látott ebben a kávézóban, és beszélgettek, hát ők valószínűleg nem ebben a 80-ban, hanem inkább abban a 20%-ba tartoznak, de hogy egyébként milyen rossz hatással van az anyákra a különféle közösségi oldalak, ahol ugye tartják a kapcsolatot, amelyben, mint mondja a pszichológiai tanszék vezetője, azt látják az anyák, hogy milyennek kellene lenniük anyaként, hogy hogyan kellene működniük a szülőségben, és hogy ezeken az oldalakon egyfajta versenyhelyzetet látnak, hogy ők vagy éppenséggel mit nem csinálnak jól, vagy mit csinálnak jobban, mint mások, és hogy ez mennyire emeli a szorongást közöttük. Tehát, hogy azért ez is növeli ennek a társadalmi csoportnak a kiemelt rossz helyzetét, hogy egyrészből magányosak, még izoláltak is, és még egyfajta versenyhelyzetben kritika is vannak.
1: Igen, kritikával, de ez mutat rá arra, hogy ez különben a zárcsoportoknak a hátránya, hogy ott képesek aztán egymást erősíteni a negatív dolgokban, de lényegében, hogyha tudnánk a problémánkról beszélni, ha lehetőségünk lenne szakembert meghívni, és a szakemberrel ezt megbeszélgetni, akkor már nagyon sokat segítettünk ezen. Tehát itt van az, hogy felvállalni a problémát. Az nem, én ha problémám van, az nem azt jelenti, hogy gonosz anya vagyok, hisz a mai világ olyan problémákat is okoz, hogy lényegében én a fél évszázadnyi szakmaiságommal is nagyon komolyan el kell gondolkodnom, azon mérlegelnem, utána olvasni, hogy hogy is van ez. Az tény, hogy a szomorú anyának a gyermeke is szomorú lesz. Épp múltkor a sajnálkozó, ugye a panaszkodó család gyermeke is panaszkodóbb lesz, tehát a gyerek átveszi ezt a korai mintázatot. De az édesanyáknál, hogyha édesanyák mentális állapotáról beszélünk, akkor nem tudok elfeledkezni a partnerről is. Ugye, ha igazán van egy nukleáris család, és nem a gyermek nem azért fog panaszkodni, hogy nekem csak egy apukám van, hanem igazán van ott egy aktív édesapa, akkor ott van a partnernek a felelőssége is, és nagyon jó, hogyha az édesanya tud önállósodni abban, hogy nem a nap 24 órájában vagyok a gyerekkel, hanem hetente egyszer, kétszer vagy többször is találok időt, vagy meg tudok a partnerrel meg tudom beszélni a partnerrel, hogy most nekem van szükségem időre. Vagy a szülők meg tudják beszélni a nagyszülőkkel, hogy most elmennének egy moziba, elmennének baráti látogatásra gyerek nélkül. Tehát, hogy maradjon meg az a életforma, ha nem is egy az egyben, de hasonló jó együtt lenni, és kikkel és hol együtt lenni jelenség maradjon meg a családban. Tehát a anyaság nem egy beteg állomány, tehát nem tény, hogy ez nagyon magas szám, tehát itt mindenkinek valahol kezébe kell venni az élete formálását, és ez nagyon nehéz, és itt előjön ez a kezdeményezőkészség, a aktivitás, ki mennyire tud tükörben nézni úgy, hogy fel is tudja vállalni azt, hogy hát én most épp nem szociábilisan nézek ki, hogy emberek közé, vagy a civilizációba kimehessek, tehát több jelenség van, és több mozgalom kéne. Ugye említettem a baba-mama klubokat, ön említette a ringatókat, ugye, tehát említettem azt, hogy önszerveződő nem kávézomban találkoztak, hanem menüre jöttek, ja. Tehát lényegében a gyerekkel foglalkoztak, és ők aztán megbeszéltek maguknak, tehát nem a szórakozás, hanem már a főzés, ugye főzési kultúra is változik náluk, és például ez nagyon jó, hogy az éttermekbe így ki lehet menni, ebédelni, tehát ez sem fárassza már őket. Tehát egész megváltozott az új életforma, és itt kellene például a fodrászok csinálhatnának ingyen délutánt az anyaságin lévő nőknek. Tehát a vállalkozós szféra, az önkormányzat mellett a vállalkozók, kisvállalkozók is reagálhatnának. Például bevásárlás gyerekkocsikkal, ugye, lehetnének ilyen tematikusabb találkozók. Igen. Ez vár ránk, úgyhogy reméljük, hogy ennek a kutatási eredmény kap egy nagyobb hangsúlyt a médiában, nem csak az eredményekkel, hanem a megoldási javaslatokkal is.
0: Hát lehet, hogy reagáltak ők, csak nem volt mondjuk olyan pozitív reakció mindenmire számítottak, de be is kell fejeznünk, doktornő. Friss adatok szerint Szlovákiában körülbelül minden ötödik ember érzi magát magányosnak, vagy elszigeteltnek. Magányosabbak vagyunk, mint gondolnánk, főképp az anyasági szabadságon lévő nők. A részletekről Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szép napot mindnyájunknak!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 27-én, szerdán, Hella és Iveta napján. Elvehetik a támogatást azoktól a családoktól, ahol baj van a gyerek iskolába járásával, vagy ahol visszaélés gyanítanak a szociális rendszerben. A munkaügyi minisztérium szerint rendet kell tenni, mert vannak, akik kijátsszák a szabályokat. Új szociális törvénycsomagot készít elő a munkaügyi tárca. Erről lesz szó nem sokára, most hírek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Andruskó Zoltán kihallgatása ma is folytatódik. Donald Trump közölte, kitűnő egészségnek örvend. Ma egy hideg front éri el térségünket, délelőtt még marad a napsütés, 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. Az ellenzék bírálja a kormány eljárását az új eperjesi kórház építésével kapcsolatban. Tomás Szalai, az SZSZ képviselője bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a főügyészséghez. Marek Krajcsi, a Szlovákia Mozgalom képviselője és korábbi egészségügyi miniszter irreálisnak tartja azt az állítást, hogy a kórház már 2028 tavaszán fogadhatná betegeket. Richard Dubovicki, PSZ-es képviselő szerint a kórház a kormány kudarc szimbóluma lett. A PS alelnöke Tomás Valásek azt állítja, hogy a projektre szánt pénz már a védelmi költségvetésből fog érkezni. Peter Stachura, a KDH parlamenti képviselője úgy véli, hogy az építkezés körül túl sok a kérdőjel és a kétség. A miniszterelnök és a védelmi miniszter tegnapi nyilatkozatait bagatelizálásnak nevezte. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatása, a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében ma is folytatódik a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Miroslav Mazuha, a szenátus elnöke tesz fel neki kérdéseket. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. Nem csak Andruskó tanúvallomásán áll az egész, meg kell várnunk tanúvallomást tesz-e Peter Tóth, Marian Kocsner egykori barátja, mondta József Kuciak, a meggyilkolt újságíró apja azzal, hogy optimizmusát már elveszítette, de él még benne a remény. Az AKO ügynökség reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a magyarországi parlamenti választások után bekövetkezett politikai változás inkább rontani fogja a magyar-szlovák kapcsolatokat. A negatív várakozások enyhe többségben voltak, még a magyar nemzetiségű válaszadók körében is. A felmérést az ügynökség május 14-e és 21-e között 1000 fős mintán készítette a TASR számára. A válaszadók 40,2%-a felelte azt, hogy szerintük negatív hatása lesz a magyarországi választási eredményeknek a magyar-szlovák kapcsolatokban. Közülük 5,8% nagyon negatív, 34,4% pedig inkább negatív hatást vár. A negatív várakozások minden vizsgált nemzetiségi csoportban enyhén felülkerekedtek. Izrael szerint célzott csapást hajtott végre a Hamász új katonai vezetője ellen a gázai övezetben. Az izraeli hadsereg egy lakóházat támadott Gáza városában, ahol a feltételezések szerint Muhammad Awda tartózkodott. Helyi források két halottról és több sérültről számoltak be, de ezeket az információkat nem sikerült megerősíteni, és az sem ismert, hogy Awda életét vesztette-e a támadásban. Izrael szerint a férfi a 2023. október 7-i támadás egyik kitervelője volt. Donald Trump szerint kiválóan sikerült a legutóbbi orvosi vizsgálata, amelyet a Walteri Katonai Egészségügyi Központban végeztek el. Az amerikai elnök több mint 3 órás megelőző ellenőrzésen vett részt, és az eredményeket saját közösségi oldalán, a Truth Social-on is megerősítette. A Fehérház szerint ez volt a 3. nyilvánosan ismertetett egészségügyi vizsgálata azóta, hogy visszatért hivatalába.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban, a Pionyérszkán a Récsei út felé haladva, a helyszínről egyelőre nem jelentettek torlódást, sem forgalmi dugót. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A svájci jégkorong világbajnokságon is a szlovák válogatott nélkül zajlanak a negyeddöntő küzdelmei. Mindössze egy ponton múlt a továbbjutás. A szlovákok a körmérkőzéses sorozat zárófordulójában kiki meccsen 4-2 arányú vereséget szenvedtek a svéd együttestől, és a friburgi csoportban 4 győzelemmel, 3 vereséggel az ötödik, összesítésben pedig a 9. helyen végeztek. Egy évvel ezelőtt Stockholmban, szintén Vlagyimir ország vezérletével a 11. helyen zártak. A B csoport további tegnapi eredményei: Norvégia-Dánia 4-3 hosszabbítás után és Kanada-Csehország 3-2. A csehek a 29. percben már 2-0-ra vezettek. A veretlen kanadaiak

0: Ennek párosítása a következő: Svájc, Svédország, Finnország, Csehország, Lettország, Norvégia és Egyesült Államok, Kanada. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban ma kezdődik a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitó fordulójában a házigazda szlovákok 20 órától a görögökkel játszanak, a magyarok 10:30-kor a lengyelek ellen kezdenek. Lipcsében ma 21 órától játsszák a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Az angol Crystal Palace és a spanyol Vallecano csatázik a trófeáért. Sajtóértesülés szerint a labdarúgó NB1-ben szereplő Győr vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a szerződésében szerepel egy lelépési záradék, de egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés ennek érvényesítéséről. Nem súlyos Lionel Messi sérülése, a világbajnok argentin labdarúgó így ott lehet a közelgő amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Vasárnap véget ért a labdarúgó Premier League 2025-2026-os idénye, és az Opta elemzői összeállították a bajnokság álomcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott. A Liverpoolból más nem fért be a 11-be, míg a bajnok Arsenalt 4, a második helyezett Manchester Cityt pedig 3 játékos képviseli. Gál Fidalma 7-5-6-4-re kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. A férfiaknál a szabadkártyás ausztrál Adam Walton nem kis meglepetésre legyőzte a 6. rangsorolt orosz Daniil Medvegyevet. Párosban bejutott a második felvonásba a legjobb 32 közé a Marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz kettős, kiesett viszont a Fucsovics Márton Marcos Giron magyar-amerikai duó. A dán Jonas Vingegaard 4. etap sikerét bezsebelve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. útszakaszát, ezzel korábban is jelentős előnyét 4 percre növelte.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc. Új szociális törvénycsomagon dolgozik a munkaügyi minisztérium. A hivatalos magyarázat szerint a cél a visszaélések visszaszorítása. Például a fiktív nevelőszülői gondoskodás, az árvasági nyugdíjakkal kapcsolatos trükközések, vagy az iskola kerülés kezelése. Csak hogy a tervezett szigorítások támogatás megvonással is járhatnak, ezért az érdekvédők és szociális szakemberek attól tartanak, hogy a rendszer végül éppen azokat sújthatja, akik eleve a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Köböl Tibor szociális tanácsadó a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Azt mondja Erik Tomás, a tárca vezető, hogy már 2027. január 1-től életbe lépne ez a törvénycsomag. Mi a készülő szociális törvénycsomag lényege tulajdonképpen, illetve akár a legérzékenyebb része a gyakorlatban?
1: Hát a gyakorlatban lényegében ez a törvénycsomag arra irányul, hogy különféle szociális juttatásokat ellenőrizzenek, hogy történnek-e visszaélések. Ez azért olyan érzékeny kérdés, mert akik ebből a juttatásokból élnek, valóban nagyon a létminimum határán vagy az alatt is vannak, és számukra ezek a bevételek nagyon lényegesek lehetnek. Nos, lehetnek itt gyermekekkel kapcsolatos támogatásokról szó, különféle özvegység, illetve özvegység nem is annyira, mint árvasági juttatás, és itt térképezett fel a munkaügyi minisztérium olyan problémás körülményeket, amik számunkra is meglepőek voltak, holott itt-ott már hallottunk róla. Tehát említ itt a minisztérium olyan eseteket, amikor a gyermeket olyan személy vállalja fel, aki már elég időskorban van, és a minisztérium, illetve a tárca állítása szerint akár olyan esetekről is lehet szó, amikor 10 gyermeket vállal fel egy idős személy. Erről természetesen én, mint szociális tanácsadó, nagyon nehezen tudok nyilatkozni, mert ilyeneket állítani, hát egyrészt nagyon nehéz, még nehezebb bizonyítani, de a tárca gondol arra, hogy esetlegesen akár még DNS teszteket is bevezet ennek a kivizsgálására.
0: Igen, ezért is hivatkozzunk magára a miniszterre. Azt mondja, hogy olyan bizarr esetekről szerzett tudomást a minisztériuma, amikor a megszületett gyermeket azonnal nevelő szülőkre bízzák, például a szülők családtagjainak egyikére, vagy akár a szomszédra, miközben a gyermek biológiai szüleivel él egy háztartásban. Azt mondja a miniszter, hogy azért élnek vissza sokan ezzel a lehetőséggel, mert a családi pótlék 60 euró, a nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek nagyjából 300 eurót kapnak, a nevelő szülő pedig 250 eurótól akár 1000 euró fölötti összeget is kaphat, ez több gyereknél akár több ezer eurót is jelenthet. Ez egy másik, mind amit ön mondott, másik jellegű visszaélés, de nekem az jutott eszembe, hogy akik ilyen módon visszajönnek ezzel a szociális rendszerrel, hogy hát ez azért, nem tudom, több, mint alap jogi, közigazgatási és a szociális rendszerben való ismereti alapot feltételez, hogy hogy ezt, meg arra gondolok, hogy aki ezt megteszi, az mondjuk az, annak vagy nincs ilyen, vagy föltételezem, ilyen ismereti alapja, vagy akinek van ilyen ismereti alapja, az mondjuk lehet, hogy ezt nem tenné meg, mert éppenséggel ki tudja használni ezt másra. Én valami erős szembenállást érzek itt. Mit gondol erről? Javítson ki, kérem.
1: Hát, amint mondom, nagyon nehéz erről véleményt nyilvánítani, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy hallottunk már régebben is ilyen hasonló esetekről, amit többé-kevésbé ilyen fámának tartottunk, tehát hitetlen dolognak, mert valóban erről van szó, hogy ez azt feltételezi, hogy hatalmas tudással rendelkeznek ezek a személyek, illetve vagy akkor már annyira rutin dolog ezeknél a személyeknél is annyira elterjedt, hogy lényegében bizonyos modell után történnek ezek a visszaélések. De most, hogy valóban itt hatalmas számukról beszélünk-e, ezt nehéz megmondani. Tapasztalataim azt mutatják, hogy amikor a tárca nagy visszaélésekről, nagy összegekről beszél, akkor szintén csupán így megsatszolja, hogy úgy mondjam, ezeket a dolgokat, mert az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy mindig, ha megneveztek valamilyen visszaélést egy bizonyos pénzügyi hozzájárulással kapcsolatban, amikor rákérdeztünk, hát egy 10 esetről volt szó, vagy ha rákérdeztünk, hogy voltak-e jogi következmények, hány bírósági eljárás van az esetekkel kapcsolatban, mindig ilyen nagyon-nagyon 10-ig számokról hallottunk. Hogy ez közben megváltozott-e? Hát mondom, ez annyira érzékeny ez a téma, mert a jogvédők is egyből reagálnak, hogy lehet, hogy a tárca sem akar nyilvánosan előre nyilatkozni azokról a számokról, amikről itt szó van.
0: Pedig hát azt gondolná az ember, hogy bizonyos tekintetben változtatnak, aztán majd az ellenőrzések gyakoriságát növelik, és azzal tulajdonképpen célt tudnak érni, meg hát azt gondolja az ember, hogy az ellenőrzés az olyan, hogyha valakinek valódi, indokolt a helyzete a támogatás igénylésére, akkor azt nyilván az ellenőrzés majd jóvá hagyja, és akkor az nem veszított tulajdonképpen az illető támogatást, míg mondjuk az ilyen ellenőrzések gyakoriságnak emelése rá tud mutatni arra, hogyha valódi visszaélésről van szó.
1: Ez egy nagyon jogos meglátás, mert minden egyes törvény úgy van felépítve, hogy bele vannak építve az ellenőrző mechanizmusok is. Most az a kérdés, hogy ha a tárca olyan hatalmas összegekről beszél, mint amilyen összegeket említett, hogy akár évi 1 millió és bizonyos téren a visszaélés, akkor hogy működik ez az ellenőrzés, illetve megfelelője, és további törvényi módosításokra van-e szükség, vagy pedig csupán minőségében kellene az ellenőrzést javítani. Tehát ezt majd mind akkor fogjuk megtudni, amikor a tárca feltételezem majd nyilvánosságra is hozza azokat az eseteket, legalább anonim szinten, tehát nem konkrét személyeket említve, hogy mennyit fedezett fel, illetve hány ilyen visszaélést tudnak bizonyítani, és szerintem ezt várjuk mindnyájan, mert ez egy olyan nagy, hatalmas beharangozás a visszaéléseknek, ami úgy az ember első pontban, úgy az ember feltételezi, hogy itt hatalmas számokról van szó, sok szeméről van szó, és amit én hallottam róla, az emberjogi szervezetek azért is reagálnak sokszor olyan érzékenyen, mert itt háttérben egy kicsit olyan modellek vannak fölvázolva, mint hogyha bizonyos népcsoportoknál fordulnának ezek a visszaélések elő.
0: Amit említett, hogy 1 millió eurót fizetnek ki családi pótlékként, azt arra mondta a miniszter, hogy havonta 1 millió eurót fizetünk ki családi pótlékként olyan harmadik országbeli embereknek, akiknek a gyermekei nem is itt élnek. Most nekem az jutott eszembe, hogy sok szlovákiai mondja azt egyébként, hogy azért megy jó Ausztriában dolgozni, mert ott egy bizonyos idő után már igényelheti a családi pótlékot adott esetben a gyermekének. Tehát, hogy ez úgy látszik, ezzel más országok is küzdenek. De van itt még ilyen, hogy az iskola kerülés miatt megvon családi pótlék. A kérdés, hogy például ez valóban rá tudja venni a szülőt arra, hogy a gyerek iskolába járjon?
1: Nos, ez számomra is nagy kérdés, mert történtek már természetesen ehhez hasonló intézkedések, törvényjavaslatok voltak, bizonyos szinten próbálnak hatni a szülőkre. Nos, tudomásom szerint valamennyire javult is az elmúlt időszakban a történt intézkedések alapján az iskolába járás rendszeressége, de itt megint az a kérdés merül fel, hogy ez-e a megfelelő módja annak, hogy a szülők felügyeljék a gyermekek iskolába járását, mert itt egy egzisztenciális problémáról is szó lehet aztán, tehát a szakemberek pont ezeket a kérdéseket teszik fel, hogy bizonyos intézkedések miatt nem kerülnek olyan helyzetbe ezek a családok, amikor már a megélhetésük van kockán.
0: Új szociális törvénycsomagot készít elő a Munkaügyi Minisztérium. A hivatalos cél az, hogy kiszűrjék a visszaéléseket. A részletekről Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Oroszországban a háborús bloggerek eddig többnyire a Kreml háborús narratívát erősítették. Most viszont közülük is egyre többen írnak ellakadásról, súlyos veszteségről és az ukrán drónok okozta problémákról. Ez azért fontos jelzés, mert nem ellenzéki hangokról van szó, hanem háborúpárti szereplőkről, akik közelről figyelik a frontot. Az orosz narratíva a leghithűbbektől. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek Nyitrai Nórától.
2: Nyitra megye önkormányzata felújítja az érsekújvári egészségügyi középiskola kazánházát. A megye már lezárta a versenypályázatot a munkák kivitelezőjére. A közbeszerzési hivatal közlönyében megjelent információk alapján a verseny nyertese csaknem 250 ezer euróért végzi el a rekonstrukciót. A szerződés tárgya építési munkák végzése és a szükséges technológiák telepítése. A beruházás célja elhárítani az iskola kollégiumának fűtési rendszerében keletkezett meghibásodásokat, áll a szerződésben. Meg kell felelnie a műszaki és higiéniai normáknak, valamint fontos szempont a létesítmény energiahatékonysága is, tette hozzá a megyei önkormányzat. A 2026-2027-es téli menetrendben egy negyedik géppel bővíti pozsonyi flottáját a Ryanair ír fapados légitársaság az MR Stefánik repülőtéren. Október 26-tól új rendszeres járatot indít a társaság az olaszországi Torinóba. A téli szezontól 23 járat fog közlekedni Pozsonyból, jelentette be tegnap Michael O'Leary, a Ryanair igazgatója és a pozsonyi repülőtér vezetése. A légitársaság vezetése elmondta, mostantól indul a legtöbb járat a téli szezonban a pozsonyi repülőtérről. A négy repülőgéppel jelentősen bővül a kapacitás, a Pozsonyból utazók száma előreláthatólag évi 2 millióra fog emelkedni, mondta O'Leary hozzátéve, négy új járattal bővül a téli menetrend. Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a pozsonyi repülőtér Európa egyik leggyorsabban fejlődő légikikötője, ami egyebek között a légitársaság bővülő kínálatának köszönhető. Miközben a kassai Volvo gyár építése lassan a végéhez közeledik, a vállalat már a következő hónapok intenzív munkaerő felvételére készül, közben a tesztgyártás is hamarosan elindulhat. A vállalat jelenleg több mint 600 embert foglalkoztat, júniusban további dolgozók érkeznek, az év végéig pedig mintegy 700 új munkahelyet nyitnának meg. A Volvo vezetése szerint a toborzás főként gépkezelői, műszaki és gyártással kapcsolatos pozíciókra összpontosul majd. Ahogy azt a vállalat vezetője a múlt pénteki sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, számos munkakör esetében nem követelmény az angol nyelv ismerete. A gépkezelők és technikusok képzése szlovák nyelven zajlik, a biztonsági és gyártási folyamatokat is ehhez igazították.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán az Amfiteátrumnál az SMP sugárút irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 7 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Moszkva újabb súlyos csapásokkal fenyegeti Kijevet, és arra szólította fel a külföldieket, valamint a diplomatákat, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A figyelmeztetés egy rendkívül súlyos rakéta és dróntámadás után érkezett, miközben az orosz vezetés döntéshozó központok elleni csapásokról beszél. Közben érdekes fejlemény, hogy az orosz háborúpárti bloggerek körében is nő az idegesség. Az orosz tavaszi offenzíva nem hoz gyors áttörést. Az ukrán védelmi kereskedelem és a drónháború pedig egyre nehezebbé teszi az előre nyomulást. A következőkben Rácz András posztszovjet térségi szakértővel, a Német Külpolitikai Társaság, a DGAP kutatójával, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a legfrissebbel, amikor Moszkva diplomatákat és külföldieket szólít fel Kijev elhagyására, ez valami katonai figyelmeztetés, politikai fenyegetés, információs művelet, miként lehet ezt olvasni? Az oroszok egyébként azt mondják, hogy ez válasz ugye az ukrán csapásokra, a legutóbbira, aminél kétféle narratíva volt, ugye, hogy valójában mi is volt a célpont, vagy az eltalált épületegyüttesbe kik voltak, illetve nyugati diplomaták egy része jelezte, hogy marad Kijevben. Ez is egy érdekes fejlemény.
3: Ugye, hogy a hallgatók számára a háttér egy kicsit tisztább legyen, most szombaton Oroszország nem a legnagyobb, de az eddigi legsúlyosabb kombinált rakéta és dróntámadást indította Kijev ellen. Tehát egyszerre vetettek be gyakorlatilag mindent, amik van, ballisztikus rakétákat, robotrepülőgépeket, hiperszónikus rakétákat, drónokat, tényleg mindent, és elég súlyos károkat is okoztak. És ezután a támadás után jelentette be Moszkva két nappal később, hogy újabb támadás jön, tehát a külföldi diplomaták hagyják el Kijevet, körülbelül meneküljön ki merre lát. Na most ez egyébként nem valósult meg, mert az elmúlt két éjszaka Kijevben az gyakorlatilag teljesen csendes volt. Tehát ez az orosz fenyegetés, ez gyakorlatilag a levegőben lógott. Nem az első ilyen egyébként, hogy Oroszország nagy csapással fenyeget, és a külföldi diplomaták távozására hív föl, de ez az első olyan eset, hogy a fenyegetés után konkrétan semmi nem történt. Tehát blöff volt ilyen értelemben, el fog inflálódni, hogyha ezt túlságosan sokáig csinálják. Ugye ismerik a népmesét, amikor a kisfiú farkas kiállt mindaddig, amíg már senki sem veszi komolyan. De ha kicsit messze hátrább lépünk, akkor diplomaták és diplomáciai létesítmények, diplomáciai épületek fenyegetése, az konkrétan ütközik a diplomáciai működésre szóló bécsi konvencióval. Tehát az, hogy Oroszország expliciten nyugati diplomatákat fenyeget, ez amellett, hogy nem elegáns, ráadásul még a nemzetközi jogot is sérti. Tehát abszolút kontraproduktív, de azért fontos ez. Nyilván Moszkva sem gondolja, hogy a külföldi diplomaták el fognak menekülni Kijevből. Ez az orosz belföldi közönségnek szól, hogy lám-lám, mi képesek vagyunk annyira súlyos csatást mérni Kijevre, hogy még a külföldi diplomaták is el fognak menekülni. Nem fognak elmenekülni, de ezt az orosz közönség nem fogja megtudni az orosz médiából. Tehát ezek a narratívák a belföldi közönségnek szólnak Moszkvában elsősorban.
1: Na most az, hogy valójában miért is van, úgy összességében ez a fajta háborús kommunikáció eszkalációja mondjuk így az orosz félről. Vannak olyanok, hogy orosz katonai bloggerek, ezzel kapcsolatban a hallgatóknak az annyit így előjáróban meg tudnék kegyezni visszaemlékezésként, hogy valahol még a háború elején történt egy ilyen találkozó, ahol Putyin meghívta ezeket az orosz katonai bloggereket a Kremlbe, és ott ebédeltek, nem voltak sokan, tucatnyian, de az, hogy Putyin hívta meg őket, és hogy csak ennyien, az talán jelzi az ő tehát, hogy komolyságukat ebben a rendszerben. Én a saját kérdés fölvetésem hitelesíthetőségéért föl is hoznék egyet, egy bizonyos Z-kanál, Zapiszki Veterána nevű orosz katonai bloggert, aki többek közt a Telegramon, de más nyilvános felületeken is elemzi mélyen a fronton lévő történéseket, és hát fordítja azt le amolyan háború párti hozzáállással és nyelvezettel a sajátjainak, tehát hogy az orosz közönségnek. Ő május 17-én tette egy ilyen bejegyzést, még egyébként a háborús bloggerek közül is, ahogy olvastam, ő kiemelkedően nagy elánnal teszi, vagy végzi ezt a munkát. Május 17-én tett egy bejegyzést, ami még egyszer mondom, leellenőrizhető. Az ukrán fronton ma olyan a helyzet, hogy ősszel vagy mozgósítás lesz, vagy el kell jutni egy béke szerződés megkötéséhez. Harmadik lehetőség egyszerűen már nincs. Mondja ezt egyébként olyan katonai blogger, aki sokszor magánál az orosz katonai vezetésnél is vehemensebben és agresszívebben szólít fel, és fogalmaz az orosz támadás milyenségével kapcsolatban, illetve hát a lendülettel kapcsolatban. Kérem, mondja el nekünk, kik azok az orosz katonai bloggerek, és hogy ebből a megállapításból mire lehet következtetni a fronton?
3: Ugye Oroszországban is épp olyan elterjedt a közösségi média, és épp olyan népszerű, mint itt Közép-Európában is. És ha a klasszikus influencereket elképzeljük, természetesen katonai témában is vannak influencerek, pláne úgy, hogy Oroszország azért folyamatosan háborúzik Ukrajnában is. 2014 óta voltak orosz katonák Szíriában, ugye tavaly előttig vannak orosz műveletek a posztszovjet térségben, tehát van népszerűség a katonai témáknak, van népszerűség a haditudósítóknak, és ezek a katonai bloggerek, ezek a katonai influencerek, orosz szóval Vajenkor, Vajendika Respondent, tehát haditudósító szó szerint, ezek nagyon-nagyon népszerűek, hát főleg a nagyléptékű háború kontextusában. Tehát vannak olyan ilyen Vajenkorok, akiket több százezer, néha több millió ember olvas egy-egy bejegyzést. Tehát, hogy ezek az emberek tényleg befolyásolják a közvéleményt, és ráadásul pont a témából adódóan a Kreml számára kulcsfontosságú kérdésben befolyásolja a közvéleményt, jelesül az ukrajnai háború kapcsán. És ugye amíg jól mentek, vagy relatíve jól mentek a háborús cselekmények Moszkva szempontjából, addig nem volt igazán szükség arra, hogy a katonai bloggereket picit megrendszabályozzák, vagy ha ez nem megy, a kollégát kooptálják, tehát hogy a Kreml csapatába átcsábítsák őket, de nagyjából 2022 őszétől, és főleg 2023-tól, a Prigozsin lázadástól kezdve, ugye a Kreml törekszik arra, hogy a katonai bloggerek befolyását vagy csökkentse, vagy átállítsa őket. De az a helyzet, hogy ezek a katonai bloggerek, ezek nem a Kremlből élnek, ezek tényleg nagyon népszerű figurák, sokan közülük voltak is Ukrajnában, nyilván orosz oldalon, volt, aki harcolt, és volt, aki csak elkísért orosz erőket, sokan közülük volt katonák, vagy van a csapatban volt katona, tehát vannak helyszíni kontaktjaik, és ezek az emberek mondják el az orosz társadalomnak azt, hogy ténylegesen mi a valóság. Mert ha az ember a Kreml hivatalos híradásait olvassa, akkor minden rendben van, csapataink nyomulnak előre, és semmi köze a valósághoz annak, ami a hivatalos hírekben szerepel. Tehát amit ez a Zapiszki veterán, ez a Z-kanál, amit említett, amit ő írt, hogy egyszerűen kifogy Oroszország az emberből, tehát vagy mozgósítani kell, vagy békét kötni, ez teljesen egyezik a nyugati értékelésekkel is. Tehát iszonyatos veszteségei vannak az orosz haderének a fronton, és idén tavasszal már a területi nyereség az negatív. Tehát Ukrajna több területet foglalt vissza, mint amennyit Oroszország elfoglalt, és tényleg tehát olyan veszteségeket szemben az orosz hadsereg, ami még orosz léptékkel is durva. Nem véletlen egyébként, tehát ugye a hallgatók most gondolják végig, hogy ha ők állnának be az orosz hadseregbe példaként, akkor vajon milyen hosszú kiképzést kapnának? Tehát tényleg ez a találós kérdés, ha beállunk az orosz hadseregbe, én, mint Rácz András, úgyhogy nulla kiképzésen lenne, akkor mennyi kiképzést kapnék, mielőtt a frontra kerülök? És erre az a válasz, hogy egy hét. A frontra kerülő orosz újoncok semmiféle érdemi kiképzést nem kapnak, nyilván meghallnak a nyomorultak döntően az első harcérintkezés során. Persze, hogy magasak a veszteségek. Persze, hogy nem lehet eredményt elérni. Mindenki tudja, hogy ez így nem tartható fenn a végtelenségig. Oroszország idén január óta havonta lényegesen több embert veszít, mint amennyit toborozni tud. Tehát az önkéntességre alapuló toborzás az lassacskán kifut. Ebben már nem nagyon van több potenciál, tehát ahhoz, hogyha valaki pótolnak a veszteségeket, az önkéntességbe vagy el kell mozdulni a kötelező felé, tehát mozgósítás, vagy abba kell hagyni ezt az őrületet. Tehát egyszer nincs több opció. Tehát Oroszország néhány tízezer külföldit ilyen-olyan trükkökkel még betoborozza az orosz hadseregbe, a 2026-os évre 18.500 fő a norma, de 18.500 fő az fél havi veszteség. Tehát, vagy három heti veszteség. Tehát teljesen igaza van ennek az orosz katonai bloggernek, meg az összes többinek is. Ezt így ebben a formában már csak véges ideig lehet csinálni. Tolerálhatatlanul magasak a veszteségek.
1: Haladva tovább, Z-kanál, Zapiszki veterána bejegyzésein azt írja, hogy a katonai kórházakba kerülő sebesültek között a lőtt sérülések aránya csak 5-10%. Elképesztő alacsony, ha egy háborúról beszélünk, véres háború, és 5-10%. A többi főleg repes sérülés és légnyomás, rázkodásos sérülés drónok vagy rakéták becsapódása miatt, de a drón van túlhangsúlyozva, ugye. Ő mondja is, a háború döntően drón és rakéta háborúvá vált. Ezt egyébként tudtuk, szoktuk is ezt itt mondani. Azt mondja, hogy egyébként kiemeli, hogy az ukránok új drónjai problémát jelentenek, de nem lát katasztrófát, írja a Z-kanál. Egyébként ez ilyen tipikus Z-logika, hogy nem tagadja a problémát, de igyekszik megnyugtatni a saját oldalát. Viszont minden egyes bejegyzésében elmondja, a legnagyobb probléma az, hogy a vezetők a fronton is, de még kicsit följebb is, mindig pozitív híreket várnak, de csak pozitívakat, és a katonák, mondja ezt az orosz háborús blogger, de emiatt a katonák nem merik elmondani, ha valami nem működik. Z kanál ebből azt vezeti le, hogy bármilyen új taktikát is próbálnak ki, soha nem derül ki az, hogy abban valójában mi a hiba, hanem csak az, hogy egyébként az jól működik, így egyáltalán esélyük sincs kiküszöbölni az, hogyha valami a stratégiailag nem működik. Erről is szoktunk beszélgetni már, de akkor felmerül az, hogy tehát hogy egyrésztből ez a legnagyobb probléma, hogy mindig hazudnak felfelé ezek az orosz kiskatonák a főnököknek, mert félnek attól, hogyha negatív hírt mondanak, valószínűleg az ő főnökeik is félnek még följebb mondani negatív hírt, de hogy akkor a végső eredményből nem tudnak kikövetkeztetni valami rossz mechanizmusra, vagy én nem tudom, modus operandira, működési elvre, hogyha az elesettek száma olyan magas, akkor hogy jöhet mindig jó hír a frontról?
3: Ez részben a szovjet időszakban maradt, a szovjet időszakban pedig a cári időszakból került át. Az orosz fegyver, vagy a mindenkori orosz fegyveres erőkben a felfelé hazudozás az egy krónikus betegség. Mindig így volt. Tehát a második világháború alatt is, ha az ember például a szovjet marsallok emlékiratait olvassa, akkor kizárólag olyan bejegyzések szerepelnek, hogy előre haladtunk ettől a vonaltól addig a vonalig, aztán elfoglaltuk X meg Y meg Z települést. Ha az ember egyet felrakja a térképre, akkor néha voltak ilyenek, hogy az, hogy előre haladtunk X vonalig, az valójában azt jelentette térképe, hogy visszaszorultunk. Tehát tényleg fölfele hazudnak. Amit tudunk hadifogoly vallomásokból, meg szakirodalomból, meg indirekt forrásokból, az orosz erők, ahogy a fronton harcoló katonák jelentenek fölfelé, a szakasz a századnak pontosan jelenti, hogy mi a helyzet, a század a zászlóajnak pontosan jelenti, hogy mi a helyzet, és valahol zászlóaj szinttől fölfelé, ezred, dandár szint, meg ettől fölfele kezdenek el torzolni az információk. És ez odáig megy, hogy azt tudjuk, részt volt dezertőr vallomásokból és diplomaták vallomásaiból is, hogy a Kreml nem rendelkezik pontos helyzetképpel. A Kreml azt gondolja, hogy a valós helyzet lényegesen jobb, vagy hogy a helyzet lényegesen jobb, mint ami a valóság. Tehát Putyin, ha úgy tetszik, teljes tévedésben van, és ugye senki nem nagyon meri megmondani azt, el se jut az információ hozzá, hogy milyen tragikus a helyzet a fronton. Tehát ez strukturális, ez orosz haderő szervezeti kultúra nem ismeretlen egyébként. Tehát ha az ember visszagondol az 1989 előtti időszakra, ugye a magyar néphadseregben is fölfele, tehát a hivatalos hírek csak jó hírek lehettek, szerintem a csehszlovák néphadsereg se különbözött ettől olyan nagyon. Tehát ez a hazudozásra alapuló, meg a valóság kiszínezésére alapuló jelentési, meg szervezeti kultúra, ez sajnos struktúrális. Ez alapvető reformok kellene, hogy ez megváltozzon, de ugye ezt elkezdeni borzasztó nehéz. Tehát ugye, ha végig gondoljuk, elméletek, hogy lehetne elkezdeni, valakinek oda kellene mennie, Putyinhoz, hogy Vlagyimirovics, az a helyzet, hogy hiába ön az Oroszországi Federáció elnöke, több mint 4 éve folyamatosan hazudunk önnek, és a helyzet sokkal rosszabb ABCD-okból. Na, ezt senki nem fogja megtenni.
1: Aztán itt
3: utolsó ilyen valóság check, de valóság ellenőrzés, az a Prigozsin lázadás volt. És azóta ugye a Kreml sokat szigorított az információk ellenőrzésén. A katonai bloggerek kibeszélnek ebből a narratívából, a katonai bloggerek időnként leírják, hogy konkrét katasztrófák történnek, na ezért próbálja a Kreml őket beszabályozni.
1: És a végére még itt van egy nagyon érdekes dolog, azt írja Z kanál, hogy az ukrán drónok algoritmusaiba AI alapú célfelismerésük lehet, hogy ide már belehetnek táplálva katonai jármű sziluettek és taktikai jelek, ezért szerinte az orosz katonáknak a civil autókról is el kellene távolítaniuk a Z jelzést, mert hogyha egy autó ezzel a megjelöléssel, ugye hát ez az orosz háborúnak a hajrá jele volt a háborúban, akkor tulajdonképpen drón célpontként azonosíthatják nagyon könnyen ezek a drónok. Oda juthattak, hogy leveszik az éjjelzést az oroszok?
3: Ugye ennek a bloggernek abban igaza van, hogy az ukránok már nagy számban használnak olyan drónokat, ami a repülési pályának a legvégén, az utolsó 1-1,5 kilométeren már mesterséges intelligencia vezérli a drónt, tehát már nem kell kapcsolatban lenni az irányítóval. A drón ugye vizuálisan érzékel, mit tudja, lát egy teherautót a mező túloldalán, onnantól már a mesterséges intelligencia vezeti célra, már nem kell irányítani a drónt, onnantól már magától repül, tehát nem lehet megzavarni. És ugye az ukránok folyamatosan fejlesztik ennek a mesterséges intelligenciának a programozását, ezek ellen az utolsó 1-1,5 kilométeren teljesen automatikusan repülő drónok ellen a hagyományos zavarás az már nem véd. És ugye Ukrajnában, mint tehát minden egyes ukrán drón által készített minden felvétel bekerül egy óriási felhő adatbázisba, tehát Ukrajnának most arra több évnyi videóanyaga van, amiket felhasználnak nem csak veszteségelemzésekre, de mesterség és intelligencia tanítására is. Tehát, hogy itt ennek a ön által idézett katonai bloggernek teljesen igaza van, most már azt úgy lehet talán megúszni ezeket a támadásokat, vagy csökkenteni a sikerük esélyét, hogyha a mesterség és intelligencia nem ismerné fel a célpontot. Az, hogy az éjjelzést le kell szedni a járművekről, egyébként a fronton levő orosz járműveken már régóta nincs. Tehát, hogy az álcázás az fontosabb, mint hogy rá legyen mázolva ez a nagy fehér Z betű, de ugye az ukránok most már 30-40-50 kilométerről a front mögött is el tudják találni az orosz logisztikai járműveket, teherautókat, ilyesmiket. Tehát igen, szerintem is az lesz, hogy megpróbálják majd álcázni a katonai járműveiket, és ebbe beletartozik az is, hogy igen, le kell szedni az éjjelzést.
1: A Kreml kifelé erőt mutat Kijev fenyegetésével, miközben a saját háborúpárti bloggerei közegeiben egyre hangsúlyosabb a bizonytalanság. A részletekről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek!

7 óra 56 perc, jön egy kis humán meteorológia. Extrém terhelés éri ma a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek szervezetét. Egy nagyon rossz tulajdonságú hideg front érkezik észak felől. Ami előtt még rendkívül magas 35 fokot megközelítő kánikulára kell készülnünk. Az érkező hidegfront száraz jellegű, ezért sajnos jelentősebb csapadékra nem számíthatunk, viszont a helyenként kialakuló heves zivatarok, viharos széllökések jelentősen erősítik a délutántól megjelenő hidegfronti hatásokat. A talajszinten alig érezzük a lehűlést, miközben a magasban zajló folyamatok miatt veszélyes keringési tünetek jelentkezhetnek, nagyon figyeljünk a sztrókok, infarktusok, kiugró vérnyomás értékek veszélyére. Nagy mértékben erősödnek a görcsös folyamatok, nő a koraszülések veszélye, szokatlan feszültség, ingerültség, szorongás és pánik jellegű reakciók nagy valószínűséggel jelentkezhetnek, és gyakoriak lesznek a görcsös jellegű fejfájások, az emésztési zavarok, és csütörtökre virradóan jelentősen romolhat az alvás minőségünk is.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Patria Rádiót hallgatják május 27-én, szerdán, Hella és Iveta napján. Az amerikai kormány újabb UFO aktákat hozott nyilvánosságra. Katonai felvételek, pilóták, beszámolói, furcsa fények és azonosítatlan repülő jelenségek kerültek elő. A dokumentumok nem bizonyítják, hogy földön kívüliekről lenne szó, de azt igen, hogy az amerikai állam évtizedek óta komolyan foglalkozik ezekkel az esetekkel. Trump most azt ígéri, hogy nagyobb nyilvánosságot hoz ebben a titokzatos ügyben. De vajon valódi átláthatóságról van szó, vagy inkább egy látványos témáról, amely mindig elviszi a figyelmet minden másról? Erről lesz szó nem sokára. Most hírek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Patria Rádió hírei.
2: Egy felmérés résztvevőinek többsége a magyarországi választások után a szlovák-magyar kapcsolatok romlására számít. Izrael azt állítja, hogy csapást mért a Hamász új katonai vezetőjére. Ma egy hideg front éri el térségünket, délelőtt még marad a napsütés, 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Az ellenzék bírálja a kormány eljárását az új eperjesi kórház építésével kapcsolatban. Tomás Szalai, az SZSZ képviselője bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a főügyészséghez. Marek Krajcsi, a Szlovákia Mozgalom képviselője és korábbi egészségügyi miniszter irreálisnak tartja azt az állítást, hogy a kórház már 2028 tavaszán fogadhatná betegeket. Richard Dubovicki, PSZ-es képviselő szerint a kórház a kormány kudarcának szimbóluma lett. A PSZ alelnöke Tomás Valásek azt állítja, hogy a projektre szánt pénz már a védelmi költségvetésből fog érkezni. Peter Stachura, a KDH parlamenti képviselője úgy véli, hogy az építkezés körül túl sok a kérdőjel és a kétség. A miniszterelnök és a védelmi miniszter tegnapi nyilatkozatait bagatelizálásnak nevezte. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatása, a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében ma is folytatódik a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Miroslav Mazuch, a szenátus elnöke tesz fel neki kérdéseket. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. Nem csak Andruskó tanúvallomásán áll az egész, meg kell várnunk tanúvallomást tesz-e Peter Tóth, Marian Kocsner egykori barátja, mondta József Kuciak, a meggyilkolt újságíró apja azzal, hogy optimizmusát már elveszítette, de él még benne a remény. Az AKO ügynökség reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a magyarországi parlamenti választások után bekövetkezett politikai változás inkább rontani fogja a magyar-szlovák kapcsolatokat. A negatív várakozások enyhe többségben voltak, még a magyar nemzetiségű válaszadók körében is. A felmérést az ügynökség május 14-e és 21-e között 1000 fős mintán készítette a TASR számára. A válaszadók 40,2%-a felelte azt, hogy szerintük negatív hatása lesz a magyarországi választási eredményeknek a magyar-szlovák kapcsolatokban. Közülük 5,8% nagyon negatív, 34,4% pedig inkább negatív hatást vár. A negatív várakozások minden vizsgált nemzetiségi csoportban enyhén felülkerekedtek. Izrael szerint célzott csapást hajtott végre a Hamász új katonai vezetője ellen a gázai övezetben. Az izraeli hadsereg egy lakóházat támadott Gáza városában, ahol a feltételezések szerint Muhammad Awda tartózkodott. Helyi források két halottról és több sérültről számoltak be, de ezeket az információkat nem sikerült megerősíteni, és az sem ismert, hogy Awda életét vesztette-e a támadásban. Izrael szerint a férfi a 2023. október 7-i támadás egyik kitervelője volt. Donald Trump szerint kiválóan sikerült a legutóbbi orvosi vizsgálata, amelyet a Walteri Katonai Egészségügyi Központban végeztek el. Az amerikai elnök több mint 3 órás megelőző ellenőrzésen vett részt, és az eredményeket saját közösségi oldalán, a Truth Social-on is megerősítette. A Fehérház szerint ez volt a harmadik nyilvánosan ismertetett egészségügyi vizsgálata azóta, hogy visszatért hivatalába.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa Zsebesváros részébe behajtva az R4-es autópálya irányából, és egy baleset is történt Kassán az Amfiteátrumnál az SMP-sugárút irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Régárdi Lászlóval.
1: A svájci jégkorong világbajnokságon is a szlovák válogatott nélkül zajlanak a negyeddöntő küzdelmei. Mindössze egy ponton múlt a továbbjutás. A szlovákok a körmérkőzéses sorozat zárófordulójában, kiki meccsen, 4-2 arányú vereséget szenvedtek a svéd együttestől, és a friburgi csoportban 4 győzelemmel, 3 vereséggel az 5., összesítésben pedig a 9. helyen végeztek. Egy évvel ezelőtt Stockholmban, szintén Vlagyimir ország vezérletével a 11. helyen zártak. A B csoport további tegnapi eredményei: Norvégia, Dánia 4-3 hosszabbítás után, és Kanada, Csehország 3-2. A csehek a 29. percben már 2-0-ra vezettek. A veretlen kanadaiak, a norvégok, a csehek és a svédek jutottak a legjobb 8 közé. A magyar válogatott a számára tét nélküli mérkőzésen 8-1-re kikapott a lett együttestől, és csoportjában a bennmaradást jelentő utolsó előtti 7., összesítésben pedig a 14. helyen végzett. Az A csoport zárókörének további keddi eredményei: Egyesült Államok, Ausztria.

Ében ma 21 órától játsszák a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Az angol Crystal Palace és a spanyol Vallecano csatázik a trófeáért. Sajtóértesülés szerint a labdarúgó NB1-ben szereplő Győr vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a szerződésében szerepel egy lelépési záradék, de egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés ennek érvényesítéséről. Nem súlyos Lionel Messi sérülése, a világbajnok argentin labdarúgó, így ott lehet a közelgő amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Vasárnap véget ért a labdarúgó Premier League 2025-2026-os idénye, és az Opta elemzői összeállították a bajnokság álomcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott. A Liverpoolból más nem fért be a 11-be, míg a bajnok Arsenalt 4, a második helyezett Manchester Cityt pedig 3 játékos képviseli. Gál Fidalma 7-5-6-4-re kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. A férfiaknál a szabadkártyás ausztrál Adam Walton nem kis meglepetésre legyőzte a 6. rangsorolt orosz Daniil Medvegyevet. Párosban bejutott a 2. felvonásba a legjobb 32 közé a Marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz kettős, kiesett viszont a Fucsovics Márton Marcos Giron magyar-amerikai duó. A dán Jonas Vingegaard 4. etap sikerét bezsebelve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. útszakaszát, ezzel korábban is jelentős előnyét 4 percre növelte.

8 óra 17 perc. Donald Trump ismét egészségügyi vizsgálaton járt a Walter Reed katonai kórházban, miközben az Egyesült Államokban egyre többen találgatják, mennyire terheli meg az elnöki munka a hamarosan 80 éves elnököt. A Fehér Ház szerint rutinvizsgálatról van szó, Trump pedig kiváló formában van. A nyilvánosságban mégis sokasodnak a kérdések a fizikai és mentális állapotáról. Közben az amerikai kormány újabb UFO aktákat tett közzé, ami egyszerre tűnik látványos transzparencia lépésnek és politikai figyelemelterelésnek. Hogy mit árul el mindez Trumpról, az amerikai médiáról és a közvélemény működéséről, arról Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz! Halló, halló! Halló, úgy tűnik eltűnt az interjú alanyunk. Halló, halljuk egymást, Gábor? Lehet, hogy te hallasz minket, de mi nem hallunk téged. Akkor most jön egy kis zene, szólok a technikusunknak, és újra hívjuk az interjú alanyunkat.

0: Halló, halló, halljuk egymást? Kérdezem az interjú alanyunkat, Horváth Gábort. Szia!
1: Én végre hallak itt.
0: Jó, most már mi is. Tehát a Fölkonfban tulajdonképpen arról volt szó, hogy Donald Trump egészségügyi vizsgálata járt egy kórházban, Walter Reed katonai kórházban, és hogy hát vannak UFO, újabb amerikai UFO akták. Ugorjunk is a közepébe, hogy van Trump?
1: Trump ugye a hivatalos jelentések szerint állandóan remekül van, csak hát vannak aggasztó jelek, vannak olyan külső jelek rajta, amiből hát szakemberek, orvosok azt a következőt vonják le, hogy azért nincs minden, messze nincs minden rendben az ő egészségével. Ő egy viszonylag magas, nagy darab hízásnak indult 80. évében lévő férfi, úgyhogy neki vigyázni kéne magára, de hát ő meglehetősen egészségtelen életmódot folytat, egészségtelenül táplálkozik. Mondjuk legalább nem iszik és nem dohányzik, azért ez nagy előny. De minden esetre a készfején látható elváltozások, illetve a bokájának a megduzzadása, az aggodalomra ad okot, és hát a legnagyobb baj az, hogy időnként olyan beszédeket tart, olyan úgy elkalandoznak a gondolatai, hogy az egyesek szerint már egészségtelen, az a kóros. Úgyhogy a hivatalos jelentésben mindig az van, hogy soha még ilyen egészséges ember nem volt Amerikában.
0: Hát becsületére legyen mondva, 80 évesen ilyen feladatkört ellátni, állandóan a sajtó előtt mozogni, és még mondod, hogy egészségtelenül táplálkozik is, nagyon jó genetikája kell, hogy legyen. Mit gondol erről az amerikai közvélemény egyébként? Hogyan látják ezt a kérdést?
1: Hát növekvő aggodalommal figyelik, ugye Joe Biden-nel szemben a fő kritika az volt, hogy túl öreg. Igen. Na most Trump idősebb volt a második beiktatásakor, mint Joe Biden a maga beiktatásakor, tehát idősebben kezdte az elnökségét. Ugye most néhány héten belül 80 éves lesz. És hát egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy milyen a teljesítő képessége, viszonylag gyakran elszenveredik, vagy legalábbis becsukja a szemét, és nem figyel oda a körülötte zajló eseményekre. Azért ez mindig aggódva nézik az amerikaiak is, meg hát mindenki, akit érdekelnek a világesemények, hogy vajon mennyire van tudatában a körülötte zajló események jelentőségének, hogy milyen alapon hoz döntéseket. Azért ezek nagyon fontos kérdések. És érdekes, Joe Bidennél öregkora ellenére senki nem gondolta azt, hogy önfejűen saját maga döntenek kulcsfontosságú kérdésekben konzultáció nélkül, de Trumpnál azt lehet látni, hogy nem nagyon kíváncsi senkinek a véleményére, nem is érdekli az, hogy milyen anyagokat tesznek elé, nem olvas el hosszabb följegyzéseket, nem igyekszik tájékozódni, nem konzultál különböző szereplőkkel, különböző forrásokkal, és hát ebből akadnak bajok, hát például, hogy más nem mondjak, a mostani háború Iránnal szemben, ami nyilván egy megfontolatlan döntés eredménye.
0: Aztán itt van a másik témánk, amit most már kell felhozni időfogytánk hiányában. Ugye a folyamatosan nyilvánosságra hoznak a Pentagon, ahol tudom, a különféle UFO aktákat Donald Trump utasítására. Ugye ő a transzparencia látszatát akarja ezzel erősíteni. Na most mi van ezekben az aktákban? Katonai észlelések, megmagyarázhatatlan légtéri jelenségek, netán földön kívüliek?
1: Na, ez utóbbi nincsen, de minden más, amiről beszélni, az van benne. Ugye két csomagban hozta ki eddig nyilvánossággal visszatartott dossziékat. Az elsőt azt május 8-án, a másikat 22-én, az elsőben azt hiszem 140 különböző esetleírásban, illetve videó vagy fénykép felvétel, a másodikban még több 220. De az egésznek van egy jó pofa előzménye, hogy Barack Obamától egy interjú során egy tréfás kedvű újságíró megkérdezte, hogy amúgy pedig vannak-e földön kívüliek, mert ugye az amerikai elnökökről az járja, hogy ők a titok birtokában vannak, csak nem mutatják meg a világnak. És Barack Obama ezt komolyan vette a kérdést, és azt mondta, hogy szerintem vannak földön kívüliek. Na most ezzel elszabadult a vihar, és utána hiába próbálta csendesíteni az indulatokat azzal, hogy hát ő arra gondolt, hogy a világegyetemben vannak földön kívül is más értelmes lények. A dologból lett egy kisebb fajta ilyen felbuzdulás. És ezt Trump nagyon féltékenyen észlelte, ő nem szereti, hogyha másra irányulnak, más szemére irányulnak a irányuló figyelem. Ugye akkor úgy döntött, na jó, hát akkor ő is beszáll ebbe a buliba, és így kerültek napvilágra ezek a dossziék, amikből nem nagyon derül ki semmi. Tehát az derül ki, hogy igen, vannak észlelések, gyakorlatilag 1944 óta, a második világháború utolsó hónapjai óta folytatnak, vagy vannak ilyen feljegyzések, hogy a pilóták mit látnak a csendes óceán fölött, vagy az Atlanti óceán fölött, de a lényeg az, hogy ezeknek egy része, ezeknek a feljegyzéseknek egy része megmagyarázható, egy másik része megmagyarázhatatlan, de egyik sem konklúzív, egyik sem egyértelmű bizonyíték annak, hogy bárki itt repkedne a fejünk fölött. És azt is el lehet mondani, hogy ugye most már mindenkinek a zsebében van mobiltelefon, és ezek az észlelések valahogy nem szaporodnak. Tehát, hogyha ezek a dolgok ezek valóban léteznének, akkor nagy valószínűséggel egyre többen tudnának közölni bizonyítékokat az általuk látott dolgokról, de ez nem így van. Ezeknek az észleléseknek a száma, ez meglehetősen ilyen konstansnak mutatkozik az évtizedek során, és soha nincsen olyan felvétel, ami tényleg egyértelműen bizonyítaná a dolgot, hát nem beszélve a tárgyi bizonyítékokról. Hát de ez egy borzasztó népszerű téma.
0: Hát ha van is felvétel, akkor azon meg alig látni valamit, miközben a kameráknak meg jó a minősége, arról nem beszélve, hogyha van valami jó minőség, akkor meg már felmerül ugye az AI-nak a közbelépése. Szóval ez így nagyon nehéz. Egyébként lehet ennek valami komolyabb következménye, én nem tudom, nagyon nyomás a Pentagonon, több kongresszusi vizsgálat, vagy hát az egész néhány napos médiaciklus után visszasüllyed az összeesküvés elméletek világába.
1: Én ez utóbbit tartom valószínűbbnek. Természetesen van kongresszusi bizottság is, amelyik ezzel foglalkozik. Természetesen vannak nagyon-nagyon tisztességes tudósok, akik ennek a valószínűségét számítgatják, hogy egy másik bolygóról hogyan tudnának ide repülni egyáltalán fizikailag az értelmes lények, és mi is, amúgy pedig mit keresnének itt. De a dolognak mégiscsak az a lényeg, hogy Amerikában az 50-es évek óta van egy ilyen egyre terjedésebb hát ilyen bázisa, ilyen társadalmi bázisa ennek az összeesküvés elméletnek, és ez nagyon jó alap arra, hogy az ember bekerüljön a sajtóba, ezt a politikusok tudják, ezért ezt nem hagyják ki, ezt a lehetőséget. Úgyhogy azt gondolom, hogy most fölültek erre a hullámra, egyébként lesz majd egy harmadik csomag is, már bejelentette a Pentagon. Trump ezt élvezi, meg hát egy csomó mindenről elterülje a figyelmet, amiről nem akarja, hogy beszéljenek az emberek, inkább beszélnek a nem létező UFO-król, mint a nagyon is létező benzinárról.
0: Az amerikai kormány újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra. A részletekről Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Nagyon szívesen.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 27-én, szerdán Hella és Ivett napján. 14. Leó pápa felszólalt a mesterséges intelligencia térnyerése ellen. Nem sokára erről lesz szó, most régiós hírek a mikrofonnál, Nyitrai Nóra.
2: Nyitra megye önkormányzata felújítja az érsekújvári egészségügyi középiskola kazánházát. A megye már lezárta a versenypályázatot a munkák kivitelezőjére. A közbeszerzési hivatal közlönyében megjelent információk alapján a verseny nyertese csaknem 250 ezer euróért végzi el a rekonstrukciót. A szerződés tárgya építési munkák végzése és a szükséges technológiák telepítése. A beruházás célja elhárítani az iskola kollégiumának fűtési rendszerében keletkezett meghibásodásokat, áll a szerződésben. Meg kell felelnie a műszaki és higiéniai normáknak, valamint fontos szempont a létesítmény energiahatékonysága is, tette hozzá a megyei önkormányzat. A 2026-2027-es téli menetrendben egy negyedik géppel bővíti pozsonyi flottáját a Ryanair ír fapados légitársaság az MR Stefanik repülőtéren. Október 26-tól új rendszeres járatot indít a társaság az olaszországi Torinóba. A téli szezontól 23 járat fog közlekedni Pozsonyból, jelentette be tegnap Michael O'Leary, a Ryanair igazgatója és a pozsonyi repülőtér vezetése. A légitársaság vezetése elmondta, mostantól indul a legtöbb járat a téli szezonban a pozsonyi repülőtérről. A négy repülőgéppel jelentősen bővül a kapacitás, a Pozsonyból utazók száma előreláthatólag évi 2 millióra fog emelkedni, mondta O'Leary hozzátéve, négy új járattal bővül a téli menetrend. Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a pozsonyi repülőtér Európa egyik leggyorsabban fejlődő légikikötője, ami egyebek között a légitársaság bővülő kínálatának köszönhető. Miközben a kassai Volvo gyár építése lassan a végéhez közeledik, a vállalat már a következő hónapok intenzív munkaerő felvételére készül, közben a tesztgyártás is hamarosan elindulhat. A vállalat jelenleg több mint 600 embert foglalkoztat, júniusban további dolgozók érkeznek, az év végéig pedig mintegy 700 új munkahelyet nyitnának meg. A Volvo vezetése szerint a toborzás főként gépkezelői, műszaki és gyártással kapcsolatos pozíciókra összpontosul majd. Ahogy azt a vállalat vezetője a múlt pénteki sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, számos munkakör esetében nem követelmény az angol nyelv ismerete. A gépkezelők és technikusok képzése szlovák nyelven zajlik, a biztonsági és gyártási folyamatokat is ehhez igazították.
0: Időjárás.
2: A mai napon egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt folyamán az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa Zsebesváros részébe behajtva az R4-es autópálya irányából, és egy baleset is történt Kassán az Amfiteátrumnál az SMP-sugárút irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 5 óra 37 perc. Magnifica Humanitas, azaz a csodálatos emberiség. Ez a neve 14. Leó pápa első enciklikájának, mert hétfőn mutattak be a Vatikánban. A dokumentum arról szól, hogyan védhető meg az emberi személy a mesterséges intelligencia korában. A pápai körlevél szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, a technikai hatalom pedig nem ad automatikusan jogot az uralkodásra. Miben látja a katolikus egyházfő a mai kor legnagyobb kihívásait? Erről Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetőjét, Bábel Ivett kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Először is kérem, röviden magyarázzuk el a hallgatóknak, tulajdonképpen mit is jelent az enciklika kifejezés, milyen dokumentumról van szó, és kinek szánja azt a pápa?
2: Az enciklika egy főleg morális kérdéseket, társadalmi kérdéseket, a teológia, a katolikus egyház hagyományának az összefüggésében, a hagyományának a tükrében összefoglaló irat. Fontos azt látni, hogy jelenleg a pápák ezt az egész emberiségnek adják, de természetesen egész más morális kötelező erővel bír a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő katolikusok számára, illetve azok számára, akik vagy nem a katolikus egyházhoz tart más felek, más keresztény felekezethez tartoznak, vagy más valláshoz tartoznak, de igazából mindenkit szeretne megszólítani. Fontos, hogy ezek nem jogi kötőerővel, mert az egyháznak van úgynevezett kánonjoga is, tehát vannak jogilag kötőerővel rendelkező dokumentumok, ezek inkább morális kötőerővel rendelkeznek. Fontos, hogy egy területet járnak körbe, és a köré építik a más társadalmi kérdéseket. Ebben az esetben a mesterséges intelligenciáról van szó, de gondoljunk csak a elhíresült zöld enciklikaként elhíresült Laudato Si kezdetű enciklikára, amit Ferenc pápa adott ki, ő pedig kifejezetten a környezeti kérdésekkel foglalkozott ebben az enciklikában, más társadalmi kérdéseknek a homlokterébe állítva. Ugye régebben is előfordult, hogy a környezeti kérdések előkerültek enciklikákba, de ez az enciklika kifejezetten a környezeti kérdéseket helyezte a középpontba, és ahhoz kapcsolta a többi etikai, morális területet. Itt pedig most a mesterséges intelligencia került középpontba, bár ha megnézzük a fölépítését az enciklikának, akkor van egy nagyon hosszú bevezető. Ez a hosszú bevezető főleg bibliai, zsidó-keresztény kultúrkörben az emberi méltóságról, az imago Deiről, az istenképiségről levonható következtetéseket állítja a középpontba, a kommunikáció, az emberek közötti kommunikáció jelentőségét, az embernek a tulajdonságait, mint a intelligencia, tanulás, és van egy első fejezet, ami összefoglalja az egyház társadalmi tanítását, és a harmadik, negyedik, ötödik fejezet, azok pedig már kifejezetten a mesterséges intelligenciáról szólnak.
1: És milyen veszélyeket lát a pápa a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásában?
2: Először is azt látni kell, hogy amikor megválasztották a pápát, ugye mindig nagy találgatás övezi, hogy mi lesz a neve az új pápának, eleve, hogy ki lesz az új pápa, és utána pedig, hogy mi lesz az új neve. Mi lesz az ő neve, hiszen a név az nagyon sok mindent elárul, hogy melyik elődjének a etikai, teológiai, egyházfegyelmi kérdéskörét fogja körbejárni. Na most ő a 14. Leót válaszolta, hogy a 13. Leó egy olyan korban élt, amikor a technikai fejlődés vagy ipari forradalom elérte, magas szintre ért, és egy fordulatot hozott az emberek életébe, és ez a fordulat nem csak pozitív volt, hát gondoljuk arra, hogy milyen sokan kerülnek az utcára, a társadalmi perifériára, hogy szétnyílik az a társadalmi olló, ez igaz mind egy-egy társadalomban, a nyugatiakban is, és igaz globális szinten is. Na most 13. Leó erre akart választ adni, az első nagy enciklikával, amit társadalmi enciklikának nevezünk, a Rerum Novarum kezdetű enciklikával. És amikor 14. Leót megválasztották, azt mondták, egy új forradalom előtt állunk, egy új, mondjuk úgy, hogy olyan, mint az ipari forradalom, de most itt a mesterséges intelligencia okozza ezt a forradalmat. Na most ő utána az összes komoly megnyilatkozásában a pápasága alatt szóljon az befelé az egyháznak, legyen szó a bíborosokról, ugye első nagy beszéd, amit a bíborosoknak intézett, vagy a püspöki konferenciáknak, teológusoknak, kánonjogászoknak, fiataloknak, médiának, újságoknak, vagy azokkal, akikkel találkozott a pápa utazásai alatt, mindig szóba hozta a mesterséges intelligenciát, és annak a előnyeit is, és a veszélyeit, de főképp a veszélyeit. Na most, hogyha a veszélyekről kérdezett, ugye a pápák klasszikusan a tudományhoz úgy álltak, hogy az egy kettős felhasználású történet. Gondoljunk csak 6. Pálnak a Populorum Progressio kezdetű enciklikájára, ahol az atomenergiáról konkrétan úgy nyilatkozik, hogy amíg a békés felhasználáshoz biztosítani kell minden nemzetnek a jogát, hogy hozzáférjen a nukleáris erőhöz, energiához, addig mekkora veszélyeket hordoz a nukleáris energia, hiszen a klasszikus igazságos háborúnak az egyes elemei, mint az arányosság, az ártatlanok védelme nem tartható. Na most a mesterséges intelligencia kapcsán az első nagy probléma, amivel szembesülünk, az rögtön a definíció alkotásból adódik. Itt van az első veszély, hogy nincs kristálytiszta fogalmunk arról a teológiában, vagy a társadalomtudományokban is mondhatnám, hogy pontosan hogy is működik, és mi az a mesterséges intelligencia. Ugye Ferenc pápa is már gyakran beszélt arról, hogy nem intelligencia, mert az embernek a sajátossága, akkor használt olyan kifejezéseket, hogy inkább egy tanulógép. Na de hát a tanulás is, legalábbis a skolasztikus, klasszikus morálteológiai felfogásban, az megint csak az embernek a sajátossága, az nem a gépnek a sajátossága, hogy képes tanulni. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy bizonytalanok vagyunk még abban is, hogy miről is van szó, amikor erről az új technológiáról, új gépről beszélünk. Többször elhangzott Ferenc pápától is, hogy egyértelműen gép. Hát ugye vannak azért olyan, főleg a technika oldaláról megközelítő definíciók, amik ezt többnek értékelik. Tehát legfontosabb is lenne az, hogy adjunk egy definíciót, ami az egyház számára is elfogadható, hogy miről is beszélünk, amikor erről az új gépezetről, új technológiáról beszélünk. Na most a konkrét veszélyeket pedig azt mondanám, hogy ehhez a legjobb, hogyha végigolvassuk, a hittani dikasztériumnak van egy dokumentuma, amit kifejezetten a mesterséges intelligenciáról adott ki, még Ferenc pápa idején, és ez a dokumentum csokorba szedte a különböző területeket. Így például beszélhetünk veszélyekről a béke és a háború területén, ugye ebben az új enciklikában is megjelenik a háború, hogy az autonóm fegyverek, és főleg az autonóm fegyverek, hogy ember élet felett nem dönthet igazából egy szerkezet, egy gép, akárhogy is közelítjük meg. Ugyanakkor veszélyeket jelent az egészségügy területén, a bioetika területén, egészségügy területén, hiszen ezek a fejlesztések óriási összegeket emésztenek föl. Elképzelhető, hogy az új technológiához csak a gazdagok fognak hozzáférni. Ugye amikor az egyház társadalmi enciklikát ad ki, mindig az egyik központi kérdés a társadalom és a leszakadók, a szegények és a szegényeknek a helyzete. Ugyanakkor veszélyt jelent az ökológia területén. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora energiafelhasználással járnak ezek az eszközök, illetve hát a vízfelhasználás, a technológiához elhasznált energia, miközben gondoljunk arra, hogy területek száradnak ki, az asszály már Kelet-Európát is fenyegeti, veszélyeket jelenthet az edukáció, vagyis az oktatás területén, a formáció területén, hiszen nem lehet az, most már több helyen bevezetik azt, hogy ez a mesterséges intelligencia alapú oktatás, tehát amit majdhogy nem nagyrészt helyettesíti az oktatót, holott hát az evangéliumból egyértelműen kiderül, hogy a mester és a tanítvány a sokkal több, mint tudásátadás, veszélyeket jelent a gazdaság területén, de mondhatnám a dokumentum alapján a demográfiát is, az igazságszolgáltatás és demokrácia, hát óriási kérdés, például Kínában már kísérleteznek azzal, hogy bizonyos első másodfokú jogszolgáltatás, kisebb peresügyek, vagy közigazgatási ügyek, azok már gépen keresztül történnek. És hát leginkább a legnagyobb veszély pedig a dehumanizáció, tehát amikor a technológia eléri azt a szintet, hogy az embert helyettesítő kommunikációs eszközé válik. Gondoljunk itt arra, hogy már arról beszélnek, hogy ez egy olyan technológia, ami nem csak az embernek a fizikai, technológiai igényét elégíti ki. Most fizikaira gondolok itt arra, hogy amikor a gépek megjelennek, hányan veszítik el a munkájukat, hanem ez a technológia bizony az ember érzelmi igényeinek a kielégítésére is irányul, ami óriási veszélyt jelent. A kommunikáció szempontjában mindig personális, ami mindig Isten és ember, ami mindig ember, és nem ember és gép között történik.
1: Beszéltünk a veszélyekről, de szó van esetleg arról-e az enciklikában, hogy milyen pozitívumai lehetnek a mesterséges intelligenciának, amit az egyház is saját érdekére tudja fordítani, vagy előnyt tudna belőle kovácsolni?
2: Így van, rögtön azt mondanám, hogy miközben az egyház azért inkább a veszélyekre összpontosít, és azt gondolom, ez rendben is van, hiszen meg kell, hogy jelenjen egy morális hang, amikor a mesterséges intelligenciát ilyen sok területen és ennyire pozitívan említik, ugye Ferenc pápa is, meg 14. Leó is többször mondta, hogy ne tekintsünk rá úgy, mint egy mindentudó barátra, viszont hát azért vannak területek, ahol elismerik. Például feltételezhető, hogy esetleg, ugye itt a veszélyekről beszéltem, de hogy nem a társadalmi egyenlőtlenséget, hanem a társadalmi egyenlőséget mozdítja elő. Tehát például az egészségügyre gondoltam, hogy lehetséges, és ezt kell előmozdítani az államnak, ugye az államnak óriási szerepe lesz, ugye az államot sokszor leírták, 16. Benedek beszélt arról többször, hogy ne tegyük zárójelbe az államot, az állam igazán fontos, hogy hozzáférjenek olyan egészségügyi ellátáshoz, amihez egyébként nem fértek volna hozzá, és még valami, és megint azt mondanám, hogy kicsit ki kell tekintenünk az enciklikából magából, bár itt az enciklikából is megjelenik, a monoton munkavégzés, amit rá lehet bízni gépekre, ami a munka igazi élvezetét és értékét degradálta, hiszen volt ilyen, hogy azért a monoton munka az az emberi személynek a kifejlődéséhez nem járul igazából hozzá, na most ezekkel szemben esetleg, amiket rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára, és most én is ezt a kifejezést használom, bár ugye a szentszék mindig kritizálta, hogy nem intelligencia, akkor esetleg az ember olyan munkát talál, amivel valóban kiteljesedhet, és az életében örömét leli, és nem monoton.
1: Mi lesz most ennek az enciklikának a sorsa, és az is érdekelne, hogy milyen gyakran jön elő a mindenkori pápa egy ilyen enciklikával, van-e ennek valamilyen szabálya?
2: Na, ugye itt mindig a társadalmi igények, társadalmi kérdések vetik föl, és attól is függ, hogy hát nyilvánvalóan mennyi ideig pápa. Hát ugye II. János Pál hosszú ideig volt Szentpéter székében, több társadalmi kérdés, összeomlott egy világbirodalom, újabb társadalmi kérdések, a kapitalizmusra, ha gondolunk, újra és újra felvetődött a világrendeknek a viszonya, hosszú ideig volt, nyilván több enciklikát adott ki. Ez egyrészt időkérdése, másrészt a felmerülő kérdések, hát ugye a fő enciklikája Ferenc pápának az említett Laudato Si kezdetű enciklika volt, de a Fratelli Tutti kezdetű enciklika, ugye a vallások közötti párbeszéd, megint csak a béke kérdésköre jelent meg, de hogy mi lesz a sorsa, rögtön azt mondanám, hogy a mélyfúrásokat el kell végezni, hiszen az enciklikának, erről nem beszéltünk a bevezetőben, de nem feladat a lényegében a mélyfúrások, hiszen az bizonytalanságot is támaszt, a nyitott kérdéseknek a felvetése túlságosan, ez majd az egyetemeknek a feladata lesz. Nem lehet megkerülni a pápai élet egyetemét vagy akadémiáját, ami ugye már foglalkozik a mesterséges intelligenciában, nem lehet megkerülni a pápai egyetemeket, a katolikus egyetemeket, rögtön megemlíteném, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten egy nagy kutatás indult, mesterséges intelligencia témakörében, bevonva a más társadalomtudományokat, a technológiát, katonai tudományokat, stb. Lehetne sorolni, milyen sok kooperációs terület van. Tehát ez lesz a sorsa, hogy egy kiinduló pont, egy ugródeszkája legyen a mélyfúrásoknak és a kutatásoknak, mert én azt gondolom, egyházi részről is jelenleg több a kérdés, mint a válasz, amit meg kell adnunk a mesterséges intelligencia, vagy az új gépezet területén, és ez egy sürgető kihívás a katolikus egyház szintjén, mind az egyetemes egyház szintjén, ez most az egyetemes egyház szintjén született, de ne felejtsük el, hogy az egyház a világ minden pontján van, nagyon eltérő társadalmi viszonyok között, ezért a helyi egyházaknak, a szubszidiaritásnak a jegyében óriási feladata lesz, hogy a saját társadalmukra, a saját közegükre átfogó válaszokat adjanak.
1: Említsük meg a háborút is, mert hogy erről is szó van az enciklikában, mint már ön is említette, és hát Leó pápának is voltak a közelmúltban kijelentései a háborúval kapcsolatban, ugye Donald Trump amerikai elnökkel került összetűzésbe, tehát mennyire reális elvárás a mai geopolitikai helyzetben az, amit Leó pápa ebben az enciklikában mond, tehát amikor a hatalmi kultúráról beszél, ami normalizálja a háborút, és azt mondja, hogy nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút.
2: Igen. Most, hogy geopolitika, két dolog, hogy mennyire lehet ez geopolitikailag elfogadni, ugye a reálpolitika, mint olyan, mindig abba az irányba mozdult el, hogy stratégiai szinten mi a jó az államnak, ugye az operatív szinten pedig a katonai parancsnoknak, hogy a csapatát, vagy a katonai műveletet hogyan tudja a leghatékonyabban végrehajtani. Viszont azért meg kell, hogy jelenjen egy morális hang ezeken a területeken egyértelműen, és ugye azt mondta Ferenc pápa is, meg a jelenlegi pápa is, hogy az autonóm fegyvereknek a bevetés olyan, amit mesterséges intelligencia irányít, vagy akár személyautonóm, itt ugye egy nagy kérdés, hogy hol van az embernek a szerepe, a helye ezeknek a fegyverrendszereknek az alkalmazásában, azt mondta, hogy mindenképpen határát jelenti a mesterséges intelligencia alkalmazásának, azt mondja, ontológiai határ, amit nem léphet át az ember az ilyen fegyverek használatánál, hiszen az emberi élet fölött még nagyon kiélezett helyzetekben is, legyen az egy háború, nem lehet, hogy a gépek döntsenek. Ugye ez egy nagyon fontos terület, és ugye három része kell ezt majd bontani, ez megint csak a mélyfúrásoknak a területe lesz, információgyűjtés és információfeldolgozás, döntéshozatali folyamatok, ugye katonai szinten, stratégiai szinten, és a végül pedig maga a fegyverrendszereknek a bevetése, autonóm, szemiautonóm rendszereknek a vizsgálata, ez a híres kérdés, ugye, a people in the loop, vagy person in the loop, tehát az ember ebben a rendszerben hol helyezkedik el, soha nem lehet kiiktatni az embert, ugye ez az egyik fő szempontja. Ezek nagyon röviden, persze ez megint csak egy külön beszélgetést igényelne, csak a fegyverrendszerek és csak a katonai célra való felhasználás.
1: Magnifica Humanitas, azaz a csodálatos emberiség, ez a neve 14. Leó pápa első enciklikájának, melyet hétfőn mutattak be a Vatikánban. A dokumentum arról szól, hogyan védhető meg az emberi személy a mesterséges intelligencia korában. A dokumentum legfőbb pontjairól Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutató Intézetének vezetőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

8:56 perc, és én is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba. Május 27-én Hella és Iveta napján. A 9 órai hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Jokubec László várja önöket. A mai műsor, a mai reggeli műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere Vasi Esó Lévia. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mai nappaliban 4 kéméndi diákkal és az iskola igazgatójával ismerkedhetnek meg, akik nemrég a Pátria Rádió vendégei voltak és a stúdióba is bátran beültek. Emellett Duka Zólyomi Árpádra emlékezünk, a kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár, meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott pozsonyi kerekasztal beszélgetésről hallhatnak összeállítást. Részletes tartalom ismertetővel a hírek után jelentkezünk, kérem tartsanak velünk. A mikrofonnál most Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány Enyicken ülésezik, régiós helyzetkép és a referendum előkészítése napirenden. Halálos ipari baleset történt Washington államban. Ma egy hidegfront éri el térségünket, délelőtt még marad a napsütés, 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Kihelyezett ülést tart a kormány a kelet-szlovákiai Enyicken, azaz Hanyiszkán. A miniszterek a kassai, a szepesújvári és a gölnicbányai járás társadalmi gazdasági helyzetét és problémáit értékelik. Kiemelt téma a kassamincenti stratégiai ipari park fejlesztése és a Volvo autógyár beruházása, amely az egyik legjelentősebb befektetés Szlovákiában az utóbbi időszakban. A kabinet megvitatja a 2025 második felében bekövetkezett árvizek következményeit is, a károk elérték az 5,5 millió eurót. A kormány dönt a mentési munkálatok és a helyreállítás költségeinek megtérítéséről. Emellett jóvá hagyja a július 4-ére kiírt népszavazás szervezési és technikai biztosításának tervét, amely több mint 12 millió eurós kiadással járhat. Tomás Szalai, a parlament SASZ-es képviselője bírálta az SNS módosító javaslatát, amely szerinte megnyithatja az utat az invazív kozmetikai beavatkozások előtt. Úgy véli, ez veszélyeztetheti az emberek egészségét. Az SNS visszautasítja a vádakat. Zuzana Skopcová, az SNS elnöki irodájának vezetője szerint a kritika mögött erős gazdasági érdekek állnak. A párt úgy véli, a javaslat nem változtat a jelenlegi szabályokon. Kamil Saskó egészségügyi miniszter elmondta, hogy a kérdést még egyeztetik, és a törvény további sorsáról később döntenek. A külügyi tárca vezetője Juraj Blanár és a gyermekjogi biztos József Miklosko együttműködési memorandumot írt alá a külföldön élő szlovákiai gyermekek védelmének erősítésére. A megállapodás célja a hatóságok közötti kommunikáció javítása és a válsághelyzetek gyorsabb kezelése. A felek szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben összehangoltabb fellépésre van szükség. Az együttműködésbe több szakmai intézmény is bekapcsolódik. Emellett tájékoztató kampányokkal segítenék a külföldön élő szlovákiai családokat abban, hogy jobban eligazodjanak a jogi különbségek és eljárások között. Halálos ipari baleset történt az Egyesült Államokban, Washington államban. A Longview-i papírgyárban felrobbant egy vegyitartálya, tragédia több ember életét követelte, a sérültek száma is jelentős. A hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben. A baleset tegnap reggel történt, a helyszínen több tucat tűzoltó és mentő dolgozott. A gyár mintegy 1000 embert foglalkoztat. A vállalat egyelőre nem adott ki részletes tájékoztatást az esettel kapcsolatban. A skót parlament támogatta egy új függetlenségi referendum előkészítését célzó javaslatot. John Swinney szerint a skót kormány párbeszédet kezdeményez a londoni vezetéssel a népszavazás engedélyezéséről. A brit kormány azonban közölte, nem támogatja Skócia függetlenségét, és nem járul hozzá új referendumhoz sem. Skóciában 2014-ben már tartottak népszavazást, akkor a szavazók 55%-a az Egyesült királyságban maradásra voksolt. A Brexit után ismét napirendre került a kérdés. A brit legfelsőbb bíróság 2022-ben kimondta, új referendum csak a londoni kormány jóváhagyásával tartható meg. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák válogatott nem lesz ott a svájci jégkorong VB negyed döntőjében, mert a csoportkör záró fordulójában 4-2-re kikapott a svédektől, s a 9. helyen végzett. A már biztos benn maradó magyar csapat 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, s 14-ként zárt. Gálfi Dalma nem jutott be a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába, a marozsán Fábián, Mattia Bellucci magyar-olasz páros viszont folytathatja.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses, nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Több helyről is forgalmi dugót jelentettek Pozsonyban, a Malomvölgyben, a Patronka irányába, szintén Pozsonyban az SMP híd előtt, Károlyfalu felől érkezve, majd Pozsonyban a Vajnorszkán és a Rozsnyavszkán a belváros irányába. A D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól a kikötői hídig, ezen kívül Kassára behajtva Saca város része felől, és szintén Kassán, a Krásznán a belváros irányába haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 4:10 lesz 4,5 perc múlva műsorunk mai tartalmából. Hamarosan összefoglaljuk a nap legfontosabb eseményeit, szólunk a mai napra eső kerek és félkerek évfordulókról, majd kulturális ajánlóval jelentkezünk. 10 óra után 4 kéméndi tanulóval és az iskola igazgatójával hallhatnak beszélgetést, akik nemrég ellátogattak Pozsonyba, a Pátria Rádióba. Körülnéztek a fordított piramisban, megismerkedtek a rádiózás világával, majd bátran beültek a stúdióba is, ahol Ürge Tamás kérdezte őket élményeikről. 11 óra után Duka Zólyomi Árpádra emlékezünk, a kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából rendezett emléknapok pozsonyi kerekasztal beszélgetéséről hallhatnak összeállítást. Munkatársaim Vasies Olívia hangmérnök és Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok. Rádiózzanak velünk!

Május 27-e van, az év 147. napja. Névnapjukat a hellák ünneplik. Ma van a sürgősségi orvostan európai napja. Ezt a napot azért tartják, hogy felhívják a figyelmet a sürgősségi ellátás jelentőségére, valamint azokra az orvosokra és szakdolgozókra, akik a nap 24 órájában a legsúlyosabb helyzetekben segítenek. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. Május 27-én egyes források szerint ezen a napon koronázták francia királlyá VI. Fülöpöt, a Valois ház első uralkodóját. Uralkodása idején kezdődött meg a 100 éves háború egyik legfontosabb korai szakasza, így személye a középkori francia történelem meghatározó alakjai közé tartozik. Május 27-én Svédország és Dánia, Norvégia aláírta a koppenhágai békeszerződést. A megállapodás lezárta a két északi hatalom közti háborús időszak egyik szakaszát és újra rendezte a térség politikai viszonyait. Május 27-én lerakták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. A Péterpál erőd alapítása Nagy Péter nyugatosító politikájának egyik jelképes mozzanata volt, és ezzel kezdetét vette a város története is. 1883. május 27-én megkoronázták III. Sándor orosz cárt. A moszkvai szertartás hivatalosan is megerősítette uralmát, amelyet erősen konzervatív, központosító politika jellemzett. 1941. május 27-én elsüllyedt a Bismarck, a német flotta egyik legnagyobb csatahajója. A hadihajó pusztulása a II. Világháború egyik legismertebb tengeri eseménye lett, és komoly presztízsveszteséget jelentett a náci Németországnak. 1968. május 27-én megkezdődött a

Huntergamper Németországban. A Chemie Grünenthal alkotó része altatószere gyermekek ezreinél okozott súlyos fejlődési rendellenességeket, miután édesanyjuk a terhesség alatt használta. A per a 20. század egyik legismertebb gyógyszeripari botrányának jogi következménye volt. 1971. május 27-én történt a nagyváradi repülőgép eltérítés. A Nagyvárad Bukarest járat utasai közül 6-an eltérítették a román belföldi járatot, és a gépet Bécsbe kényszerítették. A fedélzeten lövés is eldördült, a másodpilóta megsebesült, az akció végül Ausztriában ért véget. 1994. május 27-én Alekszandr Szolzsenyicin, Nobel-díjas író, hosszú száműzetés után visszatért Oroszországba. Hazatérése erős szimbolikus jelentőséggel bírt a szovjet korszak utáni orosz közéletben és irodalmi emlékezetben. 2002. május 27-én Medgyessy Péter kormányt alakított Magyarországon, kabinetje ezen a napon tette le a hivatali esküt, ezzel hivatalosan is megalakult a rendszerváltás utáni Magyarország 5. kormánya. Május 27-e több ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született Paul Gascoigne, angol labdarúgó és edző. Ezen a napon hunyt el Niccolò Paganini, olasz hegedűművész, zeneszerző, valamint Robert Koch, Nobel-díjas német bakteriológus, a tuberkulózis kórokozójának felfedezője. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. 445 éve 1581-ben ezen a napon hunyt el Báthori Kristóf erdélyi fejedelem. Báthori István testvéreként fontos szerepet játszott az erdélyi fejedelemség kormányzásában. Bátyja lengyel királlyá választása után ő lett Erdély vajdája, majd fejedelme. Nevéhez a bátoriak erdélyi uralmának megszilárdítása kötődik. Százöt éve 1921-ben ezen a napon született Jobbágy Károly kétszeres József Attila díjas magyar költő, műfordító és tanár. Költészetét a klasszikus forma érzék és a letisztult líraiság jellemezte, műfordítóként is maradandó munkát végzett. 95 éve 1931-ben ezen a napon született Bernard Fresson, francia színész. Erőteljes karakter szerepeivel vált ismerté a magyar közönség, többek között a Szerelmem Hiroshima című film kapcsán is találkozhatott a nevével. Hetven éve 1956-ban ezen a napon született Giuseppe Tornatore, olasz filmrendező és forgatókönyvíró. Nevét világszerte a Cinema Paradiso tette ismerté, amelyért Oscar-díjat is nyert. Filmjeiben gyakran kap hangsúlyt az emlékezés, az idő múlása és a mozi varázsa. 45 éve 1981-ben ezen a napon hunyt el Pilinszky János, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. A 20. századi magyar líra egyik legnagyobb alakja volt. Költészetét a rendkívüli tömörség, a metafizikai mélység és a háborús tapasztalatokból fakadó erkölcsi kérdésfeltevés tette különlegessé. Versei ma is a magyar irodalom legfontosabb művei közé tartoznak. Huszonöt éve 2001-ben ezen a napon hunyt el Bozóki István magyar színművész, érdemes művész, színpadi és filmes alakításai révén vált ismerté, hosszú pályája során a magyar színjátszás megbecsült alakja lett, jellegzetes hangja és karakterformáló ereje miatt a közönség széles köre emlékezhet rá. És végül, ha nem is kerek és nem is félkerek évforduló, ma ünnepli 78. születésnapját Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas, magyar előadó művész, zeneszerző, zongorista és énekese, a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja. Az Omega és a Lokomotív GT tagjaként, dalszerzőként és színpadi szerzőként is maradandót alkotott. Eseménynaptárunk mai zárásaként most tőle szól egy dal, amelynek a címe a Csúnya fiúknak is van szíve.

0: Készült egy újabb Facebook alapú alkalmazás, amivel a Reddit babérjaira törne a Meta. Ingyen adják a Tomb Raider trilógia felújított változatát. 6 hónapot töltenek, majd 400 kilométer magasan sikeresen elindult a Senchu 23. Színes híreinket hallják Nyitrai Nórától.
1: A Facebookot is birtokló Meta különösebb hírverés nélkül indította útjára legújabb alkalmazását, amely fórum névre hallgat és egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, kizárólag iOS-t futtató eszközökre. Hamar kiderült, hogy egy kifejezetten a Facebook csoportokhoz létrehozott alkalmazásról van szó. A Meta úgy pozícionálja az újdonságot, mint egy Reddithez hasonló platformot, amely segíthet valódi válaszokat nyújtani a felhasználóknak még hozzá valódi emberektől. A fórum használatához nélkülözhetetlen egy már létező Facebook fiók, és a belépést követően átkerül ide a profilhoz tartozó minden adat és tevékenység. Szemben a hagyományos Facebook alkalmazással a fórum hírfolyama kizárólag a felhasználó különböző csoportjaiból származó beszélgetéseket emeli ki. A fórumban közzétett posztok természetesen megjelennek a fő Facebook alkalmazásban, és ez fordítva is igaz. Kiderült továbbá, hogy napjaink trendjeihez igazodva a fórum is tartalmaz mesterséges intelligencia alapú funkciókat. Az egyik az úgynevezett ESC, a másik EMI funkció egy adminisztrátori asszisztens, amely segíthet a csoportjaink kezelésében. Május 28-án délután 5 óráig az eredeti ár helyett ingyen szerezhető be a Tomb Raider 1-2-3 Remastered Starring Lara Croft PC-s verziója az Epic Games Store digitális játékáruházban. A 90-es évek egyik legnépszerűbb játéksorozatának első három része 2024-ben kapott felújított változatot, így valamivel szebb grafikával a mai korigényekhez igazítva pörgethetők végig Lara Croft első kalandjai. És nem ez az egyetlen ingyen bezsákolható játék az Epicnél, hiszen most a Down in Bermuda is ingyenesen lehet bárkié. A Tomb Raider 1-2-3 Remastered Starring Lara Croft megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a játék adatlapján a Get gomb megnyomásával csak igényelni kell a programot. A háromfős legénység Chu Yang Chu parancsnok, Chang Cheyuan pilóta és Laika Ying kutatási szakértő várhatóan 6 hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Teinkung kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre. A kínai űrügynökség a CMSA szóvivője korábban közölte, a küldetés során az egyik űrhajós hosszú távú egyéves űrbeli tartózkodást vizsgáló kísérletben is részt vesz. A Tiankung űrállomáson jelenleg a Shenzhou 21 személyzete tartózkodik, Chang Lu parancsnok, Wu Fei űrmérnök és Chang Hu Chang küldetés specialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. A Shenzhou 23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre. Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már euró milliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.

0: Kedves hallgatóink, 9:30, 9,5 perccel kultúrpercek rovatunkat hallják, tartsanak velünk! Ma este rendkívüli vendégelőadásra várja a nézőket a Kassai Tália Színház. Egyetlen alkalommal látható Kassán a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház Büntény a Kecske-szigeten című előadása. A darab izgalmas lélektani mélységekkel átsző dráma, amely feszültséggel és erős érzelmi helyzetekkel dolgozik, részletek a Tália Színház oldalán. A komáromi Jókai Színházban is vendégelőadásra várják a színház kedvelőket. Mától péntekig több időpontban látható Berg Judit Rumini Tükör szigeten című mesedarabja a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház előadásában. A történetben a szélkirálynő legénysége Tükör sziget felé veszi az irányt, hogy ellenszert szerezzenek Sajtos Rozi számára, akit egy veszélyes higanyhidra csípett meg. A Rumini könyvekből ismert szereplő kalandját a Firkin zenekar zenéje kísér. A pontos időpontokról és jegyekről a komáromi Jókai Színház honlapján találnak részleteket. Juhász Rokkó, Csehszlovák bőrönd című kiállításához kapcsolódva ma 17 órakor tárlatvezetést tartanak az érsekújvári Zmetákernő Művészeti Galériában. A tárlat egy 6 éven át 5 kontinensen formálódó folyamatművészeti projektet mutat be, amelynek középpontjában egy 1922-es családi bőrönd, a személyes emlékezet és a történelmi traumák kapcsolata áll. A kiállítás május 30-áig látogatható, most Juhász Rokkó performert halljuk.
1: Valóban ez nagypapának a bőröndje Kéményről, akiről azt kell tudni, hogy nem szeretett utazni, és soha nem is utazott. Viszont volt bőröndje, mert azon a környéken, és azt hiszem, hogy a szlováki magyarság ezt pontosan ismeri, a háború utáni kitelepítések és lakosság cserék miatt mindenkinek volt bőröndje. Na most van, aki ezt használta, van, aki nem. Szerencsére az én nagyapámnak nem kellett, nem telepítették ki, és lakosság cserébe se hagyta el a faluját. Így ez a bőrönd megmaradt gyakorlatilag érintetlenül otthon. Tehát ez egy örökség volt, ami egy nagyon szép 1922-es csehszlovák Vulkan Fiber bőrönd, amit én hazavittem, és sokáig otthon állt, amíg ki nem derült az, beindultak ugye a fapados járatok, ahol pontosan előírták, hogy milyen méretű bőröndöt lehet kézipodgyászként fölvinni, és nagyjából abban az időben került a szemem elé a bőrönd. Megmértem, és pontosan olyan méretű volt, amit kézi podgyászként föl lehet vinni. Na, itt ez volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a bőrönddel, ami soha nem utazott, már pedig a bőröndnek az a sorsa, hogy utazzanak, ezzel én most elindulok. És onnantól kezdve gyakorlatilag bárhova utaztam, majdnem mindig vittem magammal a bőröndöt. Így tudtam megcsinálni azt, hogy 6 év alatt 5 kontinensen járt.
0: Ma este 19 órától Komáromban a Réva Magyar Kultúra Házában látható a Bőröndbe zárt múlt című tantermi színházi előadás. A középiskolásoknak készült produkció a Csehországba való deportálások és a reszlovakizáció történetét hozza közelebb a mai fiatalokhoz. Egy családi történeten és elhallgatott traumákon keresztül az előadás írója Varga Emese, rendezője Sereglei András, a szereplők és drámatanárok, Bandor Éva, Hostomski Fanni és Szebellai Dániel. Május 28-án csütörtökön 17 órakor a Lévai Revicki házban mutatják be az iskolai emlékkönyv Juhász Gyula Alapiskola Léva 1950 és 2025 között című kötetet. A könyvbemutató a felvidéki magyar iskolák újraindításának 75. évfordulójához kapcsolódik, szervezője a Lévai Magyar Asszonyok Ligája és a Revicki Társulás. Geréb Ágnes pszichológus, szülésznő, gyógyász, orvos és független bába lesz a Kikötő Polgári Szalon vendége május 28-án csütörtökön 18 órától a Komáromi Sej János Gimnázium aulájában. Az apás szülés és az otthon szülés hazai úttörőjével születésről, szabadságról, bizalomról és emberi méltóságról beszélgetnek. Az est azt is körüljárja, mit árul el egy társadalomról a születéshez való viszonya, és hol húzódik a határ, az állami felelősség, a szakmai kontroll és az egyéni döntés szabadsága között. A beszélgetés házigazdája ezúttal is Bödög Gergely történész lesz. Május 29-én pénteken 17 órakor a Komáromi Dunamenti Múzeum kultúrpalotájában nyílik meg a Suiseki Több egy puszta kőnél című kiállítás. A Suiseki japán eredetű kő szemlélő művészet olyan természetes kövek esztétikai bemutatására épül, amelyek formájukban tájakat, hegyeket, vízeséseket vagy más természeti képeket idéznek meg. Pénteken 18 órától Párkányban a Papp Katalin Magánművészeti Alapiskolában ad kamarazenei koncertet a Cseri Kvartett. A műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szintén május 29-én pénteken civil fórumot szervez Komáromban a Közügy Platform, az anyaországi támogatás politika megújításáról és annak felvidéki magyar közösségekre gyakorolt hatásáról. A rendezvény helyszíne a Komáromi Erőd Szentborbála lőporraktára lesz. A program 16 órakor érkezéssel és regisztrációval kezdődik. Keszeg Béla polgármester köszöntője után Mi a probléma és mit kell tenni címmel panelbeszélgetés kerül sor Morvai Tünde kisebbségkutató, Bara Zoltán közgazdász politológus és Kovács Balázs nemzetközi kapcsolatok szakértő részvételével, Voda Zsófia moderálásával. A beszélgetést a Tandem Nonprofit szervezet közreműködésével workshop követi, ahol a résztvevők közösen fogalmazhatnak meg javaslatokat és szempontokat. A részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztrációs linket a Közügy Platform Facebook oldalán az esemény leírásában találják meg az érdeklődők. Május 29-e és 31-e között Galántán rendezik meg a 20. Kodály napokat a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyével. A programsorozat pénteken kiállítás megnyitókkal és nyitóhangversennyel indul, amelyen Veszprém város vegyes kara lép fel a galántai római katolikus templomban. Szombaton a városi művelődési központban egész nap zajlik a versenyprogram, amelyben többek között rimaszombati, füleki, komáromi, ipolybalogi, nyitrai, párkányi, Koloni, Ragyolci, Galántai és Nagymegyeri énekkarok mutatkoznak be. Aznap este ünnepi hangversenyt tartanak a neogótikus Eszterházi kastélyban, valamint kóruskoncertek lesznek a környék településein is. A rendezvény vasárnap koszorúzással, felvonulással majd 16 órától gála hangversennyel és eredményhirdetéssel zárul a Galántai VMK-ban. Szombaton a Nyugaton a helyzetben a nagymúltú rendezvény három ikonikus alakjával, Stirber Lajossal, Szalai Szilvával és Kazán Józseffel hallhatnak beszélgetést. Május 30-án szombaton a Komáromi Jókai Színházban vendégszerepel a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház. Este 7 órától a Pupek Minden Kelet és Nyugat között című nagy sikerű szívek előadást láthatja a közönség. Az előadást átszövő közép-európaiságról a társrendező koreográfus Hégli Dusan gondolatait hallják.
2: Lehet ezt úgy fölfogni, mint egy poszt, hogy mit kell most itt, mert mi felvidékiak vagyunk, meg palócok, meg komáromiak, meg erdélyek, meg magyarok, és a közép-európaiság egy poz. De hogyha valaki megnézi a Sörgyári Kapricsot csehül, akkor az már közép-európaiság bizonyos értelme, mert hogy úgy éli meg a kétnyelvűségét, hogy hasznát látja. Ha valaki tudja élvezni a román zenét, vagy meg tud hallgatni egy szlovák Peter Lipát, akkor ez mind ez. Tehát ez nem egy kényszeres helyzet. Én megpróbálok úgy élni, és megpróbálok úgy gondolkodni a kultúráról is, hogy az, hogy több nyelvet értek, vagy több kultúrát ismerek, esetleg többhoz van közöm is, tehát hogy vonzalmam, akár a film, vagy az irodalom terén, hogy ez nem egy hátrány, ez nem egy verseny. Túl vagyunk azokon a 19. század végi vitákon, hogy most ki melyik nemzethöz tartozzon. Azt gondolom, hogy mindenki élvezhet többféle kultúrát is, és azt gondolom, hogy mindenkinek több identitása is van. Tehát nekem van kéméndi identitásom úgy, hogy nem élek ott 30 éve. Van garamparti identitásom, van akár gömöri is, mert nagyon sokat jártam oda. És most már van pozsonyi is, ennek ellenére, hogy a pozsonyiak a mai napig nem gondolják róla, hogy én pozsonyi vagyok, de van pesti is, és van kolozsvári is, tehát hogy, és így van közép-európai identitásom is.
0: A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Sodrásban címmel idén is meghirdeti a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára. A Felvidéki Magyar Irodalom Napjához kapcsolódó pályázatra olyan korábban még nem publikált prózai írásokat várnak, amelyek a Sodrásban levés élményét, az útkerestést, az identitást, a szülőföldhöz való kötődést vagy a változásokkal való szembenézést dolgozzák fel. A pályaművek beküldési határideje október 1-e, az ünnepélyes díjátadót pedig október 28-án Király Helmecen tartják. A legjobb alkotások szerzői könyvjutalomban, publikációs lehetőségben, illetve tábori meghívásban is részesülhetnek. Bővebb részletek a Szlovákiai Magyar Írók Társasága honlapján a smit.hu-n. A Kassai Tália Színház a korábbi jogdíjas akadályok rendezése után ismét műsorra tűzi Mark Hedon világsikerű regényének színpadi adaptációját, a Kutya különös esete az éjszakában című előadást. A Matusek Attila rendezésében készült produkció bérletes előadásait május 31-e és június 30-a között pótolják. A fennmaradó szabad helyek függvényében korlátozott számban jegyek is válthatók az előadásokra. Jókai nyomában címmel szerveznek tematikus városnéző sétát jövő szerdán 17 órától Komáromban. A séta során felkeresik azokat a helyszíneket, amelyek meghatározó szerepet játszottak a jókai család életében, és amelyekhez Jókai Mór gyermek és ifjúkori emlékei kötődnek. Az egyes állomásokon megelevenednek azok a személyek, történetek és élmények, amelyek az író regényeit és novelláit ihlették. Az esemény regisztráció köteles, jelentkezés és információ a dunamente.tdm@gmail.com e-mail címen, megismétlem, dunamente.tdm@gmail.com, valamint a 0948-830-202-es telefonszámon, megismételem, 0948-830-202. Találkozási pont a Klapka téren található komáromi információs irodánál. A Felvidéki Alkotók Egyesülete Csallóközi Szimfónia címmel irodalmi pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. A pályázat különlegessége, hogy az írásokat a Csallóközi Múzeumban bemutatott képzőművészeti kiállítás válogatott alkotásai inspirálják. Magyar nyelven író 16 év feletti szerzők jelentkezhetnek, a beküldési határidő július 31-e, bővebb részletek a Felvidéki Alkotók Egyesületének honlapján találhatók. Június 4-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Tornaljai Rákóczi Magyar Ház udvarán tartanak megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. Az emlékbeszédet Igo Zoltán történelem tanár mondja, a programban közreműködnek a történelmi egyházak képviselői, valamint óvodások, alapiskolások, középiskolások és az Andante. S végül, de nem utolsó sorban, Somorján, Komáromban és Füleken is látható lesz Potracká Lea díjnyertes dokumentumfilmje, Az apám lánya, amely egy évtizedekig elhallgatott családi tragédia nyomába ered. A vetítések után beszélgetéseket is tartanak a rendezővel, illetve meghívott pszichológusokkal, a film hátteréről, személyes és etikai dilemmáiról, valamint a kimondatlan családi történetekről. A filmet június 4-én Füleken, június 5-én Somorján, június 8-án pedig Komáromban vetítik, a belépés díjtalan. Most Potracká Leát, a filmrendezőjét halljuk.
3: A film története most már nem titok. Nekem van egy nővérem, édesapám első házasságából, aki 27 évvel ezelőtt, most már egy picivel régebb óta, de eltűnt. Semmilyen hírt nem tudtunk róla, nem volt semmilyen információnk azzal kapcsolatban, hogy hol van. Még nem körülbelül 7 évvel ezelőtt, amikor ugye a film maga úgy elindult az útján, kaptunk tőle egy levelet. És ezzel világossá vált számomra, hogy ő életben van. És én a kezdetekben erről nem akartam filmet csinálni. Ám ahogy így végigjártam a családtagokat és kérdeztem a nővéremről, így rájöttem, hogy igazából hány emberrel beszélek, annyi különböző történetet hallok róla, és ez így elindította bennem a fantáziát, hogy akkor ki is ő valójában, az, akit én gyerekként elképzeltem, vagy az, azok a különböző variációk, amikről én hallok. Úgy döntöttem, hogy akkor elindulok ezen az úton, és megkeresem őt. Picit szomorú is ez a tény, hogy többen tudnak ezzel a történettel azonosulni, mint én azt gondoltam, ami azt jelenti, hogy nagyon sok családban nagyon sok tabu van, nagyon sok kimondatlan gondolat van, nagyon sokan nem beszélnek egymással. És ezek a film utáni beszélgetések például kiváló alkalmak arra, hogy ezek a diskurzusok elinduljanak.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, hamarosan híreket hallhatnak, majd az előttünk álló órában a nyitrai kerület Érsekújvári járásában fekvő Kémént község Petőfi Sándor nevét viselő magyar alapiskolájának 4 tanulója és az iskola igazgatója Tungli Vecserka Judit enged bepillantást az oktatási intézmény érdekes életébe. 11 és 12 óra között hangképes beszámolót hallhatnak a Dukazójomi Árpád kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából tartott megemlékező kerekasztal beszélgetésről, amelyet a Csemadok pozsonyi székházában tartottak május 11-én. Most a hírek jönnek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Együttműködik a külügy és a gyermekjogi biztos a külföldön élő szlovákiai gyerekek védelmében. Új függetlenségi referendumot sürget a skót parlament. Ma egy hideg front éri el térségünket, délelőtt még marad a napsütés, 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Kihelyezett ülést tart a kormány a kelet-szlovákiai Enyicken, azaz Hanyiszkán. A miniszterek a kassai, a szepesújvári és a gölnicbányai járás társadalmi gazdasági helyzetét és problémáit értékelik. Kiemelt téma a kassamincenti stratégiai ipari park fejlesztése és a Volvo autógyár beruházása, amely az egyik legjelentősebb befektetés Szlovákiában az utóbbi időszakban. A kabinet megvitatja a 2025 második felében bekövetkezett árvizek következményeit is, a károk elérték az 5,5 millió eurót. A kormány dönt a mentési munkálatok és a helyreállítás költségeinek megtérítéséről. Emellett jóvá hagyja a július 4-ére kiírt népszavazás szervezési és technikai biztosításának tervét, amely több mint 12 millió eurós kiadással járhat. Tomás Szalai, a parlament SASZ-es képviselője bírálta az SNS módosító javaslatát, amely szerinte megnyithatja az utat az invazív kozmetikai beavatkozások előtt. Úgy véli, ez veszélyeztetheti az emberek egészségét. Az SNS visszautasítja a vádakat. Zuzana Skopcová, az SNS elnöki irodájának vezetője szerint a kritika mögött erős gazdasági érdekek állnak. A párt úgy véli, a javaslat nem változtat a jelenlegi szabályokon. Kamil Saskó egészségügyi miniszter elmondta, hogy a kérdést még egyeztetik, és a törvény további sorsáról később döntenek. A külügyi tárca vezetője Juraj Blanár és a gyermekjogi biztos József Miklosko együttműködési memorandumot írt alá a külföldön élő szlovákiai gyermekek védelmének erősítésére. A megállapodás célja a hatóságok közötti kommunikáció javítása és a válsághelyzetek gyorsabb kezelése. A felek szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben összehangoltabb fellépésre van szükség. Az együttműködésbe több szakmai intézmény is bekapcsolódik. Emellett tájékoztató kampányokkal segítenék a külföldön élő szlovákiai családokat abban, hogy jobban eligazodjanak a jogi különbségek és eljárások között. Halálos ipari baleset történt az Egyesült Államokban, Washington államban. A Longview-i papírgyárban felrobbant egy vegyi tartálya, tragédia több ember életét követelte, a sérültek száma is jelentős. A hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben. A baleset tegnap reggel történt, a helyszínen több tucat tűzoltó és mentő dolgozott. A gyár mintegy 1000 embert foglalkoztat. A vállalat egyelőre nem adott ki részletes tájékoztatást az esettel kapcsolatban. A skót parlament támogatta egy új függetlenségi referendum előkészítését célzó javaslatot. John Sweeney szerint a skót kormány párbeszédet kezdeményez a londoni vezetéssel a népszavazás engedélyezéséről. A brit kormány azonban közölte, nem támogatja Skócia függetlenségét, és nem járul hozzá új referendumhoz sem. Skóciában 2014-ben már tartottak népszavazást, akkor a szavazók 55%-a az Egyesült Királyságban maradásra voksolt. A Brexit után ismét napirendre került a kérdés. A brit legfelsőbb bíróság 2022-ben kimondta, új referendum csak a londoni kormány jóváhagyásával tartható meg. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák válogatott nem lesz ott a svájci jégkorong VB negyed döntőjében, mert a csoportkör záró fordulójában 4-2-re kikapott a svédektől, s a 9. helyen végzett. A már biztos benn maradó magyar csapat 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, s 14-ként zárt. Gálfi Dalma nem jutott be a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába, a marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz páros viszont folytathatja.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hideg front éri el térségünket, a délelőtt az előző napokhoz hasonló nyugodt, napsütéses, nyári idővel lehet számolni, majd a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. A délelőtt folyamán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban, a Bajkászkán, a Ruzsinovszká felé haladva, a három torony, tehát a Trivese irányába, körülbelül 50 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: A közelmúltban a rádiózás iránti kíváncsiság hozta Pozsonyba, a Pátria rádióba azt a négy kéméndi tanulót, akik miután körülnéztek a fordított piramisban a rádió épületében, bátran beültek a stúdióba is. Ürge Tamás beszélgetett velük.
1: Kéméndről érkeztetek, mutatkozzatok be!
2: Fucsi Lili Anna vagyok, és a harmadik osztályba járok.
3: Hutura Kristóf vagyok, és 9. osztályos tanuló vagyok.
4: Faragó Márton vagyok, és 9. osztályos tanuló vagyok.
5: Szarka László vagyok, a 8. osztály diákja.
1: Hogyan kerültetek ide a rádióba? Mi előzte meg ezt a látogatást?
4: Mivel mink vagyunk így négyen azok a diákok, akik a legtöbb helyre mennek el versenyekre, és mindenféle ilyen rendezvényre, ezért mi négyünket választották ki, ugyanis mink vagyunk így a legügyesebbek és a legaktívabbak az iskolában. Egy hosszú út is megelőzte a látogatásunkat.
1: Izgultatok egy kicsikét az úton idefelé?
5: Beszéltek mindjárt nevében, hogy igen.
1: És mi volt az, amitől úgy tartottatok?
3: Hát igazából attól tartottunk, hogy bele fogunk vakizni a beszélgetésbe, hogy esetleg nem jut eszünkbe megfelelő szó, vagy esetleg félni fogunk a beszélgetéstől.
1: Petőfi Sándor, alapiskola, kéményd, így hívják az iskolát. Ki tudna közületek nekem valamit mondani erről a Petőfi Sándorról? Ki volt ő?
5: Petőfi Sándor a magyar irodalom egyik legismertebb költője volt, 1823-ban született. A szabadságharc érdekében sok mindent tett, életének nagy részét ezért áldozta fel. Élete szerelme Szendrei Júlia volt, aki ezt több verset is írt. Nagy részt vállalta a szabadságharcban, 1849-ben tűnt el a csatamezőn, azonban emlékét máig őrizzük.
1: Kiváló! És mivel a hallgatók nem látnak titeket, elmondhatom, hogy te egy kicsit nagyon hasonlítasz Petőfi Sándorra. Éppen csak a bajuc hiányzik. Lehet, hogy ezt még nem mondta senki, ettől függetlenül ez így van. El tud mondani valaki egy vers idézetet Petőfi Sándortól?
2: Petőfi Sándor, fa leszek, ha fának vagy virága. A harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka te vagy a mennyország, én csillaggá változom. Ha leányka te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.
1: Ezt fejből mondta Lili. Na most akkor ugye iskola. Nektek ez a munkahely. Mondjátok el egyenként, kinek melyik a kedvenc tantárgya. Ha több is van, akkor többet. Azt is lehet mondani, hogy én minden tantárgyat szeretek.
4: Én szeretem a matematikát. Nem tudom, mi tetszik benne, de valami megtetszett benne azért. Néha kicsit azért hát kikészít, de amúgy szeretem. És még a tornaórát is szeretem nagyon, ugyanis szeretek sportolni, biciklizni, focizni, és ez a kettő, amit úgy nagyon szeretek.
1: Következő stúdió vendégünk, mi a kedvenc tantárgy?
3: Én szeretem a matematikát, a történelmet és a biológiát. A biológiát érdekel a legjobban, mivel ilyen úton is szeretnék majd tovább tanulni.

0: ünnepeken.
1: És ezt te élvezed?
0: Igen.
1: Kedvenc tantárgy?
2: Történelem és magyar irodalom. Érdekelnek az írók, a versek és a történelmi tények.
1: Próbáltál te is már valamikor verset írni?
2: Nem, én inkább csak tanulom őket.
1: Ki szokott közületek versenyekre járni? Valamennyien?
3: Mindannyian szoktunk.
1: Mindannyian. Jó, akkor most kezdjük fordítva. Milyen versenyeken vettél részt eddig az egész alapiskolai tanulmányait folyamán?
2: Pitagorasz matematika versenyre jártam egy ideig, biológia olimpiás és az olvasni jó irodalmi vetélkedőn voltam idén.
1: Helyezések, eredmények?
2: Biológia olimpiászon járási első, míg megyei hetedik lettem. Az olvasni jón az iskolai csapattal az előkelő ötödik helyet értük el.
1: Versenyek.
0: Hát én 2 évig jártam a népmesemondó versenyre, idén nem tudtam elmenni, voltam a Tompa Mihály szavaló versenyen.
1: Igen, a Tompa Mihály országos verseny.
0: Országos ami... versenyre eljutottam. Az országos verseny Érsekújvárban volt.
1: És milyen sávozást értél el?
0: Ez is sávos lettem.
1: Versenyek és következő stúdió vendégünk.
3: Hát igazából a 9 év alatt nagyon sok versenyen volt lehetőségem részt venni. Ugye az mindenféle iskolai versenyek, például olimpiai napokon való részvétel. Részt vettem 5-től szinte mindegyik évben 9-ig a mesemondó versenyen, a Ipoly Arnold népmesemondó versenyen. Itt eddig tovább is jutottunk minden évbe, ugye az annyit jelent, hogy a területi fordulón kiemelten sávot értünk el. Idén sajnos én nem tudtam tovább jutni, de az osztálytársam tovább jutott, és így egyenlőek vagyunk a továbbjutási arányba. Részt veszek minden évben biológia olimpiás versenyen, ahol járásin sikeres megoldót értem el. És járok még népdalversenyekre, regionális népdalversenyekre, Újvárba, Párkányba, ahol általánosan aranysávot vagy kiemelt aranysávot sikerült elérni.
1: Ehhez is gratulálunk, tehát nem unatkozol egész nap, ugye? Van mit csinálni.
3: Igen, van mit csinálni, és soha nem unatkozok.
1: És a következő stúdió vendégünk, versenyek, eredmények.
4: Én ugyanúgy részt vettem az Olvasni Jó történelmi regionális versenyen. Ott ugye, mint már mondta társam, 5. helyet értük el, és én is, mint Kristóf, részt veszek minden éven az Ipoly Arnold népmesemondó versenyen, ahol idén tovább jutottam. Sajnos csak egyedül, mert barátom nem jutott tovább, de nem baj, valahogy kibírjuk így is. Eddig, amikor tovább jutottam gombaszögre a döntőbe, ott tavaly előtt ezüstsávot értem el, és tavaly pedig aranysávot.
1: No kérem, tetszik hallani, tehát akkor nagy gratula mindenkinek. Miért jó a Kémindi iskolába járni?
3: Azért jó a Kémindi Petőfi Sándor általános iskolába járni, mivel az évközben egy csomó eseményen tudunk részt venni az iskolán belül. Tavaly szeptembertől mostanáig volt több táncház, ha jól emlékszem, 2 volt. Volt idén olimpiai napunk, karácsonyi műsort szervezünk az iskolába a szülőknek és a falunak. Idén részt vettünk ugye a falubeli anyánk napján, és hogyha van valami rendezvény a faluban, akkor oda szoktak még minket elhívni, hogy esetleg szerepeljünk, vagy akik részt vesznek a versenyen, mesét mondanak, vagy énekelnek, azokat szoktak még elhívni. Trianoni megemlékezés szok lenni, és szok még lenni ugye Petőfi napok. Az annyit jelent, hogy több program van egy héten, mikor március 15-e van azon a héten. Olyankor megemlékezünk ugye a szabadságharcról, Petőfiről és a 1848-as, 49-es évekről.
1: És ezen kívül még tanulni is kell minden nap.
3: Hát igen.
1: Ugye, így van. De miért szeretsz járni a Kémindi Petőfi Sándor alapiskolába?
0: Hát azért, mert nagyon sok a lehetőség versenyekre menni, meg hogy nagyon sok a kirándulás, a tanítónénik is nagyon kedvesek és megértőek.
1: És nem csak ők tudják a tananyagot, hanem tőletek is megkérdezik, hogy tudjátok-e, ugye, és ezt hívjuk tanulásnak.
0: Igen.
1: És általában igazságosan osztályoznak, hogy aki nem tud, az rosszabb jegyet kap, aki nagyon tud, az nagyon jó jegyet kap?
0: Igen.
1: Neked miért kedves ez az iskola?
2: Amiatt, mivel a tanároknak a kis létszám miatt van idejük a versenyfelkészítésekre, akár egyenként is.
1: Foglalkoznak veletek.
2: Igen.
1: Utolsó vendégünket is megkérdezem, ki

0: 9 éve koptatod azt az iskolát, illetve a padot.
1: Azért is kedves nekem ez az iskola, ugyanis nagyon sok jó barátom van ott, abban az iskolában. Általában mindig jó a hangulat, nem szokott olyan lenni, hogy rossz lenne a hangulat. És a tanárok is mindig kedvesek, kivéve ha rosszak vagyunk, olyankor néha kicsit idegesek szoktak lenni, de amúgy még jó gyerekek vagyunk.
0: Kell néha bocsánatot is kérni? Tanítótól, egymástól?
1: Igen, kell.
0: Ez a rendje ennek, hogy igen, ez igen. Így van.
2: A közelmúltban 4 kéméndi tanuló látogatott el hozzánk Pozsonyba a Pátria Rádióba. Fotyi Lili Anna, Hutura Kristóf, Faragó Márton és Szarka László. Miután körülnéztek a fordított piramisban, vagyis a rádió épületében, bátran beültek a stúdióba is. A velük készült felvétel első részét hallották, a zene után Ürge Tamás kollégám tovább kérdezi őket.

0: Amint azt már jeleztem, a közelmúltban a rádiózás iránti kíváncsiság hozott Pozsonyba ide a Pátria Rádióba négy kéméndi tanulót, a harmadikos Fótyi Liliannát, a 9-es Hutura Kristófot és Faragó Mártont, valamint a 8-os Szarka Lászlót. Miután körülnéztek a fordított piramisban, vagyis a rádió épületében, bátran beültek a stúdióba is. Most a velük készült felvétel második része következik, a riporter Ürge Tamás.
1: Mutassuk be az iskolát a hallgatóknak, járjuk körbe, milyenek az osztályok, hogy néznek ki, van-e interaktív tábla?
2: A föld szinten van az igazgatói iroda, a tantestületi, a tankönyvszertár, az első osztály, van a sportszertár, a harmadik, negyedik osztály, a második osztály is a föld szinten van, és a műhely.
1: Menjünk tovább, mi van mondjuk az első emeleten?
3: Van szlovák nyelvi szaktantermünk, angol nyelvi szaktantermünk, informatika és geográfia szertárunk, biokémia és fizika laboratóriumunk.
1: Mi van még az iskola épületében?
4: Még a második emeleten van a 5-től a 9-ig lévő osztályok, ott van a speciális gyerekeknek lévő osztály is, fönt van 2 mosdó, egy női és egy férfi mosdó, és még van fönt az egyik tanárunknak egy ilyen kis irodája, ami egyben egy könyvtár is.
5: Az iskolán kívül pedig található az iskolai éttermünk, saját éttermünk van, ahol konyhás nénik főznek nekünk. Minden nap ugye ott ebédelhetünk friss meleg ételt. Az iskola udvarán található még focipálya és mindenféle sportpálya van, teniszpályánk, kézilabdapályánk. Ugye ott szoktunk kriketlabdát dobni, vagy esetlegesen futni versenyeken, ha iskola szervezi, és tornaórán is. Az udvaron található még egy sporttér, úgymond ilyen húzóckodók vannak, mászókák. Van még egy játszótér, ahol a kisebb gyerekeknek vannak mászókák, ugye az alacsonyabban van. Található még egy kinti kiülőhely, ahol a szünetekben le tudunk ülni, tudunk tanulni, ha nagyon süt a nap, akkor is. Az udvar zöldítve van, szóval tele van fákkal. Szerintem a környéken az egyik legnagyobb külterületű iskola miénk.
1: Milyen jó ezt hallani. És ha rossz idő van, hol tartjátok a tornaórákat?
5: Ha esős idő van, a tornaórákat az iskola folyosóján tartjuk, mivel sajnálatos módon még nem tudott az iskola beruházni egy tornateremre.
1: Iskolai rendtartás. Mi az az iskolai rendtartás?
5: Az iskolai rendtartás egy olyan dokumentum, ami magába foglalja azt, hogy a diákoknak mik a kötelezettségei, és mik a szabályok, amiket be kell tartaniuk a mindennapokba.
1: Ezt meg kell tanulni mindenkinek fejből?
5: Nem kell megtanulni mindenkinek fejből. Ezt minden év elején ismertetik velünk az osztályfőnökök, és minden osztályteremben is ki van helyezve, hogyha valaki szeretné, elolvashassa, esetleg tanulmányozhassa, megtanulhassa, ha nagyon szeretné. Ez arra van, hogy ne történjen semmi probléma az iskolában, és hogy egy családbarát, egy környezettudatos és megfelelő légkört tudjunk kialakítani az iskolában.
1: Olvassunk bele ebbe az iskolai rendtartásba, ilyet olvasok. A tanulók alapvető kötelességei melyek ezek?
5: A tanulók alapvető kötelességeibe beletartozik az, hogy mikor házi feladatot ad a tanár például, akkor nekünk azt el kell készíteni otthon, és másnap vagy a következő órán be kell mutatnunk. A tanulók alapvető kötelességeibe beletartozik még az is, hogy követni kell az ügyeletes pedagógus vagy tanár utasításait, és ezáltal tudjuk meg azt, hogy kinte van a szünet, vagy éppen a rossz idő miatt bent a folyosón, vagy az osztálytermekben.
1: Például nézzünk egy másik pontját ennek az iskolai rendtartásnak, a tanulók viselkedése és kötelességei a tanítási óra alatt. Ez mit jelent?
5: Ez a cikkely azt foglalja magába, hogy a tanulók ne zavarják a tanórát, ezáltal a pedagógus át tudja adni a megfelelő tananyagot és a megfelelő tudást a diákoknak, és a diákok pedig meg tudják tanulni azt az órán. Ez azért van, ez a szabály, hogy más diákok ne zavarhassák a tanórát viselkedésükkel, esetleges hangok kiadásával, és ne tudják zavarni az osztálytársaikat a tanulásban.
1: a tanulók viselkedése a szünetekben. Na de ott lehet kiabálni, szaladgálni, üvöltözni, vagy nem. Hogyan kell viselkedni a szünetekben?
4: A szünetekben lehetőleg mindenki úgy viselkedik, hogy nem bántja a másikat, tehát a tanárok mindig felügyelnek, kettő tanár mindig ügyeletes, és figyelik a gyerekeket. Szünetekben mindenkinek ki kell jönni az osztályból, csak kettő hetes maradhat bent, hogy ügyeljék az osztályt és kiszellőztessenek, valamint letöröljék a táblát. Addig a többi diák kint van a folyosón, vagy mikor már jön a jó idő, olyankor kiviszik a tanárok őket az udvarra. És az udvaron pedig mindenki eszik, iszik, tanul, a kisebbek pedig még általában fogocskáznak is egy kicsit.
1: Heteseket említetted. A hetesek kötelességei mi minden tartozik ide?
4: A heteseknek a kötelessége az, hogy letöröljék a táblát, kiszellőztessenek szünetben, hogy mikor visszaérnek órára, friss levegő legyen az osztályban. Van, amikor óra alatt is nyitva van az ablak, hogyha a tanár megengedi. Össze kell szedniük a szemetet, és órák után, mikor mennek haza, meg kell nézzük, hogy minden szék fele van rakva.
1: Jó hetesnek lenni?
4: Hát részben igen, mert amikor, hogyha hamar megcsinálják a hetesek a dolgukat, akkor szünetben kicsit beleülhetnek a babzsákokba az osztály végében.
1: Ez jó. Na, a tanulóknak vannak kötelességei az étkezdében. Ott mik a kötelességek?
4: Az, hogy csendben étkezzenek, ne zavarják a másik diákokat és tanárokat étkezés közben. Miután ott megebédeltek, ki kell menni az ebédlőből, hogy ne zavarják a többieket.
1: És ugye ezt nem lehet parancsba adni, de illik megenni az ételt?
4: Illik.
1: És ezzel nincsenek gondok?
4: Van, akinél vannak, de a diákok nagy részei megeszik az ebédet.
1: Igen, a levest, másik félét, mindent.
4: Igen.
1: Igen, gondolom jól főznek a szakácsnénik.
4: Szerintem nagyon jól főznek. Van, aki nem jár ebédre, mert azt mondja, hogy nem ízlik, de nekem nincs kifogásom az ebéddel.
1: Vége van az iskolának, indultok hazafelé, és egy csomó időt töltötök az iskolán kívül. Itt is vannak kötelességek. Ez érdekes. Mik a kötelességei a tanulónak iskolán kívül? Hát már nincs bent az iskolába. Milyen kötelességei lehetnek?
5: Hát ugye az iskolán kívül ugyanúgy vonatkozik a diákokra az iskolai rendtartás, mivel ugye azt követően, hogy lejárta a tanítási idő, ugye hazamehetnek, azután is az iskola diákjai maradnak, és ugyanúgy vonatkozik rájuk ez a szabály. Ez a szabály magába foglalja azt, ugye, hogy ugyanúgy tilos kint is a dohányzás, mint az iskola területén, és a gyerekeknek ugye nem szabad dohányozni, nem szabad alkoholt fogyasztani, tudatmosdosítószereket fogyasztani, rendesen kell viselkedni, nem szabad verekedni. Ugye ezt mind magába foglalja ez a szabálykönyv, hogy véletlenül se történjen meg ilyen.
1: Bravo! A pedagógusoknak szabad dohányozni az iskola területén?
5: Nem szabad. Külsős embereknek sem szabad az iskola területén és az iskola környékén dohányozni.
1: Még egy kérdés maradt a végére. Mi tetszett nektek, és mi nem? Itt a rádióban, a stúdióban, Pozsonyban, a Pátria rádióban.
3: Nekem nagyon tetszett az épület külső és belső dizájnja, az irodák elhelyezkedése, maga a stúdió berendezése.
1: Neked mi tetszett és mi nem?
2: Tetszett az épület, hogy érdekes volt, és tetszettek a festmények, meg a kilátás is nagyon szép volt.
1: A magas épületből, a 11. meg a 7. emeletről festményeket említettél, itt elmondom a hallgatóknak, hogy az egyik emeleten, ott, ahol a magyar szerkesztőség dolgozik, vannak festmények kilógatva a fölöttünk lévő emelet korlátjáról, és Vincent Lozsnyiknak hívják azt a már nem élő szlovák festőművészt, akinek itt van egy tárlata a rádióban. Következő vendégünknek mi tetszett és mi nem? Itt Pozsonyban, a Pátria rádióban.
5: Nekem itt Pozsonyban és a Pátria rádión belül nagyon tetszett nekem is az épület típusa és kinézete. Nagyon érdekes ez a fejjel lefelé lévő piramis. Ez nagyon ikonikussá teszi ezt az épületet, és látványossá. Nagyon szép a kilátás innen a 7. és a 11. emeletről is. Nekem még tetszett az is, hogy nagyon családias a környezet szerintem, ahogy mink megláttuk, mivel azért elég otthonosan növényekkel van dúsítva, ülőhelyekkel van dúsítva ez a épület. Nekem Pozsonyban csak az nem tetszett, hogy túl nagy a forgalom, és ugye mink nem ehhez vagyunk szokva.
1: Végül, utolsó szó stúdió vendégünké.
4: Hát nekem a legjobban a kilátás tetszett, és az épület is tetszett nagyon. Ez a karakterikus forma, ez nekem nagyon bejött. Hát egyetlen egy dolog van, ami annyira nem tetszett, az még pedig a parkolónak a lépcsőházban lévő szag, furcsa szag, nekem annyira nem tetszett, de azon kívül nagyon jó volt. És még a büfében lévő szendvicsek is nagyon finomak szerintem.
1: Örülök, hogy itt voltatok velünk, és mindezt elmondtátok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, a Petőfi Sándor nevét viselő Kémindi Magyar Alapiskola 4 tanulójával, a harmadikos Fótyi Liliannával, a 9-es Hutura Kristóffal és Faragó Mártonnal, valamint a 8-os Szarka Lászlóval Ürge Tamás beszélgetett. A zene után a stúdió vendégszékében az iskola igazgatója Tungli Vecserka Judit válaszol a kérdésekre. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban röviddel ezelőtt a Kéméndi Magyar Alapiskola 4 tanulóját hallották az iskoláról. Folytatjuk a témát, a Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Alapiskola igazgatója, Tungli Vecserka Judit a stúdió vendég, akivel Ürge Tamás beszélget.
1: A Kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola 4 tanulója. Fóti Lili Anna 3. osztályból, Hutura Kristófa 9-ből, ugyancsak a 9-ből Faragó Márton, illetve a 8-ból Szarka László után most az iskola igazgatója, Tungli Vecserka Judit a stúdió vendégszékében. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Nem igazán tolongnak az alapiskola igazgatói posztjáért a pedagógusok, vagy igen? Hogyan lett önből iskola igazgató Kéménden?
2: Köszönöm szépen a kérdést, annyira nem izgalmas a történet. Én az iskolának a pedagógusa voltam kereken 20 évig, 1998-tól egészen 2018-ig, és aztán gondoltam egy nagyot 2018-ban, és akkor léptem egyet, eljöttem az iskolából, úgyhogy egy 8 évig voltam távol a Kéméndi Petőfi Sándor alapiskolától. Én közben dolgoztam, mint iskolaigazgató, tanfelügyelő, és az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézetnek voltam a kutatófejlesztő munkatársa. Mikor megkerestek? Megkerestek, hogy elvállalnám-e az igazgatói pozíciót a Kéméndi iskolában, és úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, lesz, ami lesz.
1: No, de
2: és így aztán visszakerültem.
1: Miért?
2: Én nagyon szerettem a Kéméndi iskolát, én nagyon szerettem ott lenni, csak ugye az ember életébe történnek olyan dolgok, amikor úgy érzi, hogy talán váltani kellene, talán egy picit tovább kéne lépni, fejlődni, tanulni, és ez a dolog jött el nálam 2018-ban. Egyáltalán nem bántam meg, hogy eljöttem akkor az iskolából, mert ez a 8 éves út, ez egy komoly fejlődés volt a számomra is, és ezért is aztán, amikor most nem régiben megkerestek, akkor bátrabban mondtam igent.
1: Igen, érthető. Tehát nem az évek múltak, hanem gyűltek a tapasztalatok.
2: Így van.
1: Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az alapiskola egységét a gyerek, a szülő, a pedagógus hármas alkotja. És akkor adódik a kérdés, milyen az együttműködés ott Kéménden a szülőkkel?
2: A hármas egységhez azért még hozzátenném a vezetőnek a személyét, illetve a vezetést, tehát az igazgatót és az igazgató helyettesnek a személyét, rendkívül fontos. Így, mikor az asztal is ugye 4 lábon áll, azt mondom, hogy az iskola is ezen a 4 pilléren nyugszik. Én abból indulok ki elsősorban, hogy 20 évig mit láttam az iskolában, mert ugye most frissen kinevezett, illetve megválasztott igazgatóként, még csak kóstolgatom, ismerkedek a helyzettel. Gyakorlatilag az iskolának mindig nagyon jó viszonya volt a szülőkhöz, és az együttműködés is mindig nagyon gyümölcsöző volt. Kisiskola révén, most már kisiskola vagyunk, azért jó pár évtizeddel ezelőtt a Kéméndi iskola egy nagyon komoly központi iskola volt, de vannak ennek is előnyei, hogy nem vagyunk túlságosan nagy iskola. Ebből kifolyólag mi a szülőket személyesen ismerjük, és ez a személyes kapcsolat, ez egy nagyon komoly mérföldkő, így is mondhatom, amikor a gyerekeket még jobban meg akarjuk ismerni. Ugye a szülő az, aki a biztos, szeretetteljes családi hátteret biztosítja, mi pedig az iskolában természetesen a tudást, és a tudás mellett pedig mi is azért egy olyan iskolára törekszünk, ahova a gyerekek szívesen járnak. A szülőket is három nagy csoportra tudnám osztani. Az első csoportban azok a nagyon aktív szülők, akik tényleg mindenben részt vesznek, tehát minden iskolai aktivitáson ott vannak. Aztán vannak azok a szülők, akik eljárogatnak a szülői értekezletre, tudunk róluk, ismerjük őket, és van egy harmadik csoport, akiket vagy kevésbé ismerünk, vagy hát egyáltalán nem vesznek részt az iskola életében, de hála Istennek ezekből van kevesebb.
1: Van-e jogalanysága a Kéméndi alapiskolának, s ha igen, ez milyen előnyökkel jár?
2: Igen, önálló jogalanysággal rendelkező iskola vagyunk. Vannak előnyei és vannak hátrányai. Nyilván sokat számít az, hogy még mindig szoros együttműködés van a fenntartóval, tehát valamilyen szinten függünk tőle. Ugyanakkor viszont az önálló jogalanyság adja számunkra azt, hogy önálló költségvetéssel rendelkezünk, tehát olyan döntéseket tudunk meghozni, amit ebből a pozícióból kifolyólag tudunk megtenni. Pályázatokra van lehetőségünk van megválogatni munkatársainkat, és még nagyon sok minden más is. Amit hátrányként említenék meg, az elsősorban az, hogy mi intézményvezetők, mi nem vagyunk közgazdászok. Tehát ugye nekünk a pénzügyi dolgokban nyilván bele kell, hogy lássunk, és tisztába kell lennünk azért azokkal a feltételekkel, amik adottak egy iskolában. De azért a menedzseri munka, a közgazdaságtan, a pénzügyi dolgok, ezt is tanulni kell. És ez is egy iskolaigazgató számára hatalmas kihívás.
1: Igen, hát a jelenlegi oktatásügyi miniszternek, Tomás Drucker úrnak vannak ilyen elképzelései, hogy egy bizonyos iskola típusban vagy típusoknál legyen legalábbis igazgató, vagy igazgatóhelyettes, vagy a pénzügyi felelős egy kimondottan gazdasági végzettséggel rendelkező ember. De én azt gondolom, hogy ez nagy méretekben még a jövő zenéje.
2: Ez így igaz. Nem is vagyok benne biztos, hogy egy kifejezetten közgazdász vagy menedzser típusú ember pedagógiai ismeret és tudás nélkül jól tudná végezni ezt a munkát. Tehát azért ez a két dolog, ez kéz a kézben jár. Én ezt úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Amire én nagyon odafigyeltem, amikor igazgató lettem, hogy olyan ekonomusokkal, olyan pénzügyi szakemberekkel vettem magam körül, akikben megbízok. És ez a bizalom az, amitől én minden reggel nyugodtan megyek be az iskolába. Tehát ha bármi van, akkor tudom, hogy kit kell hívni, kit kell kérdezni, és megkapom a válaszokat.
1: És nem mindegy, sem a pedagógiai, sem a nem pedagógiai alkalmazottnak, és főleg nem a gyereknek, gyomorgörcsel vagy örömmel menni iskolába.
2: Ez így igaz. Így igaz, és a legfőbb célom az, hogy egy olyan iskola legyünk. Egyébként én kimerem jelenteni, hogy olyan iskola is vagyunk, ahova a gyerekek szívesen járnak.
1: Kéminden is a község a fenntartója az alapiskolának az oktatásügyi törvényből adódóan. Milyen az együttműködésük?
2: Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Egyelőre nincsen semmi olyan negatív tapasztalat, ami fékezné a munkánkat. A polgármester úr teljes mértékben nyitott, a képviselőtestület is teljes mértékben nyitott, és én is úgy érzem, hogy élvezem a bizalmukat.
1: És ha gond van, probléma van, kiteszik az asztalra, és keresünk a megoldást.
2: Így van, és meg is tudjuk beszélni. Tehát eddig ez így működött. Én hiszek, és nagyon reménykedem benne, hogy ezután is így fog működni.
1: Kicsit bonyolultan fogom mondani a következő kérdést, hogy nyakunkon az új oktatási, azaz kurikuláris reform, vagy már nyakig benne vagyunk. Ez csak a rendkedvéért mondom el, hogy az oktatás világában a kurrikulum, vagyis a tanterv, az a stratégiai terv, amely meghatározza, hogy egy adott képzés során mit, miért és hogyan kell megtanítani, beleértve a célokat, a tananyagot és az értékelési módszereket. No, ez az a bizonyos titokzatos kurrikuláris reform. Ezzel önöknek mik a tapasztalataik, hol tartanak?
2: Nagyon kemény dió, nagyon nehéz feladat, és még mindig úgy érzem, hogy nincsenek rá az iskolák felkészülve. Globálisan mondom, hogy az iskolák, de a pedagógusok sem. Tehát ahogy a vezetés sem, úgy a pedagógusok sem. A Kéméndi alapiskola már a tavalyi iskolai évben pilotiskolaként belépett a rendszerbe. Gyakorlatilag a kis elsőseink már azt szerint kéne, hogy tanuljanak, de még rengeteg munka van mögötte nyilván. Szeptembertől elindul kötelezően. Hát nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Ugyanakkor hozzáteszem azt, hogy a pedagógusoknak lehetőségük volt innovációs képzésekkel részt venni. Ugye az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet, ismertebb nevén a NIVAM segítségével. Rengeteg olyan képzés van, ahol részt vesznek, részt vehettek, vagy a jövőben részt fognak venni. Ez is segíti az ő munkájukat. Nyilván mi is, az iskola vezetése is majd próbáljuk őket úgy irányítani, hogy is könnyíteni a munkájukat, hogy ez majd a jövőben egyszerűsödjön és jó legyen. Mindig azt szoktam mondani, hogy lehet a reformot szidni, és lehet rá haragudni, de a pedagógusok kezébe soha ekkora szabadságot nem adtak, mint most. Ezt kimerem jelenteni. Minden a pedagógusok kreativitásán, gondolkodásmódján, pedagógiai módszerein fog múlni.
1: Viccesen kezdem az utolsó kérdést. Nem találom álmaim párját mondja valaki. Erre az ismerőse azt mondja, akkor menj aludni, mert csak ott van. Álom pár, álom barátnő, álom férj, álom feleség. Nem azt kérdezem, hogy mik az álmai Tungli Vecserka Juditnak, a Kéméndi Alapiskola igazgatójának, mert ahhoz el kellene aludni, hanem azt, hogy mit árul el nekünk elérhetőnek látszó céljaiból.
2: Sok célt tűztem ki magam elé akkor, amikor én ezt a munkát elvállaltam. Nyilván a célkitűzés az egy dolog. Aztán, hogy hogyan és miképpen tudom ezeket a célokat elérni, ez egy másik dolog. Vannak elképzeléseim. Az elképzeléseim között szerepel egy élhető iskola megteremtése. Egy olyan kollektíva megteremtése, ahol tényleg mindenki mindenkiért dolgozik. Ahol a pedagógusok egymás segítve dolgoznak. Ott, ahol az inklúzió valóban működik. Mert az inklúzió az a tantestülettel kezdődik. Hogyha a tantestület nem tud közösen gondolkodni és együtt dolgozni, akkor én hiába szeretnék inkluzív iskolát létrehozni, soha nem fog működni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az alsó tagozatos pedagógusok, a felső tagozatos pedagógusokkal szoros együttműködésbe dolgozzanak. Nincs külön alsó tagozat, nincs külön felső tagozat. Az alsó tagozat adja nekünk a felső tagozatba a gyerekeket, komoly alapokkal. Nálunk az iskolában nagyon erős alsó tagozat van. Semmivel sem kevesebbek, mint a felső tagozatos tanár. Nekünk egymást kiegészítve és segítve kell dolgoznunk. Ez az egyik legnagyobb célom, amit szeretnék elérni, hogyha reggel bemegyünk dolgozni, akkor mosolygós, nem elfáradt pedagógusokat szeretnék látni, hanem azt szeretném látni, hogy jönnek, ötletelnek, akarnak, és hogy szeretjük a gyerekeket. Egyébként az iskoláról el lehet mondani, hogy nagyon jó pedagógusokkal dolgozom, szerencsés embernek mondhatom, szerencsés igazgatónak mondhatom magam ilyen szempontból. Jó magam pedig visszamentem a régi környezetembe. A pedagógusok 90%-ával együtt dolgoztam, úgyhogy tudom, mibe mentem, tudom, hova mentem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a célkitűzések, ez az egyik, tehát az inkluzív iskola létrehozása, aztán van még nagyon sok más is. Micsoda fantasztikus érzés az, amikor a volt tanítványok hozzák már a gyerekeiket, és hogy mennyivel őszintébb a velük való beszélgetés egyébként, mert a volt tanítványom, és ismer, és tudja. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog egyébként, tehát hogy olyan csodálatos kis gyerekekkel jönnek oda-vissza hozzánk, hogy az valami csoda.
1: Köszönöm, hogy beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Kéméndi Petőfi Sándor magyar alapiskola igazgatóját, Tungli Vecserka Juditot Ürge Tamás kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, 5,5 perc múlva lesz 11 óra. Most a Vasárnap családi magazin előzetesét halljuk Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Pechárcsek Judit. A színésznő Szabó G. Lászlónak mesélt arról, miért szeret Prágában élni, miért volt kihívás számára a Törőcsik Franciskával közösen játszott jelenet a Hunyadi című sorozatban, és miért maradt meg az interneten továbbra is Bárdos Juditként. Milyen volt 1956-ban Párkányi gimnazistának lenni, és milyen büntetést kaptak azok a diákok, akik szolidaritást mutattak a magyarországi forradalom idején. Életem tanítója című sorozatunkban ismét olvasóink leveleiből idézünk. A kislánya születésnapján lett nemrég magyar bajnok, az általa vezetett győri Eto foci csapata Borbély Balázs munkásságának eredményeit Elek Zoltán foglalta össze. 10 oldal terjedelemben ismét jelentkezik a receptes melléklet, de ezeken kívül találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet! A

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, hamarosan hírek itt a Nappaliban, majd egy pozsonyi megemlékezésre tekintünk vissza. Május 11-én a Csemadok pozsonyi székházában kerekasztal beszélgetést tartottak Duka Zólyomi Árpád emlékére. A kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár idén ünnepelte volna 85. születésnapját. Az eseményről hangképes beszámolót hallhatnak, de előbb következnek a hírek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a vita a családjogi törvény módosításáról a parlamentben. 14. Leó pápa humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetnek. Ma egy hidegfront éri el térségünket, megindul a gomolyképződés, kialakulhatnak záporok, zivatarok, a nappali hőmérséklet 28 és 31 fok körül alakul. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Ma folytatódik a vita a parlamentben a családjogi törvény módosításáról. A képviselők két javaslatot tárgyalnak, az egyik a minimális tartásdíj emelését célozza, a másik pedig lehetővé tenné, hogy parlamenti képviselők is összeadhassanak párokat. Az ellenzék bírálta a két egymással nem összefüggő javaslat összevont tárgyalását, és kaotikusnak nevezte az eljárást. Délután a képviselők a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló új törvényjavaslatot is megvitatják. Szavazásra legközelebb holnap délelőtt kerül sor. Kihelyezett ülést tart a kormány a kelet-szlovákiai Enyicken, azaz Hanyiszkán. A miniszterek a kassai, a szepesújvári és a gölnicbányai járás társadalmi gazdasági helyzetét és problémáit értékelik. Kiemelt téma a kassamincenti stratégiai ipari park fejlesztése és a Volvo autógyár beruházása, amely az egyik legjelentősebb befektetés Szlovákiában az utóbbi időszakban. A kabinet megvitatja a 2020 második felében bekövetkezett árvizek következményeit is, a károk elérték az 5,5 millió eurót. A kormány dönt a mentési munkálatok és a helyreállítás költségeinek megtérítéséről. Emellett jóvá hagyja a július 4-ére kiírt népszavazás szervezési és technikai biztosításának tervét, amely több mint 12 millió eurós kiadással járhat. Tomás Szalai, a parlament SASZ-es képviselője bírálta az SNS módosító javaslatát, amely szerinte megnyithatja az utat az invazív kozmetikai beavatkozások előtt. Úgy véli, ez veszélyeztetheti az emberek egészségét. Az SNS visszautasítja a vádakat. Zuzana Skopcová, az SNS elnöki irodájának vezetője szerint a kritika mögött erős gazdasági érdekek állnak. A párt úgy véli, a javaslat nem változtat a jelen szabályokon. Kamil Saskó egészségügyi miniszter elmondta, hogy a kérdést még egyeztetik, és a törvény további sorsáról később döntenek. Az emberi jogok tiszteletben tartására felszólítva humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Gáza népéhez még nem érkezett humanitárius segítség. A pápa kijelentette, új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved. 14. Leó a hétfőn megjelent enciklikájáról is szólt, megismételve a dokumentum egyik gondolatát, miszerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a Viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihivben és környékén. Civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggelért dróncsapásokban 3 civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák válogatott nem lesz ott a svájci jégkorong VB negyed döntőjében, mert a csoportkör záró fordulójában 4-2-re kikapott a svédektől, s a 9. helyen végzett. A már biztos benn maradó magyar csapat 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, s 14-ként zárt. Gál Fidalma nem jutott be a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába, a marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz páros viszont folytathatja.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hideg front éri el térségünket, a délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. Ezzel egy időben a zömében továbbra is napsütéses időben megindul a gomoly képződés. A gomoly felhőzetből szórványosan kialakulnak helyi záporok, kisebb körzetet érintő, de akár hevesebb zivatargócok is. Nem mindenhol fog esni, bőven maradnak csapadékmentes területek is. A nappali hőmérséklet 28 és 31 fok körül alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Légen, Dunaszerdahely irányába, ezen kívül Nyitrán a Novozávockán a városból kifelé vezető útszakaszon, valamint Kassán a Krásznán a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: vigyük tovább. Dukazólyom Járpád kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár évtizedeken át meghatározó alakja volt a szlovákiai magyar közéletnek. A 2013-ban elhunyt politikus életművében szorosan összekapcsolódott a tudomány, a közéleti szerepvállalás és a nemzetiségi jogok védelme. Születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából május 8-a és 11-e között rendezvénysorozattal emlékeztek rá. Az emléknapokat a Csemadok Taksony község önkormányzatával együttműködve Magyarország pozsonyi nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony támogatásával szervezte meg. A Dukazólyomi Árpád emléknapok részeként Németh Rezső, pozsonyi római katolikus lelkipásztor szentmisét mutatott be a dukazólyomi család lelki üdvéért a pozsonyi ferencesek templomában. Sor került a 2024-ben állított taksonyi emléktábla megkoszorúzására is. Dukazólyomi Árpád nyugalmazott egyetemi tanár, atomfizikus, a prágai Ady Endre diákkör egyik alapító tagja, a Csemadok országos tanácsának tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács és később az Európai Parlament képviselője volt. Emellett a Petőfi Sándor Emlékműbizottság elnökeként és a Csemadok pozsonyi városi választmányának elnökeként is dolgozott. Egész pályáját az anyanyelvi kultúra védelme és a magyar közösség összetartozásának erősítése határozta meg. A rendezvény sorozat keretében kerekasztal beszélgetést is tartottak a Csemadok pozsonyi székházában. A beszélgetés résztvevői Bauer Edit korábbi EP képviselő, a Femine Fortis polgári társulás tiszteletbeli elnöke, Cimbalmosné Molnár Éva volt kassai főkonzul Magyarország korábbi pozsonyi nagykövete, nyugdíjazásáig a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője, egyben az emléknapok fővédnöke, továbbá Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes és EP képviselő, a Magyar Koalíció pártjának korábbi elnöke, Görföl Jenő, a Csemadok volt országos titkára, valamint Orosz Őrs, a Szinemetu polgári társulás elnöke, Nyitra megyei képviselő voltak. A beszélgetést Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke vezette. Az erről készült összeállításunk következik, a szerkesztő Ürge Tamás.
1: Mindenkit, aki ma itt jelent, és Dukazólyomi Árpáddal tiszteletben nézik.
2: Mikor ismerkedtetek meg Árpáddal, és hogyan kezdődött a közös munkálkodás? Hogyan éltétek meg?
3: Csáki Pált halljuk.
4: Nézzünk körül. Erre a rendezvényre igény van, igény volt, és én úgy gondolom, hogy a Csemadoknak az egyik szerepe az is lehet, hogy elkövetkezendőkben hasonló rendezvények sorát valósítsa meg. Nem akarok itt tippeket adni, de például Bauer Győzőről, vagy akár Kollár Péterről kassán lehetne, és sok mindenki másról, tehát gazdagok vagyunk, ne hagyjunk, hogy feledésbe merüljenek azok a személyiségek, akik valóban sokat tettek a közösségünkért. A Dukazólyomi Árpádot 1990 után ismerte meg. Előtte ugye ismerik az életrajzát, nem is nagyon ismerhettem, mert sokáig ő a Szovjetunióban élt. A 90 előtti életével kapcsolatban egy mondatot szeretnék nagyon hangsúlyosan megfogalmazni. Egyszerűen megváltozott a politikai rendszer, és mint a gombák kezdtek előjönni a szerveződések mindenütt a magyar lakta vidéken is, és ezek az emberek ismerték egymást. És a Dukazólyomi is, meg a Durai is nem akkor kezdték, hanem 1968-ban, sőt korábban, ugye már Prágában diák vezető volt, kicsit előre futok. A tisztelt jelenlegi fiataloknak mondom, hogy nem szabad megsértődni azon,

0: Tanultam, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a felvidéki magyarság köszönhet nekik sokat, és nem kímélték magukat. Megint, ha szabad valahová kicsit kibeszélnem a fiatal generáció felé, hajtani kell, dolgozni kell, megint csak nem létezhet reménytelen helyzet, és ezt ők csinálták a 70-es, 80-as években is, és csinálták aztán 90 után is. Minden tiszteletet megérdemelnek. A frakcióvezetővé váltam Janics Kálmán bácsi után 91-ben, és formálisan talán az korábban születettek, talán ezt a kifejezést használom, most már magamra is használhatom, 70 év után, hogy ez talán most már kicsit jogos, hogy volt egy már 1990-ben az együttműködésünket úgy kötöttük meg, hogy volt egy kettős koalíció, volt egy Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, annak voltam én a tagja, és később a frakcióvezetője, és volt egy együttérés politikai mozgalom, annak volt Árpád a kiemelkedő személyisége, illetőleg a frakcióvezetője, amiből az következik, hogy mi bár formálisan két politikai klubot alkottunk a szlovák parlamentben, mindig minden egyeztetésre együtt jártunk, külön üléseket nem is tartottunk, mindig együtt tanácskoztunk és együtt beszéltük meg, hogy hogyan fogunk közösen szavazni. Szintén itt már elhangzott utalás arra, hogy Árpád egy nagyon-nagyon munkabíró ember volt. Tehát szlovákiai magyar közéletben, a felvidéki magyar közéletben gyakran találkoztam olyannal is, hogy hát ez egy jó téma, fogjuk meg és vigyétek, csináljátok meg. Árpád soha nem ez volt, hanem az volt, hogy akkor most ezt hogy fogjuk megcsinálni, te mit csinálsz. Nagyon sokszor voltam vele, mert az emberek úgy azt akarták, hogy együtt legyünk, együtt menjünk, tehát frakcióvezetőként őt is, engem is gyakran hívtak közös rendezvényekre. Itt a fényképeken is találhatóak olyan rendezvények, ahol vagy én mondtam a politikai beszédet, ő mondta a szakmait, vagy pedig fordítva. Úgyhogy én nagyon sokat töltöttem vele együtt, és én a legjobbakat tudom csak róla mondani. Amikor odaértünk a 90-es évek végére, hogy pártegyesítés lesz, akkor hetekig úgy volt, nem tudom, arra esetleg megint mennyien emlékeznek, hogy ő lesz a közös párt elnöke. Ha szabad megint egy zárójeles visszautalást mondanom, 2026-ban én, aztán később többször pártelnök is lettem, meg egyéb, azt kell, hogy mondjam, hogy jobban jártunk volna, hogyha 98-ban a pártegyesítésnél Dukas-Ujjongi Árpád lett volna a közös párt elnöke. Nem így lett. Ott volt egy ilyen kis durvaság is, ezt csak fél mondat erejéig jelzem, megvádolták őt azzal, hogy valamilyen együttműködése volt a volt állambiztonsággal, az STB-vel. Ezt ő nagyon nehezen viselte. Megint csak nem akarok itt belemenni nagyon a részletekbe és bántani senkit, de azért hadd mondjam el, hogy ebben az én lovas a Markíza nevű bulvártelevízió volt, és a Markíza, ha utána néztek a honlapokon, akkor a Markíza akkori szerkesztője Grendel Gábor volt az, aki leginkább támadta akkor Dukas-Ujjongi Árpádot. Ő aztán később elmondta nekem, hogy ez azért természetesen nem esett jól, és ez megint csak a mi kis bonyolult kisebbségi történeteink egy része is, hogy néha belülről jövő gáncsoskodások sokkal nehezebbek és elviselhetetlenebbek. Európai parlamenti képviselőként azt hiszem, hogy tényleg nagyon jó munkát végzett, és én utána már ő nem volt képviselő, visszahallottam, hogy az orosz nyelvtudása is tudott járni a volt Szovjetunió területén, tudott kapcsolatokat teremteni, úgy gondolom, hogy ez szintén nagyon fontos volt. És akkor az utolsó mondatom, megint csak óvatosan próbálok fogalmazni, de én nagyon nem akarok senkit megbántani, de azért ezt el kell mondani, legalábbis engem nem abban a fából farag, hogy nem mondjam el. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamikor a közeljövőben együtt az érdeklődők találkozhatnánk Dukas-Ujjongi Árpád sírjánál. Én nagyon szívesen vinnék egy koszorút Dukas-Ujjongi Árpád sírjához. Úgy gondolom, hogy nem jó az, hogy nem tudjuk, hogy hol van eltemetve. Én tiszteletben tartom a család kérését, ez volt a család kérése, de azért én úgy gondolom, hogy Dukas-Ujjongi Árpád nekünk attól sokkal értékesebb, hogy sem ne tudjuk, hogy hol van a sírja, és ne tudjunk néha elvinni oda egy kis virágot, és esetleg az örök nyughelyénél azt mondani, hogy Árpád, köszönjük, innen akkor üzenjük neki talán föl, hogy Árpád, mindent köszönünk. Köszönöm szépen.
1: Csáki Pált hallottuk, a Dukas-Ujjongi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen.
2: Egy hírt azért hallottam én a közelmúltban,

0: már tudjuk, illetve van, aki már tudja, úgyhogy jövőre, a megemlékezésnek keretében csoportosan el fogunk menni. Kedvesség a hozzáfordulók, te itt voltál Pozsonyban, nem csak nagykövetként, hanem előtte a Kulturális Intézet vezetőjeként. Milyen volt az együttműködésetek, ismeretségetek általában?
1: Cimbalmosné Molnár Éva következik.
2: Én Dukazólyomi Árpádot korábbról ismerem. 1998-ban először a Határon Túli Magyarok Hivatalában találkoztam vele. Egy rendkívül karizmatikus személyiség volt, rám nagyon hatott. Azon általam nagyra tartott felvidéki politikusok közé tartozik, akinek a külhomba szakadt magyarság szolgálata egy élete végéig tartó elhivatottság volt. Tehát ő volt az a személy, aki fiatal korától egész haláláig a felvidéki magyar közösséggel foglalkozott. Azt hiszem 1999. február 8-án volt a Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság első ülése. Hát hivatalosan igazából ott találkoztunk, mert akkor Figel volt az elnök és Németh volt, szlovák részről az alelnök talán a Szigeti Laci volt, Szigeti László és Tibor, és a szlovák résznek a tagjai között ott volt Dukazólyomi Árpád, mint parlamenti képviselő, és még a komáromi akkori polgármester Pásztor István is. 2000-ben kerültem ki Pozsonyba, és a Pozsonyi Magyar Intézetet vezethettem, akkor már mint jó ismerőssel találkozhattam Dukazólyomi Árpáddal. Mint régen, most is, és bízom abban, hogy a jövőben is, a Magyar Intézetnek az egyik legfontosabb felvidéki partnere a Csemadok. Csemadok volt, és a Csemadok lesz. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Hadd köszöntsem körünkben Szabó Zsuzsát, régi kolléganőmet, akivel 5 éven keresztül dolgozhattam a Pozsonyi Magyar Intézetben. Jobb kezem volt, rengeteget segített. Az, hogy ez a rendezvény létrejött, ez Izabellának köszönhető, hiszen bár igaz, hogy pár évvel ezelőtt leültük, és arról beszéltünk, hogy Dukazólyomi személye megérdemelné azt, hogy egy emléknapok keretében beszéljünk róla, megemlékezhessünk róla, és azt hiszem 2005-ben döntöttetek úgy, hogy ezek után minden évben, 2025-ben, hogy minden évben megemlékeznek ilyen emléknapok keretében, és azért örömmel fogadtam el a meghívást. Hát én nem dolgoztam annyi évet Dukazólyomi Árpáddal, mint ti, mint a pártársai, munkatársai, de csak tisztelettel tudok róla beszélni. Tehát egy olyan személy volt, aki ha megjelent, akkor olyan kisugárzása volt, hogy mindenkire hatással volt. Egy jó képű, nagyon jó kommunikáció képességgel rendelkező, rendkívül udvarias volt. Tehát egy fantasztikus ember volt, és nagyon jó volt vele dolgozni. Hát a pozsonyi választmány, a városi kulturális napok szervezésében vettünk részt, tehát ott rendszeresen kommunikáltunk, megszerveztük, mibe tudunk segíteni, milyen programokhoz járulhatunk hozzá. Most azt hiszem, hogy az idén lesz 40 éves, ugye? Hát nagyon remélem, hogy méltóképpen tudtak ünnepelni, és ezt a ünnepséget megszervezni. A nagykövetség, a Magyar Intézet mindig rendszeresen részt vett az általattuk szervezett március 15-i megemlékezéseken. Szem 2000-ben lett az Árpád a szoborbizottság elnöke. Ugye 2003-ban már a március 15-ét ott tartottuk a medikus kertbe, sikerült felújítani a Petőfi szobrot, vagy az októberi megemlékezéseken Jeszenák Rázka. Nekem ez az időszak 2000-től 2005-ig ez egy csodálatos időszak volt, rengeteget tudtunk dolgozni együtt. Árpáddal 2004-ig dolgoztunk. Nagyon nehezen érintett meg, amikor megtudtam, hogy Árpád beteg, ráadásul egy véletlen során halála előtt felhívtam és felvette a telefont, és akkor már sajnos nem tudtunk beszélni. És akkor döbbentem rá, hogy itt bizony nagyon nagy a baj, és akkor tudtam még Izabellával beszélni, hogy mi van. Tehát én is nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a régmúlt nagyjairól emlékezzünk meg, hanem a kortársainkról is. Durai Miklóssal is halál előtt több alkalommal tudtam beszélni. És talán elmondhatom önöknek, hisz egy kis közösségben vagyunk, hogy halál előtt bizony emlegette Árpádot. És nagyon-nagyon bántotta, hogy nem lehetett ott a harcostársának a temetésénél, és még akkor azt mondta, hogy én még bízom abba, hogy virágot vihetek a sírjára. Tehát én javaslom a csemadoknak, hogy időközönként szervezzenek ilyen megemlékezéseket. Nem kell 3-4 naposokat, elég a egy napos, hogy szépen elmondani, mit csináltak ezek az emberek, tanulhatnak tőlük, még mai napig is tanulhatnak tőlük. Nekem Dukazójumi Árpádról csak a jó jut az eszembe.
1: Cimbalmosné Molnár Éva visszaemlékezését hallottuk, amit a Dukazójumi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen mondott el.
0: A nemzetközi szintére kinézve, Editke, hozzád fordulok, hogy azon túl, hogy milyen személyiség volt Árpád, milyen téren tudta, vagy volt ő igazán otthon az Európai Uniós politizálásban, mik voltak azok a témák, amiket szívén viselte, hogy éltétek meg azokat az első éveket?
1: Bauer Editet hallgatják.
3: Köszönöm szépen! Én is nagyon becsülöm azt az ötletet és meg a szervezést is, hogy ma itt lehetünk és Árpádra emlékezhetünk. Árpád egy rendkívül hiteles politikus volt. Hadd említsek meg egy momentumot, ami még az itteni parlamenthez kötődik. Akkor, amikor a helységnevekért küzdöttünk, hogy magyarul is föl lehessen írni a helységneveket, volt egy nagyon érdekes momentum, amikor a házelnök elment a hadsorunk mellett, és az Árpádhoz fordult, azt kérdezve, hogy igaz, hogy Stúson nem járt Stúdolóban. Ezzel azt akartam jelezni, hogy Árpád volt az, aki olyan hiteles politikus volt, akinek a véleményét nem kérdőjelezte meg a szlovák politikusát. Annyira tiszteletet parancsoló, valóban karizmatikus személyiség, aki emellett rendkívül hiteles volt. Ilyen hiteles politikusnak bizonyult az Európai Parlamentben is, ahol hát sok mindenféle vélemény van, hogy mit tett ez az első generáció, és mit nem tett, akár hazai térfélen, akár az Európai Parlament színterein. De az az igazság, hogy az egy más világ volt, azoknak az első lépéseknek a rizikója, a kockázata sokkal nagyobb volt, sokkal igényesebb volt azt a harcot megbírni. Sokkal nagyobb volt az a kihívás, ma már apróságnak tűnhet, hogy hát helységnevek, de micsoda küzdelem volt akkor maga ez a történet. És valahogy így volt az Európai Parlamentben, és jöttek ezek az új képviselők, akárhonnan, akárki. Az Európai Parlament már akkor is tele volt köztársasági elnökkel, volt miniszterelnökkel, volt miniszterrel, államtitkárok csak úgy hemzsegtek ott, tehát volt államtitkárok, akik a nemzeti térfélet más tisztséget viseltek. Ott gyakorlatilag mindenki a nulláról kezdett. Habár ha valaki ilyen magas rangból jött az Európai Parlamentbe, ott azért voltak kivételezések, ugye? De az összes többinek bizony meg kellett vinni a maga harcát, az, hogy hiteles legyen a kisebbségi kérdésben, ahol mindig a képviselők a gyanúperrel értek, hogy ki tudja, hogy is volt ez. Tehát ahhoz, hogy hitelesen tudjuk a saját dolgainkban fölépni, ahhoz kellett egy hitelességet szerezni, gyakran használom ezt a szót, de igazából nem tudok rá jobban, hitelességet kellett szerezni a szakmában, más területeken. És ebben az Árpádnak a nagy tudása, a sokoldalúsága, a sokoldalú tudása az óriási előny volt. Én arra emlékszem például, amikor a néppárti frakciót a kazettás bombák mienségéről oktatta ki, mert éppen az a téma volt az asztalon, akkor tárgyalt az Európai Parlament azt a döntését, a későbbi döntését, hogy betiltja a kazettás bombákat, és hát igazából a sok bölcsész, jogász, környezetvédő, nem tudom kicsoda, hát nem igazán foglalkoztak a kazettás bombákkal, általában volt az, aki értett hozzá. A nyelvtudását említették meg a helyismeretét. Azt rendkívül kiemelni, Márpád a külügyi bizottságban dolgozott, annak volt a tagja, és bizony az Árpád helyismeretére, nem csak a nyelvismeretére, hanem a helyismeretére rengetegszer hagyatkoztak akkor, amikor az Unió és Oroszország viszonya került napirendre. Ugyanis egy dolog van, és hát mindnyájan tapasztalatják, olvasunk akár publicisztikát, akár könyveket, amerikai szemmel, hogyha Oroszországról, az orosz viszonyokról beszélnek, mi is rácsodálkozunk a naivitásra, mi is megmosolyogjuk azokat a véleményeket, amit szentírásként írnak le. De a közül nincs a valósághoz. Na most az Árpádnak a sok éves ott tartózkodása nyilvánvalóan egy teljesen más alapot adott ahhoz, hogy lássa valójában az orosz viszonyokat. Én emlékszem arra, hogy rengetegszer hagyatkoztak az Árpád véleményére a külügyi bizottságban, mert hát Angliából nézni Oroszországot, vagy Németországból nézni az orosz viszonyokat. Na, az teljesen más, mint hogyha valaki ott él le egy évtizedet. Árpádnak a hitelessége az volt egy olyan aranyvaluta, ami nagyon nehéz volt überelni, de erre a hitelessége, mondom, rettenetesen nagy szükségük volt akkor, amikor a saját dolgainkról beszéltünk. Ezerszer megkérdezték tőlünk, hogy na és miért nem megyünk Magyarországra, ha nekünk itt Szlovákiában problémáik vannak. Az a nyugati naivitás, ami Oroszországgal szemben fönnáll, az éppen úgy a mi helyzetünkre is vonatkozott. Most nem lehetett ezt teljesen rossz néven venni, mert én a napokban hallottam Litvániában kapcsolatban egy vélemény, hogy bizony mi el vagyunk foglalva annyira a saját problémáinkkal, hogy csak azt látjuk, miközben hasonló helyzetet nagyon sok kisebbség megél. Akár Litvániáról beszélünk, akár Ciprusról, az új kisebbségek, mint az orosz kisebbség a balti országokban, vagy a török kisebbség Cipruson. Tehát annyiféle kisebbségi helyzet van Európa szerte, amik valahol hasonlóak, mint a mi helyzetünk. Most, hogy ezt a specifikumot a mi esetünkben el tudjuk magyarázni, és ne söpörjék le az asztalról mindjárt az első hallásra, ahhoz bizony az kellett, hogy a hitelességünket megszerezzük más témában is. És hát ez az Árpádnak nagyon sikeresen ment ez a feladat teljesítés. A másik dolog, amit Árpád politikusi mi voltjával kapcsolatosan kiemelni, az egy egészen érdekes dolog. Nagyon sok mindennel foglalkozott. A kultúrától kezdve, a kisebbségvédelem keresztül, a diákmozgalomon keresztül, az atomfizikáig. Az atomfizika az különösen kedvence volt, emlékszem arra, hogy repülőútjainkon, nagyon sokszor utaztunk együtt, repülőútjainkon a fizikai szemlébe a feladatokat oldott. Tehát akkor is, amikor már nem volt rá szüksége, akkor is, amikor már, hát le kellett vizsgázni, mert akkor fizikából ismételten, akkor is foglalkoztatta és élvezte az atomfizikát. Árpádban volt egy rendkívül jó tulajdonság, nagyon sikeresen tudta ötvözni a politikust, az atomfizikussal, így került a ciklotron Szlovákiába, az orosz adósság teljesítése eredményeként. Ez egy nagyon érdekes történet volt. Az a momentum, amikor a politikus tudja, hogy itt van ez a helyzet az orosz adóssággal. És van egy pici lehetőség, mert más még nem lépett. Akkor közbelép az atomfizikus. Hoppá, kéne egy ciklotron, mert Szlovákiában az még nincs, és az mennyit segíthetne. És amilyen következetesen járt utána, annak szintén tanulja voltam, hogy mennyi fáradtságába került még az is, hogy már megvolt a ciklotron, hogy lehet hozni, és akkor nem volt hova. Hirtelen nem tudta senki fogadni. Tehát, hogy ezt tudta ötvözni, hogy akkor, amikor a Petőfi szobrot kellett menteni ismét, mert hol az orrát törték le, hol a kardját törték el, akkor is a politikus lépett közben, mert hát valljuk be őszintén, még mindig olyan világot élünk, hogy a politikus több ajtót ki tud kinyitni, mint János bácsi a felső szemből. És nem a saját előnyére fordította a politikusi mélyétét. Nem azt intézte, hogy hol tud 35 hektár földet venni. Nem azt intézte, hogy most akkor a családján esett sérelmekkel, hol tud bosszút állni. Hanem azt intézte, hogy én politikus, a Csemadó pozsonyi választmányának elnöke, az a dolgom, hogy a Petőfi szobrot mentsen. Ez volt egy olyan különleges tehetsége, elkötelezettsége az Árpádnak, ahol a sok mindenféle tudásán a lehetőséggel tudta nem a saját érdekébe, hanem megint csak a közérdekébe használni.
0: Hát ezt sokan példát lehetnének még most is róla. Köszönöm szépen!
1: Bauer Edit meglátásait hallottuk, amit a dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztalon mondott el. A moderátor Kis Beáta országos csemadok elnök folytatja.
0: Őshöz fordulok most, az Árpádnak az ifjúsági mozgalmi múltja, illetve egyáltalán a rendszerváltás előtti klub mozgalom. Ez azért nektek mindenféleképpen példa, hogy te mint a Hómeszögi Távonnak a volt szervezője, főszervezője, Színemetű Társaság, illetve a Diák Hálózathoz is kötődsz. Hogyan csatoltatok ti erre a ifjúsági mozgalmi múltra?
1: Orosz őrsöt halljuk.
4: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. 2007-ben ismerkedtem meg dukazólyomi Árpáddal, akkor volt az Ady Endre diákkör éppen 50 éves. Vártuk a bejáratba, hogy a nagyjából 500 fős vendégsereg az általunk, akkor annak én voltam a szervezője annak az eseménynek, a meghívott vendégek megérkezzenek, és nyilván nagyon kíváncsiak voltunk, mint közélet figyelő Prágába szakadt hazánk fiai, akik ugye szabad idejüket azzal töltötték, hogy azon morfondíroztak, hogy lehetne az otthoni ügyeket előre vinni, mit kéne máshogy csinálni. Szóval kíváncsisággal vártuk az érkezését, és valóban egy jelenség érkezett, amely még az én generációmra is olyan hatással volt, hogy néhány évvel később, 2011-ben talán, amikor az Árpád, vagy 12-ben az utolsó nyilvános szereplése, 12-ben éppen Gombaszögön volt, ahol meghívtuk egy előadásra a fukushimai atomkatasztrófával kapcsolatban, hogy akkor nyugalmazott politikusként, úgyhogy a legtöbb éppen a sátorból kimászott fiatal számára lehet, teljesen ismeretlen volt a neve, olyan előadást kerekített, hogy a nagyjából 350 fős, akkor annyian voltak a Szabad Egyetemen táborból, én megszámoltam a végére, 207 ember hallgatta az előadását. Merem mondani, hogy annak az öt évnek a legsikeresebb előadója volt. Szóval ezt a hatását abszolút éreztük az Ady Endre diákkörben, és ezt a közvetlenségét, hogy ismeretlenül is úgy jött felénk, mint aki szeretne valamit átadni, és ezt végül is, hogy ez egy terve volt, ezt a halála után tudatosítottam igazán, hiszen Lanc Attila, Isten nyugosztalja, aki jó barátom volt, és Árpád bizalmasa, asszisztense, titkára, ő keresett meg, hogy Árpád rám hagyott bizonyos tételeket a hagyatékából, és így került hozzánk az a zászló, amit a felesége készített 1965-ben, és a 65-ös nyitnek, a nyári ifjúsági találkozónak, a szocialista 40 évnek talán az egyik legmeghatározóbb értelmiségi eseményének lett a zászlaja. Mondhatom, hogy számunkra is, kései, diákmozgalmárok számára ezzel az ajándékozással Árpád zászlót adott, és összekötötte az ő mozgalmukat, Durai Miklós és Dukazólyomi Árpád mozgalmát a későbbi ifjúsági diákmozgalmakkal. Így fordulhat elő az, hogy két év múlva a Gombaszög Százat ünnepelhetjük együtt, és ennek köszönhető az is, hogy idén, július 17-én, és ez is egy szolgálati közlemény, nagy szeretettel hívom mindnyájukat Gombaszögre, ahol fel fogjuk avatni Dukazólyomi Árpádnak a bronz büszkét. A talapzata már tavaly elkészült, lehet, hogy néhányan elkapták, közadakozást hirdettem én akkor erre. Úgy gondolom, hogy az a jó köztéri szobor, amit valóban a köz magáénak tart, és közösen hoz létre, bár azért beadtuk a kultminorba is kétszer, de meg fogjuk ennek ellenére csinálni, sőt én úgy érkeztem, hogy ugyan kivetítve nem lett, de már zajlik a mintázása ennek a büsznek, és ahogy mondtam, a talapzata már áll is. Én azt gondolom, hogy kassai szobrászművész barátunk Éliás Ádám megfelelő művészi minőségben fogja tudni ezt elkészíteni. És a jövőben a mai fiatalok számára is emészthető formában majd a talapzat hátulján esetleg egy QR kóddal ellátva talán beteljesíti azt a missziót, amit azt hiszem előbb Szimbalmos Éva mondott, és én is nagyon magaménak tartom, és sokszor hangoztatom, hogy vannak olyan hőseink, akiknek a pozíciója megkerülhetetlen. Lehet, hogy túléli a 350 éves emlékezetük, hogyha nem kapnak még egy újabb emléktáblát. Hogyha az a nemzedék, aki még ismerte ezeket a személyeket, nem fogja a hagyatékuk, illetve az emlékezetük gondozását a kezébe venni, akkor könnyen meg lehet, hogy lemaradunk a 20. század legnagyobb alakjairól és példaképeiről. Úgyhogy éppen ezért is tűztük ki célul tavaly a Cinemetu Egyesület csapatával, hogy egy olyan helyszínre, ahol évente több tízezren fordulnak meg, ifjak és turisták, fesztiválozók és barlanglátogatók, vagy a természetjárói, azoknak ott legyen ez a szobor, amit remélem, hogy ha éppen eleget kerülgetnek, akkor a kíváncsiságukat is felkelti majd. Azt az egyéb hagyatékot, amit Árpád rám bízott, az útlevelétől a parlamenti képviselői igazolványain keresztül egy csomó-csomó régi, nagyon érdekes képet, emléket, ezeket pedig természetesen Pék László rendelkezésére bocsátottam, akinek a neve még nem hangzott el a mai napon abban az értelemben, hogy neki köszönhetjük Dukazólyomi Árpád és a Dukazólyomi család átfogó életrajzának, történetének feldolgozását, ami azt gondolom szintén egy nagyon fontos hiánypótló munka volt, hiszen Dukazólyomi Árpád egy olyan polgári, társadalmi szegmenset képviselt, amelytől minket igyekeztek 46 után megfosztani ezt a közösséget, ennek a közösségnek megpróbálták kitépni a gerincét és lefejezni. Hogyha a református vidéki parasztság, az egész telkes jobbágyok leszármazottai voltak a gerinc, akkor a Dukazólyomi Árpádhoz hasonló polgárság, vagy a kassai, az eperjesi polgárok voltak a fej. És vannak még néhányan, hála jó Istennek volt szerencsém megismerni a sárosi, meg a kassai magyarokat, vannak még néhányan, de olyfokú közéleti szerepvállalása talán egyiküknek sem volt, mint Árpádnak, akinek az édesapja városatya volt itt Pozsonyban, Aglája néni, az édesanyja pedig ugye a konzervatóriumnak a tanára, akik ismerték Dukazólyomi Árpád szüleit, hasonló szuperlatívuszokban emlegetik emberi tartásukat, kommunikációs készségüket, megjelenésüket, emberségüket, mint Dukazólyomi Árpádét.
1: Orosz őrs gondolatait hallottuk, amelyeket a Dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztalon mondott el. A moderátor Kis Beáta országos csemadok elnök folytatja, Görföl Jenőnek adja át a szót.
0: Csemadok és Árpád, mi jut eszembe?
5: A család. Az a család, amelynek a jeles képviselője, annak az embernek a barátja, útos társa, akinek a Mászokdalmál Árpád éppen beszélt, tehát Eszterházi Jánosnak. Ő ilyen örökséget hozott, ilyen tartást hozott. Ezt azért is mondom, mert ő maga is tudós jogászemberként kénytelen volt és képes volt akkor adni az életén, hogy tulajdonképpen hát majdnem azt mondom természettudóssá vált, és amikor egyszer az egyik politikai mozgalmunk vezetőségét az akkori magyar miniszterelnök az első igazi fogadta, és betoldult oda a delegációja pártnak, vagy a szövetségnek, akkor a miniszterelnök megkerülve az egész társaságot Delkon kapta az Árpádot, és átölelgette, és mondták, hogy tiszta a párt vagy. Ő is orvos történész volt, a miniszterelnök úr, meg a Dukazólyomi Norbert is. Nagyon őszintén Csáki Pál kezdett beszélni, és én sem tudom elhallgatni, hogy ez a jelenet viszont megmutatkozott a továbbiakban, a párton belül is. Többen nem bírták elfelejteni, hogy miért éppen ő rá. Azután a továbbiakban is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok őt ért támadásnak volt ez az eredője. Nagyon sokan ezért táplálták az Árpád iránti, nem is tudom mit mondjam, gyűlöletet, bosszút, mert megjelenésével és az elsőnek tűnt mindig. Ne vitatkozzunk róla, hogy ki volt az első, meg ki nem, de ő annak tűnt. Fölhasználta az új szó, hogy támadásokat indítson ellene, fölhasználták a kinti dunai létét, ahonnét. Én egyszer pofátlanul rákérdeztem, Árpád, mondd már el, mi ennek az alapja, vagy hogyan. És akkor elmondta, hogy kint volt egy itteni égetfalusi, szintén atomfizikus valószínű, aki nagyon szeretett volna előre jutni, de hát nem hagyták őt, nem valahogy nem sikerült neki. Hazajött, és itt azt híresztelte, és volt egy újszós újságíró szomszédja, aki ezt el is hitte, azért nem sikerült, mert a Dukazólyomi Árpád besúgó lett. És ezt elhitték. Elhitték, és táplálták a végtelenség. Soha nem volt, soha ilyen meg nem fordult a fejében. Úri ember, polgár és arisztokrata volt, tartásában az volt, tehát tőle ilyen rettentő távolat. Ők nem tudták volna ilyen egyszerűen rábeszélni, nem tudták volna. Árpád olyan volt, hogy mindenkit hajlandó volt meggyőzni, és ha nem sikerült meggyőzni az igazáról, akkor nem kezdett el veszekedni, számtalan gyűlésen figyeltem meg őt, a véleményét, a végső szavát, azt a szavazatával mondta ki. Ezt nagyon sokan nem így csinálták, de ő így csinálta. Egyszer az együttérés intéző bizottság, ugye az elnökség vagy valami ilyesmi, az akkori legfőbb szlovák ellenzék elnökségét fogadta, akkor a megcsinált pártja volt ez, ő nem volt azt hiszem akkor ott, de a helyettese igen. Leültek tárgyalni, és mikor mentek el az ajtóban, ez az első szlovák párt azt mondta, hogy ha nekik ilyen embereik lennének, akkor kifordítanak a sarkából a világ. Elmondom az ilyen emberek, egész népsorát nem biztos, de néhány. Kezdjen Bauer Edittel, a kívül mellettem, Dukazolyomi Árpád Miklós ott volt, ott volt Harna István, ott volt két nagyon neves jogászunk, Szabó Rezső bácsi és Rózsa Ernő, ott volt az orvos, professzor Filakovszky János, csak néztek, hogy honnan van ilyen csapat, hogy kerüljük ide ilyen csapat. És ebben volt benne Árpád, és ennek a terület akkor harci és társaságnak ő kölcsönözte azt a nyugalmat, ami elvárható. Azt is el kell mondanom, hogy soha senkire egy rossz szót nem mondott. Nyugalommal, eleganciával tudott megoldani mindent, és ezt kéne még valahogy megtanulni. Mikor a csamadok megkapta az európai polgár díjat, amikben Edith meg Árpád, nekik benne voltak, hogy megkaptuk meg mások is, és kint Strasbourgban, mikor kivittük a nyitaléjakat, zséreieket, a táncsoportot, és ott a magafári égnek a társaság verték a dolgoknak, hújták a trompitát, és az egész európai parlamentot majdnem táncra perdült, az Árpád bizony mindenkit megtáncoltatott. Akit ő megszólított, kötelességének érezte, hogy menjen el a táncolni. Jelenségnek is olyan volt, meg hát ügyes volt a táncos.
1: Görföl Jenő meglátásait hallottuk, amit a Dukazolyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztalon mondott el.
0: Köszönöm a visszaemlékezésedet. Biztos, hogy az ilyen típusú beszélgetéseknek kell, hogy legyen folytatása. Egy záró gondolatot szeretnék kérni, csak Palitól.
1: Csáki Pált halljuk.
6: Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy mi itt tényleg barátról, egy elismert személyiségről beszélünk, és próbáljuk a köz figyelmét fölhívni egyáltalán erre a jelenségre, hogy vannak, voltak, és remélhetőleg lesznek is értékes embereink. De azért nem az a legfontosabb, amit mi mondunk itt néhányan. Tessék megnézni a szlovák statisztikai hivatalos eredményeit az összes parlamenti vagy európai parlamenti választásnál. Árpád mindenütt mindenképpen nagyon sok mindenkit átugrott. Tehát azt jelenti, azt akarom ezzel mondani, hogy nem csupán egy szűk kör véleménye az, hogy Árpád egy elismert személyiség volt, hanem az emberek véleménye. Tényleg akárhová ment, szerették őt, és akkor ha szabad az utolsó mondatot, üzenjük akkor innen ebből a teremből, főleg a fiatal generációnak, hogy a példaképeket nézzék meg, dolgozzanak magukon, és magunknak, a felvidéki magyar közösségnek nagyon-nagyon sok Dukazolyomi Árpádot kívánok még. Köszönöm szépen!
7: Dukazolyomi Árpád kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár, évtizedeken át meghatározó alakja volt a szlovákiai magyar közéletnek. A 2013-ban elhunyt politikus életművében szorosan összekapcsolódott a tudomány, a közéleti szerepvállalás és a nemzetiségi jogok védelme. Születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából május 8-a és 11-e között rendezvénysorozattal emlékeztek rá. Az emléknapokat a Csemadok szervezte, Taksony község önkormányzatával együttműködve, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony támogatásával. A rendezvénysorozat részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a Csemadok pozsonyi székházában. A beszélgetés résztvevői Bauer Edit korábbi EP képviselő, a Femine Fortis polgári társulás tiszteletbeli elnöke, Cimbal Mosné Molnár Éva volt kassai főkonzul, Magyarország korábbi pozsonyi nagykövete, nyugdíjazásáig a nemzet politikai államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője, egyben az emléknapok fővédnöke. Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes és EP képviselő, a Magyar Koalíció pártjának korábbi elnöke. Görföl Jenő a Csemadok volt országos titkára, valamint Orosz Őrs, a Szinemetu polgári társulás elnöke, Nyitra megyei képviselő voltak. A beszélgetést Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke vezette. Az imént elhangzott összeállítást Ürge Tamás készít.

Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. Munkatársaim, Vasiesó Lívia hangmérnök, valamint Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Velem legközelebb szombaton a Nyugaton a helyzetben találkozhatnak. A hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. Kodály napokat a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét Galántán. Műsorunkban a nagymúltú rendezvény három ikonikus alakjával, Stirber Lajossal, Szalai Szilviával és Kazán Józseffel hallhatnak beszélgetést. Jakubec László köszön el a hallgatóktól, további szép napot és kellemes hetet kívánok. Viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A kormány Enyicken ülésezik, régiós helyzetkép és a referendum előkészítése szerepel a napirenden. Folytatódik a vita a családjogi törvény módosításáról a parlamentben. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg. 14. Leó pápa humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Kihelyezett ülést tart a kormány a kelet-szlovákiai Enyicken, azaz Hanyiszkán. A miniszterek a kassai, a szepesújvári és a gölnicbányai járás társadalmi gazdasági helyzetét és problémáit értékelik. Kiemelt téma a Kassa-Mindszenty stratégiai ipari park fejlesztése és a Volvo autógyár beruházása, amely az egyik legjelentősebb befektetés Szlovákiában az utóbbi időszakban. A kabinet megvitatja a 2025 második felében bekövetkezett árvizek következményeit is, a károk elérték az 5,5 millió eurót. A kormány dönt a mentési munkálatok és a helyreállítás költségeinek megtérítéséről. Emellett jóvá hagyja a július 4-ére kiírt népszavazás szervezési és technikai biztosításának tervét, amely több mint 12 millió eurós kiadással járhat. Ma folytatódik a vita a parlamentben a családjogi törvény módosításáról. A képviselők két javaslatot tárgyalnak, az egyik a minimális tartásdíj emelését célozza, a másik pedig lehetővé tenné, hogy parlamenti képviselők is összeadhassanak párokat. Az ellenzék bírálta a két egymással nem összefüggő javaslat összevont tárgyalását, és kaotikusnak nevezte az eljárást. Délután a képviselők a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló új törvényjavaslatot is megvitatják. Szavazásra legközelebb holnap délelőtt kerül sor. Tomás Szalai, a parlament SZSZ-es képviselője bírálta az SNS módosító javaslatát, amely szerinte megnyithatja az utat az invazív kozmetikai beavatkozások előtt. Úgy véli, ez veszélyeztetheti az emberek egészségét. Az SNS visszautasítja a vádakat. Zuzana Skopcová, az SNS elnöki irodájának vezetője szerint a kritika mögött erős gazdasági érdekek állnak. A párt úgy véli, a javaslat nem változtat a jelenlegi szabályokon. Kamil Saskó egészségügyi miniszter elmondta, hogy a kérdést még egyeztetik, és a törvény további sorsáról később döntenek. A külügyi tárca vezetője Juraj Blanár és a gyermekjogi biztos József Miklosko együttműködési memorandumot írt alá a külföldön élő szlovákiai gyermekek védelmének erősítésére. A megállapodás célja a hatóságok közötti kommunikáció javítása és a válsághelyzetek gyorsabb kezelése. A felek szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben összehangoltabb fellépésre van szükség. Az együttműködésbe több szakmai intézmény is bekapcsolódik. Emellett tájékoztató kampányokkal segítenék a külföldön élő szlovákiai családokat abban, hogy jobban eligazodjanak a jogi különbségek és eljárások között. Az ellenzék bírálja a kormány eljárását az új eperjesi kórház építésével kapcsolatban. Tomás Szalai, az SZSZ képviselője bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a főügyészséghez. Marek Krajcsi, a Szlovákia Mozgalom képviselője és korábbi egészségügyi miniszter irreálisnak tartja azt az állítást, hogy a kórház már 2028 tavaszán fogadhatná betegeket. Richard Dubovicki, PSZ-es képviselő szerint a kórház a kormány kudarcának szimbóluma lett. A PSZ alelnöke Tomás Valásek azt állítja, hogy a projektre szánt pénz már a védelmi költségvetésből fog érkezni. Peter Stachura, a KDH parlamenti képviselője úgy véli, hogy az építkezés körül túl sok a kérdőjel és a kétség. A miniszterelnök és a védelmi miniszter tegnapi nyilatkozatait bagatelizálásnak nevezte. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatása, a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében ma is folytatódik a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Miroslav Mazuch, a szenátus elnöke tesz fel neki kérdéseket. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. Nem csak Andruskó tanúvallomásán áll az egész, meg kell várnunk tanúvallomást, tesze Peter Tóth, Marian Kocsner egykori barátja, mondta József Kuciak, a meggyilkolt újságíró apja azzal, hogy optimizmusát már elveszítette, de él még benne a remény. A Nemzeti Biztonsági Hivatal alá tartozó Nemzeti Kibervédelmi Központ új típusú kibertámadásra figyelmeztet. Az úgynevezett SMS-pumping módszer már Szlovákiában is megjelent, és elsősorban vállalkozásokat céloz. A támadók a cégek által küldött SMS-eket használják ki, például regisztrációk vagy ellenőrző kódok esetében. Az üzeneteket emelt díjas külföldi számokra irányítják, így jelentős bevételhez jut. A károk gyakran több tízezer eurót is elérhetnek, és nehezen visszaszerezhetők. A szakemberek szerint fontos a forgalom folyamatos figyelése és a biztonsági intézkedések bevezetése. Az emberi jogok tiszteletben tartására felszólítva humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Gáza népéhez még nem érkezett humanitárius segítség. A pápa kijelentette, új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved. 14. Leó a hétfőn megjelent enciklikájáról is szólt, megismételve a dokumentum egyik gondolatát, miszerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a Viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihivben és környékén. Civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban három civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg, mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség. Halálos ipari baleset történt az Egyesült Államokban, Washington államban. A Longview-i papírgyárban felrobbant egy vegyi tartálya, tragédia több ember életét követelte, a sérültek száma is jelentős. A hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben. A baleset tegnap reggel történt, a helyszínen több tucat tűzoltó és mentő dolgozott. A gyár mintegy 1000 embert foglalkoztat. A vállalat egyelőre nem adott ki részletes tájékoztatást az esettel kapcsolatban. A skót parlament támogatta egy új függetlenségi referendum előkészítését célzó javaslatot. John Sweeney szerint a skót kormány párbeszédet kezdeményez a londoni vezetéssel a népszavazás engedélyezéséről. A brit kormány azonban közölte, nem támogatja Skócia függetlenségét, és nem járul hozzá új referendumhoz sem. Skóciában 2014-ben már tartottak népszavazást, akkor a szavazók 55%-a az Egyesült Királyságban maradásra voksolt. A Brexit után ismét napirendre került a kérdés. A brit legfelsőbb bíróság 2022-ben kimondta, új referendum csak a londoni kormány jóváhagyásával tartható meg. A mai nap folyamán egy hideg front éri el térségünket. A délután második felében és az esti időszakban észak felől egyre nagyobb területen feltámadó és erősödő északi-északnyugati irányú széllel érkezhet a front. Ezzel egy időben a zömében továbbra is napsütéses időben megindul a gomoly képződés. A gomoly felhőzetből szórványosan kialakulnak helyi záporok, kisebb körzetet érintő, de akár hevesebb zivatargócok is. Nem mindenhol fog esni, bőven maradnak csapadékmentes területek is. A nappali hőmérséklet 28 és 31 fok körül alakul.
0: Nem jutott be a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság negyeddöntőjébe, mert a csoportkör tegnapi zárófordulójában 4-2-re kikapott a svéd csapattól, és a 9. helyen végzett. A magyar válogatott a számára tét nélküli meccsen 8-1-es vereséget szenvedett a lett együttestől, és a bennmaradást jelentő 14. helyen zárt. A mai szünnap után holnap rendezik a negyed döntő mérkőzéseit. A párosítás Svájc, Svédország, Finnország, Csehország, Lettország, Norvégia és Egyesült Államok Kanada. Lipcsében ma 21 órától játsszák a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Az angol Crystal Palace és a spanyol Vallecano csatázik a trófeáért. Gálfi Dalma 7-5-6-4-re kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től a francia nyílt teniszbajnokság női egyesének nyitófordulójában. Párosban bejutott a második körbe, azaz a legjobb 32 közé a Marozsán Fábián Mattia Bellucci magyar-olasz kettős, kiesett viszont a Fucsovics Márton Marcos Giron magyar-amerikai duó.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Nyitrán, a Novozámockán, a városból kifelé vezető útszakaszon, valamint Kassán, a Krásznán, a belváros irányába. Ezen kívül a D1-es autópályán Lőcse után Poprád irányába a 347. kilométernél az út szélén egy autó rostokol, az arra közlekedők vezessenek figyelmesen. És útkarbantartók dolgoznak a 76-os úton Párkány és Kőhíd gyarmat között, valamint a Losonc és Gács közötti útszakaszon füvet nyírnak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: A hírblokk után most már a könnyű zenéjé a főszerep, rádiónk hullámhosszain. Az egyórai hírekig napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból kötünk csokrot az önök szórakoztatására. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, zavartalan vételt kívánok!
4: Csak egy kicsi

Jól van ez úgy. Az erdélyi Gyergyószent Miklósról indult, Bagosi Brothers Company indította összeállításunkat, dalanálunk először csendült fel. Az öt tagú Bagosi Norbert, Bagosi László, Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor alkotta a zenekar legutóbbi Lámpás című stúdiólemezéről forgott. Itt a Pátria Rádió napjaink népszerű zeneszámaiból válogatunk. A folytatásban is erdélyiek jönnek, Csinszka, a Felsütött a napsugára, a Négyes Street, a Tíz éven át, a Nósugár, a Gyönyörű háború és a Titán az Emelem kalapom című szerzeménnyel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Titán az Éjféli járat című felvételével 2023-ban megnyerte a dalt. Most a nyári hangulatú Emelem kalapom című szólt az együttestől. A Titán előtt könnyűzenei műsorunk eddigi perceiben a No Sugar, a Négyes Street, Csinszka és a Bagosi Brothers Company zenélt, énekelt. A Pátria Rádióban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból csemegézünk. Érkezik a Székesfehérvárról indult Blaha Louisiana együttes, az Amore de nem veled, a Carson Coma dobosa, Héra Barnabás, az Üres, Gubik Petra, a Kő marad, valamint a BLR Furacsi Szakács Gergő alkotta Follow the Flow Hip Hop Trio a Beszívom című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

Abloha Louisiana, Héra Barnabás, Gubik Petra és a Follow the Flow egy-egy zeneszámát játszottuk. Önök a Pátria Rádiót és Benekönnyű zenei összeállításunkat hallgatják. Dr. Béres áthangszerelte Zambó Jimmy Még nem veszíthetek című slágerét a Jimmy Másképp sorozat keretében Radics Gigi énekli, ez hallható most. További perceinkben velünk lesz még a Velhelós Csöndör László Diaz és a hősökből ismert Ozsvád Gergely Menta formációja, a Diaz Menta, a Méreg, Hegedűs Bori és Templi Erik az Öregen a parton, valamint a Kalapács zenekar az Ezerből egy című felvétellel.

Egy öreg pár a parton fényképezkedtek. Mindig arra vágytak, hogy itt lehessenek. Nem beszélgetnek, de egyre gondolnak. Ide eljutottak együtt. Már nem kell a holnap.

Megfogadták régen, még 54 éve. Meghalni majd soká, így együtt kéne. A tenger fele néztek, de mégsem azt látták. De az elmúlt sok évüknek az összes tavaszát.

te vagy tenger tükrén lemenő napom. Mondták érzelegve, és fogták egymást karon. A végtelen tengerbe így feledkeztek, míg lemenő napukkal egyé nem lettek.

Szóval erről képzelődtem 3-4 napja. De a mellettem állónak, még nem volt arca.

0: Könnyű zenei műsorunk utolsó blokkjában Dr. Béres és Radics Gigi, a Diaz Menta, Hegedűs Bori és Tenfli Erik, valamint a Kalapács volt hallható egy-egy dallal. Az elmúlt több mint háromnegyed órában napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal szórakoztattuk Önöket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki. Egy óra múlva ismét én jövök, 2 óra és 4 óra között a hétfői nappaliból hangzik el 2 riport, a 4 órai híreket követően pedig beszélgetős pentatonnal jelentkezünk, amelyben újra hallhatják a hétfőn már szintén hallott interjúnkat a Varkocs 2 frontemberével, Turtjev Erikkel és Győri Sárával.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei. A családjogi törvény módosításáról tárgyal a parlament. Áldozatai is voltak az újabb orosz drón támadásnak Ukrajnában. Nyári meleg van, délután 32 fok várható. Jó napot kívánok, Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma folytatódik a vita a parlamentben a családjogi törvény módosításáról. A képviselők két javaslatot tárgyalnak, az egyik a minimális tartás díj emelését célozza, a másik pedig lehetővé tenné, hogy parlamenti képviselők is összeadhassanak párokat. Az ellenzék bírálta a két egymással nem összefüggő javaslat összevont tárgyalását, és kaotikusnak nevezte az eljárást. Délután a képviselők a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló új törvényjavaslatot is megvitatják. Szavazásra a legközelebb holnap délelőtt kerül sor. A Nemzetbiztonsági Hivatal alá tartozó Nemzeti Kibervédelmi Központ új típusú kibertámadásra figyelmeztet. Az úgynevezett SMS pumping módszer már Szlovákiában is megjelent, és elsősorban vállalkozásokat céloz. A támadók a cégek által küldött SMS-eket használják ki, például regisztrációk vagy ellenőrző kódok esetében. Az üzeneteket emelt díjas külföldi számokra irányítják, így jelentős bevételhez jutnak. A károk gyakran több 10 000 eurót is elérhetnek, és nehezen visszaszerezhetők. A szakemberek szerint fontos a forgalom folyamatos figyelése és a biztonsági intézkedések bevezetése. Elkezdődött a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésére és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás harmadik napja a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Andruskó Zoltán koronatanút hallgatja ki a bíróság. A szerdai főtárgyalás kezdetén a tanú kijelentette, az elmúlt két éjszaka nem tudott rendesen aludni és rosszul érzi magát. Egyebek között azt mondta, a nyomozás kezdete óta tud a Kuciak gyilkosság körül zajló vizsgálatról, Alena Zsé vádlottól hallott róla. A tárgyalóteremben jelen van Marian K., Alena Zsé és Dusan K. is. A negyedik vádlott, Darko D. beleegyezett, hogy távollétében lefolytassák a tárgyalást, nem jelent meg a tárgyalóteremben. Szerdán Miroslav Mazuch a szenátus elnökének kérdéseire válaszol a tanú. Andruskó egyebek között megismételte, hogy Alena Zsé azt mondta neki, Marian K. rendelte meg nála Kuciak meggyilkolását. Marian K. és Alena Zsé mellett Dusan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maro Zsilinka és Daniel Lipschitz meggyilkolását 2017 őszén, Peter Sufliarski likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélték. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. Környezetvédő szervezetek arra kérik a nyilvánosságot, hogy támogassák a természetvédelmi törvény módosításához benyújtott közös észrevételeket. Szerintük a jelenlegi javaslat nem nyújt megfelelő védelmet az állami tulajdonban lévő területek számára a nemzeti parkokban. A szervezetek attól tartanak, hogy egyes földterületek átláthatatlan módon magánkézbe kerülhetnek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter törvénymódosítása ugyan szigorítana bizonyos szabályokon, a természetvédők szerint azonban ez nem elegendő. Az érintett szervezetek átgondolást és erősebb garanciákat sürgetnek az állami területek megőrzése érdekében. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihivben és környékén, civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban 3 civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség.
1: Időjárás.
0: Csak elvétve van felhő az égen, délután azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet, délután akár 32 fokot is mérhetünk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-esen Pöstjén után Nagyszombat felé. Egy kék Octavia méri a sebességet Nováki és Prievidza között. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Az érsekújvári származású Száraz Dénes nevét egy egész ország megismerhette a Jóban Rosszban című magyar sorozatnak köszönhetően, de nekünk itt a Felvidéken már jóval a televíziós hírnév előtt is ismerősen csengett a neve. Dini, ahogy Újvárban ismerik, ma már nem csak a színészetben találja meg a szenvedélyét, hiszen beszélgetésünkben szó esett az extrém sportok szeretetéről, a csendes, meditatív alpesi túrák élményeiről, valamint a sziklafal mászásról és az adrenalin függőségről is. De nosztalgiáztunk az amatőr színjátszásban töltött évekről is, a komáromi élményekről, a budapesti főiskolai évek küzdelmeiről, az önbizalom elvesztéséről és újraépítéséről, a színészi pálya kihívásairól és hullámvölgyeiről, az uszodamesterségről és az álomszerepről is. De leginkább arról, milyen ember valójában Száraz Dini. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Budapesti kávézóban ülünk Száraz Dénes színművésszel, és néhány héttel ezelőtt mi már Komáromban találkoztunk, amikor az Aykroyd gyilkosságok nevű színdarabbal érkeztél, vagy érkeztetek a városba, és akkor ilyen nosztalgiával teli érzésekkel beszéltél a komáromi VMK-ról, hogy milyen régen jártál ott. Milyen emlékek fűznek Komáromhoz?
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát Komárom ugye akkor a amatőr színjátszásnak volt a mekkája a 90-es évek végén. Lehet, hogy most is. A jókönyvnapok, azt tudom, hogy most is van. Tehát a jókönyvnapok volt a fő attrakciója az évnek. Ugye én amatőr színjátszó voltam már gimnáziumban elsőtől, és akkor először volt a Gumidió, amit Bárány János vezetett, és aztán a Maszk, amit a Csémi Éva vezetett, és ez szépen kitöltött a 4 évemet. Ami arra volt jó, hogy mondjuk a fizika, meg a matematika, meg kémia tanárok eljöttek megnézni az előadást, és mondták, hogy jó, akkor kapsz matekból, kémiából, fizikából 1-3-as, mert látjuk, hogy te nem e felé fogsz menni, úgyhogy a bukásokat mindig ezeknek köszönhettem, hogy az előadások voltak egy bizonyos szinten. És ők ugye szerették a színházat. Szóval a Komáromban igazából, mert a színház mellett meg a buli, tehát talán a színháznál így kamaszként még fontosabb is volt a buli. Tehát a jókönyvnapok, hogy egy hétre oda lementünk, az egy őrületes ezzel a hajam volt, amellett, hogy egyszer-kétszer bemutattuk a darabunkat. És mindezek közben én harmadikban Frankó Zsolt rendező hívott engem az Egy szoknya, egy nadrág című operettbe, egy nagyon, nagyon pici szerepbe szerepelni, és ugye akkor azt a VMK-ba mutattuk be, úgyhogy az amatőr színjátszás mellett bejött egy kicsi profizmus idézőjelbe,

0: Ez az őrületes bulizás fesztivál. Az az igazság, hogy én szerintem középiskolában én rendesen kiéltem magam. Úgy nagyon. És aztán még a Színművészeti Egyetemen is, úgyhogy szerintem én 24 éves koromra kiaknáztam a bulit, és aztán jöhetett a sport. De tényleg. Jó, nem azt mondom, hogy nem jártam el bulizni 24 éves korom után, de az igazán intenzív hajnalban menő őrületeket, azt szerintem 24 éves korom még teljesen kipipáltam.
1: Aztán beleuntál? Tehát megváltoztál?
0: Hát nem untam bele. Nem feltétlenül, csak szerintem annyi, hogy eléggé belevetettem magam én ebbe az amatőr sportba, a triatlon, meg sziklamászás, meg minden, és akkor az úgy fontosabb volt, mint hajnal 5-ig bulizni. Megmondom, meg volt. Tehát már 25 éves korom fölött már nem nagyon tudott újat mutatni az éjszaka. De tényleg.
1: A sportra majd még visszatérünk, de maradjunk most még a színészetnél, hogy mindig tudhatod színész akarsz lenni?
0: Fura módon tudtam, bár a családban így senki nem volt színész, meg így a művészet felé nem ment senki. Olyan fura, hogy ilyen 14-13 évesen, egyébként mikor mentünk ilyen színházakba a színházat nézni, akkor mindig azt éreztem, hogy nem csak nézni akarom, hanem ott is akarok rajta lenni. A színpadon. És amikor meghirdették, hogy van amatőr színjátszás, akkor mentem a csemadokba, és akkor a Bárány Jánossal toltuk a Karinthy Frigyes kacsalábon forgó kastély. Ez volt az első. És közben meg persze rimaszombati szobalóversenyek másodiktól. Akkor én nagyon exhibicionista voltam, azt gondolom. De igazából volt egy nagy 180 fokos fordulatom a Színművészeti Főiskola közben meg után. Más gondoltam akkor még a színházról. A főiskola kicsit pofán vágott, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Mint ahogy én amatőrként elképzeltem.
1: Igen, egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy a 4 év főiskola neked nehezebb volt, mint a többi 13 embernek az osztályodból. Miért?
0: Hát ugye még 20 évesen az embernek nincs nagyon kialakulva a személyisége. És hogyha akkor abba belenyúlnak, hogy merre menjen, majdnem, hogy erőszakosan, mesterségesen, az valakinek jó felé megy el, jól alakítják, valaki meg teljesen elveszti saját magát. Hát én az utóbbihoz tartoztam, én nekem kicsúszott arólam a talaj. A személy, tehát pont akkor vesztettem el, tehát amikor alakult ki a személyiség, amikor felnőtté váltam, pont akkor vesztettem el ennek a irányát valahogy. Nem tudtam, hogy merre. És akkor ez kihatott a Színművészeti Egyetemre. A osztálytársaim sokkal jobban tudták magukat képviselni, mint én. És akkor én mindig azt hittem, hogy olyannak meg olyannak kell lennem, mint ők, és valahogy az én teljes őszinte személyiségfejlődésem az elmaradt. De ez az önbizalom és a két lábon állás, képviselni saját magadat, hogy te ki vagy, az egy marha nehéz dolog, főleg ilyen 20 évesen. És az akkor nekem nem is sikerült, ezért volt nehéz.
1: Egyszer azt is mondtad, hogy Alföldi Róbert segített téged átlendíteni ezen a bizonytalanságon.
0: Igen, és ahhoz nem kellett sok minden, hanem azt érezni, hogy valaki hisz benned. Eleve az volt egy nagy dolog, hogy 4 éves voltam, és akkor ő kiválasztott a főszerepre a Táliába, 2002-be. Az egy marha nagy dolog volt számomra. Sokan nem is értették, hogy miért nem a mit tudom én kit, miért pont a Száraz Dénes. Akkor Robi ebbe hitt. Igen, és igazából amellett, hogy egy jó rendező, főleg inkább azt tudom mondani, hogy az a bizalom, amit adott felém, ami sugárzott felém tőle, az bőven elég volt.
1: És a sport is segített mindeközben? Mert akkor nagyjából ezután jöhetett, amiről meséltél az előbb 24-25 éves korodban, hogy a sportot kezdted komolyabban menni, az segíthetett mindenben a fejlődésben neked? Vagy éppen ezért jöhetett a sport a képbe?
0: A sport az, hogy én mindig egy sportos gyerek voltam, mert nekem még a gimiben az országúti kerékpár volt egy ilyen harmadik opció, tehát a gimnázium, színház és kerékpár, de aztán azt elengedtem. Nem tudom, nem volt elég a színház, nem elégített ki. Nem volt elég. Tehát nem vagyok az a fajta színész, és ezt nem pejoratívan mondom, mert tök jó, hogy valakinek a színészet a minden. Nekem nem volt elég. És akkor annyira imádtam a hegyeket, imádtam a sportot, hogy ezt a fizikumot, amin van, azt használni. Mindig is a főiskolán is talán a legjobb voltam a Gyöngyösi Tamás mozgás színházában. Talán az ment a legjobban. Ezek a kontakttáncok. Nem tudom, hogy a segít.

0: Te valamiben szükségem van rá, vagy egy, nem tudom, nem is tudom elképzelni nélkül az életemet. Tehát olyan természetesen adódott a színház mellé ez a dolog. Néha túlzásba is vittem, mert úgy gondoltam a sportra, mint egy profi sportoló, és rándan elégedetlen voltam azzal, hogyha nem értem el eredményeket. De rá kell jönni arra, hogy hát nem vagyunk elit sportolók, hát nem lehet az első 10-ben lenni egy 50 kilométeres hegyi ultrafutáson. Én mindig úgy álltam hozzá, hogy de. És aztán mindig csalódtam abban is, hogy de hát nem, mert hogy tudnék úgy futni, mint a lengyel terepfutók a Tátrában. Nem lehet.
1: Meg hát nem is profi szinten műveled.
0: Persze, de közben meg annyit foglalkoztam vele, hogy akár már lehetne úgy is. Csak valahogy nem voltam olyan jó benne, mint azok, akik gyorsabban futottak. Jobbak voltak, mindig voltak jobbak, annak jobbak.
1: Két érdekes dolgot mondtál az előbb, az egyik az volt, hogy a sport nélkül nem tudnád elképzelni az életedet, szemben ezzel azt, hogy a színészet neked nem a legfontosabb. Ebből kifolyólag azt kérdezem, hogy színészet nélkül viszont el tudnád képzelni az életedet? Vagy az ugyanolyan, mint a sport, hogy szükséged van rá?
0: Tehát inkább azt mondom, nem annyira fontos, hogy csak az legyen. Tehát nem azt mondom, hogy a sport fontosabb, mert nem. A színészet fontosabb az életemben, mert színész vagyok, a sport az egy ilyen kiegészítő, csak valamikor, amikor nem volt annyi munkám, akkor nagyon sok dolgot tudtam erre költeni, vagy tölteni, és akkor sajnos szerintem volt is olyan, hogy a szakmában kicsit elterjedt az, hogy ez a gyerek, hát ez inkább Iron Man, mint színész, és az sokkal jobban érdekli, mint a színház. Lehet, hogy volt, hogy valaki például nem, valami munkák, lehet, hogy emiatt mentek el.
1: A hatással lehetett a karrieredre, szerinted?
0: Igen, mert nem, lehet, hogy volt, sőt, szerintem volt olyan színház, amit visszaadtam azért felkérés, mert éppen én Iron Manre készültem. Mert ahhoz több kedvem volt. És hát akkor ne csodálkozzak, hogy akkor egy idő után valaki nem fog hívni. Igen, ez a sport egy érdekes dolog az életemben, de hát a filmezés, meg egyfajta színház, az engem nagyon érdekel, tehát hogy tehát színész vagyok. Tehát azt szeretem.
1: Mi a közös szerinted a sportban és a színészetben?
0: Nem tudom, azt szerintem inkább csak levezetése a színháznak. Tehát amikor próbálok egy olyan darabot, amiben vagyunk 15-en, és állandóan mindenki zsong a színpadon, és már elegem van az emberekből, akkor tök jó kimenni futni az erdőbe. Inkább csak talán a levezetése a színháznak, de ez fordítva is el tud sülni, mert mondjuk annyit edzem, hogy akkor majd a próbán fáradt vagyok, de... Tehát amikor vannak problémák a színpadon, de azok más problémák. Tehát attól még azok vannak problémák, valakik hisztiznek színészek, vagy vinnyognak, vagy elégedetlenek, akkor arra gondolok, hogy amikor 26 évesen Kazasztánban lógtam egy függőleges sziklafalon, és jött a lavina, az egy szélsőséges, veszélyes helyzet volt ehhez a picsogáshoz képest, amit itt csinálnak. Tehát én néha eszembe jut, de közben meg nem lehet összehasonlítani, mert attól még valid az ő problémájuk, ami miatt hisztiznek. Tehát ezt nem lehet semmibe venni. Csak talán kicsit máshogy kéne. De szerintem személyiségemből is fakad, hogy ilyenkor én általában ülök és nézem őket, és nem értem, hogy akkor most mi a probléma?
1: Egyszer azt mondtad, hogy ugye most nemrégiben elkezdtél boxolni, és ott talán ez az a sport, ami a legközelebb áll a színészethez. Ezt miért mondtad?
0: Igen, egy ilyen váltás, hogy most 26-tól 46 éves koromig volt a hegyek, meg a triatlon, és akkor most volt egy-két barátom, akik készültek erre a Starboxra tavaly, és akkor ők nagyon megmérgeztek engem ezzel, és akkor az ő hatásukra elmentem. Hát ami miatt közelebb áll, hogy kontakt sport, olyan, mint a tánc, és iszonyatosan kell figyelni a partnerre, hogy éppen a te reakciódra ő mit reagál, és te mit reagálsz az övére, ugyanúgy, mint a színpadon. Tehát ugye a triatlonban, vagy a hegymászásban, meg ugye az, hogy teljesen magadban vagy, az edzéseken is egyedül vagy, a sziklán egyedül vagy, mindig magadban vagy, és talán már túl sokat voltam így nagyon magamba, és a box pedig arra kényszerít, hogy kinyiss. Voltak épp társalok idézőjelbe. Ott vagy egy boxklubban, egyrészt kommunikál is, beszélges emberekkel, másrészt meg maga a sport is egy olyan, hogy kommunikálsz. és hogy bejön egy-két pofon, az meg tök jó. Mert egyrészt ugye marra nagyon jó tartást ad, ad önbizalmat a hétköznapokban, szerintem nagyon jó dolog. Meg ez benne van ez a személyiségemben például, beleállni a dolgokban, és nincs problémám ezzel a boxban, hogy tehát jöhetnek sokkal tapasztaltabbak is jobb boxolók, mint én. Hát általában olyanok vannak, hiszen én 6 hónapig üzem ezt a dolgot. De hogy azt veszem észre magamon, hogy tök jól ott maradok a ringben, és nem az van, hogy hagyjuk abban, mert ő sokkal jobb, mint én is félek, hanem beleállok. És ezt jó tudatosítani, hogy ilyen vagyok. De mondom, ami a legfontosabb, tehát amit kérdeztél, az a kommunikáció és a kontakt. Ugyanaz, mint a színpadon. Figyelsz és reagálsz arra, hogy ő mit csinál. Nagyon élesen és koncentráltan. Ezért hasonlít a box legjobban színészethez.
1: Te szenvedélyes ember vagy?
0: Szerintem igen. Ugye, amit elkezdek, akkor azt csinálom. Nagyon-nagyon ritkán lépek vissza valamitől, sőt, soha, hogyha valamit bevállaltam, akkor azt végigcsinálom. Tehát ez például, ez jellemző rám. A szenvedélyesség az inkább bizonyos témákban, az élet bizonyos területein vagyok szenvedélyes, nem általában vagyok szenvedélyes. Tehát, hogyha valakit megkérdezni, hogy milyen a DNS, akkor lehet, hogy azt mondanák rá, hogy egy introvertált, inkább magába húz, magába forduló ember, de közben, hogyha valaki megkérdezi, hogy milyen volt, amikor most egy barátommal a Mont Blanc körbetúráztunk, arról tudok beszélni 3 órán keresztül iszonyat szenvedélyesen. Tehát ezek a dolgok, amiket szeretek, azokról tudok szenvedélyesen beszélni, de alapvetően nem vagyok egy ilyen, nem jellemző rám a szenvedélyesség, a szenvedélyes ember, amilyen az szenvedélyes ember a hétköznapokban, szerintem.
1: És milyen volt a Mont Blancon, az a túra?
0: Az jó, egy nagyon jó barátommal voltam, és ott már mi megmásztuk a Mont Blanc 2-szer is, 2004-ben, meg 6-ba magát a hegyet, most pedig körbe túráztuk, ez egy 12 napos, ez egy 170 kilométer. Amikor sokat futottam, akkor volt tervem, mert ott van egy ilyen UTMB, hogy körbefutják azt egy-két nap alatt, de most inkább végsétáltok és sátoroztunk, jó volt. Jó volt. De ezekben mindig az a jó, amikor este sátrot állítasz, veszel egy sört, és üldögész a sátor mellett. A menet közben azért az nem olyan jó, mert marha nehéz a hátizsákot. De nagyon jó, nagyon jó. De
1: akkor ott a magány is feltölt? Mert ugye mondtad, hogy introvertált ember vagy, tehát a magány is fontos neked ennél ezeknél a túráknál?
0: Hát az introvertált embert azt úgy értem, hogy tehát nem, szerintem nem az vagyok, csak jól el vagyok magammal. Hosszú ideig nem szeretek mondjuk együtt lenni egy nagy társasággal. Hát igen, hát ez tök jó dolog, hogy megyek órákon keresztül, és egy olyan barátommal voltam, akivel, hogyha megyünk 10 órát, és nem szólunk egymáshoz, akkor nincsen semmi gond. Mert más csináljuk több mint 20 éve. Hát igen, az is jó, tehát annál nincs jobb, hogy mész egy ösvényen, és elnézel balra, és ott vannak a 4000-es hegyek, meg a gletszerek, és akkor te csak sétálsz. Persze, az jó. Nagyon jó, nagyon jó. Ebben igazából az a jó, hogy nem nagyon jössz rá te semmire ott, hanem pont az a jó, hogy nem nagyon gondolkodsz. Tehát nem fejted meg ott az életedet. Amiről azt lehet én, hogy visszajössz, és akkor egy más ember vagy, és akkor na, akkor tudom, hogy mostantól kezdve ács leszek. Nem. Hanem, hogy azt veszed észre, hogy eltelt 3 nap, és úgy igazából nem nagyon erőltetted, nem nagyon gondolkodtál semmin. Én pedig ezt szeretem ott.
1: Beszéljünk arról, amivel az elmúlt hónapokban vagy évben írtak a sajtóban, vagy benne volt a sajtóban, ugye, hogy úszómester voltál a Dagályúszodában, mert hogy nem kaptál elég munkát a színész szakmán belül. Ez téged elbizonytalanított a színészettel kapcsolatban?
0: Hát annál jobban, mint ahogy a főiskolán elbizonytalanítottak, annál jobban nem. Inkább csak tudom milyen kételkedni magadban. Tudom milyen az. Nagyon jól tudom. Ez nem az volt. Furam oda nem estem kétségbe. El voltam én ott magamnak. És pont annyi ideig tartott, amennyi ideig kellett. Másfél évig tartott, és a másfél év után már éreztem, hogy nekem nem kell itt maradni, mert ez az állami gépezet, ahogy működött, és ahogy megvannak ezek a hierarchiák ezeken a helyeken, ott már nagyon rosszul éreztem magam, hogy nagyon megmondják, hogy te mit csináljál percre pontosan, és hogyha fél órával hamarabb akarsz hazamenni, akkor azt mondják, hogy ennyi, bejnye. Tehát ez a színház ennél jóval szabadabb. Tehát, hogyha addig dolgozol, ameddig szükség van rád. Aztán meg mi a francnak ülsz ott? De ott kell ülni, mert 8 óra a munka. De már nincs semmi dolgod, mert megjött a váltásod, ott ülsz. Hagyjatok engem már békén. És akkor mindig leléptem, és akkor ugye ebből baj volt. Mindig kisonfordáltam már egy órával hamarabb a vége előtt, munka vége előtt. Hogy hát így csinálok, már itt a váltás, ott ülnek. Minek üljek még itt?
1: de a színészetben is azért igaz, hogy szabadabb, meg kreatívabb szakma egyértelműen, de a színészetben is megvannak a kötöttségek, próbák, előadások, amihez igazodni kell.
0: Persze, pont azért mondom azt, hogy ott a színházban, vagy a filmen, tehát addig dolgozol, ameddig szükség van rá. Tehát, hogyha 10-2 ki van írva a próba, de te csak délben már befejezed, akkor elengednek haza. Mert már nem jó, ne jó, csak akkor, hogyha akarsz. Na ez nem működik egy 8 reggel 6-tól 2-ig tartó állásban. És én sose csináltam, és nekem ez volt a furcsa. Hogy de miért legyek még itt? Hát azért, mert akkor lehúzzák a fizetésedet, mert hazament egy órával hamarabb. Ja, tényleg. Akkor jó, akkor még ülök az öltözőbe egy órát, és nyomkodom a telefonomat, jó. Ahelyett, hogy csinálnék sokkal több értelmes dolgot. Úgyhogy igazából ebből lett elegem. Az, hogy ülök és nézem a 50 méteres medencét, és figyelem az embereket, annak van értelme, mert hát azért évente egyszer szükség van ránk. Vagy kétszer. Tehát van, amikor valakit ki kell menteni.
1: És volt ilyen? Szükség volt rád?
0: Nekem volt egy epilepsziás kisfiú, de kinn a nyugágyon arra kellett mentőt hívjam, meg azt kellett figyeljem stabilba rakni, és mert nem hozták a nagyszülője a gyógyszerét, egy ilyen szélsőséges esetem volt. Viszont egy kollégám, én nem voltam ott, volt életmentés, igen, volt, aki meghalt reggel 6-kor is kimentették, de aztán újraélesztették, de meghalt a vízben, tehát megállt a szíve. Nyáron durva, mert a dagály az ugye a strand is, és amikor 2000 ember van bent, voltak épp az emberek között, alig van szabad vízfelület, olyan, ott nagyon kell figyelni, hogy éppen egy kisgyerek már továbban a víz alatt, mint ami normális. Azt nagyon kell figyelni, mert ugye a felelősség csak a miénk. És nyáron azért nem is unatkoztam, ott volt mit csinálni. Télen azért ott, ahogy mondtam, ott jobba kell lenni magad. A dal, termál medence, zárt, ülsz, reggel 6-kor elindul, és ott ülsz 2-ig.
1: Jó volt újra visszatérni a színpadra? Jó érzés volt?
0: Mindenképpen jó volt azt abba hagyni. Meg ugye azt azért hozzáteszem, hogy amikor elkezdtem ezt a dagályt, akkor volt egy olyan probléma, hogy volt, az nyáron volt, 24-ben, hogy volt havonta 3 előadásom. Abban nem lehet megélni, tehát ez szükséges volt, de a színház az nem maradt el. Tehát már most novemberben, tavaly novemberben már volt 12 előadásom. Tehát többek között ezért is kellett abba hagyjam, mert akkor jött egy felkérés, még egy felkérés, és akkor már nem lehet egyeztetni egy teljes állású munkával. Jó, jó, igen, jó, hogy vannak felkérések, igen. És most szerencsére olyan darab is fog jönni, hétfőn kezdjük el, ami miatt színész is lettem, mert ugye azért nem minden színdarab, meg színház jelenti azt, hogy ezt én ezért lettem színész.
1: És ez milyen darab most?
0: Ez egy francia vígjáték, és 4 szereplős lesz, ez az Orlainál csináljuk a belvárosiba, és tök jó, mert két osztálytársam, a Péter Kata, Járu Zsuzsi lesz benne, és a Sruf Milán, aki pedig egy utánunk lévő Máté Gábor osztály, tehát egy Máté Gábor osztályosok előadnak egy 4 szereplős darabot. Ebben egy házaspár, és akkor a felső házaspár a szomszédokat meghívják magukhoz, és négy teljesen, vagy két teljesen különböző pár, és akkor az abból adandó dolgok, hogy még vannak. Egyik házaspár az nagyon szabad elvű, bármi, és a másik pedig már egy hosszú házasság után kicsit már, és akkor ebből adandó problémák. Ez nagyon jó. Hát végülis a színházban mi a jó, most érted? Csinálhatsz Agatha Christie-t, mert marha jó krimit nézni, de közben igazából az a jó, amikor görbetükröt mutatsz, és az emberek szembe kerülnek saját magukkal, és azt mondják, hogy tényleg az én házasságomban, te jó ég, tényleg, Jézusom, és mennyire abszurd, és ezen nevetnek, a saját dolgain nevetnek, ez a nagyon jó, amikor szembe kerülnek, és úgy mennek haza, hogy hí, és csináltam 2 ilyet, az egyik volt a Lavina a belvárosiba, a másik pedig a Kótfejtő, ami még mindig megy a 6 színbe. Ez 2 olyan darab, amiért színész lettem, és ami olyan dolog, ami az egyik az érzékenyít, nagyon. 3 különböző karaktert játszok a Kótfejtőben, és 3 különböző ember emberként tudok reagálni az autizmusra, a homoszexualitásra, meg a zseniségre, mert hogy Alan Turingról szól. Ez nagyon fontos a színházban szerintem, hogy persze kell szórakoztatni, és nagyon fontos a magánszínházaknak az, hogy a bevétel a pénz, mert abból élnek, a jegyeladásokból, de fontos, hogy társadalom kritika legyen a színházban, és reagáljunk a történésekre, ez feladatunk.
1: Beszéltél, vagy meséltél itt az első bizonytalan évekről, amikor az egyetemen voltál, de hogy mikor tudtál újra önmagad lenni, és mikor érezted úgy, hogy olyat csinálsz, ami miatt elkezdted a színészetet, vagy a színész szakmát? Mikor érezted először úgy?
0: Én nagyon sokáig keresgéltem magam, én ilyen szempontból nagyon későn érő típus vagyok. A színjátszás szempontjából. Hát kétségeim mindig vannak az embernek. Tudod, a szöveget vagy elég jó, csak ugye ez nem mindegy, hogy milyen szinten emészt föl. Hogy vagy elég jó, és tudod-e a szöveget. Tehát, hogyha ez meghatározza, miközben a színpadon beszélsz, az nagyon nem jó. És szerintem mostanában, most, amiről beszélek, ez a kódfejtő. Ott azt, amikor bemutattuk, ott kezdtem el valamit érezni, hogy tényleg erősen jelent valamit az, amit csinálok. És ez tényleg, hát ez akkor 45 évesen jött el. Tehát, hogy addig, de addig is csak értsd jól, mert addig is rengeteg minden olyan dolgot csináltam, ami szerintem jó volt. Csak az, hogy határozottan tudom képviselni azt, a véleményemet akár a világról, meg saját magamról, az csak most jött el.
1: Előbb említetted, hogy a medence mellett jobban kell lenni magaddal. Ez a színpadra is érvényes? Akkor tudsz jól lenni a színpadon, ha jóban vagy magaddal? Fontos egy színész esetében?
0: Alapvetően igen. Tehát alapvetően vannak kivételes esetek, de azt gondolom, hogy ezt a szakmát akkor lehet csinálni, hogyha össze van rakva a személyiséged, és egybe vagy. Tehát, hogy egészséges elmével lehet ezt csinálni, mert ez egy szakma. Lehet iszonyatosan komoly elakítást csinálni, mondjuk egy drogost megmutatni, úgyhogy te is magad is szúrod magad heroinnal, és akkor azt fölvinni a színpadra, de én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül a szakma. Tehát akkor az volt a kép, nem kell játszani semmit, mert az vagy aki, vagy felrakják színpadon. Jó, van egy kis tehetsége, de ugyanolyan életet kell élni, normális életet kell élni, és az a tehetség, hogy van egy életed, azt te éled, te is jársz bevásárolni, meg csinálsz mindent, és akkor amellett pedig este a színházba pedig érted, tehát az, hogy még a gyerekedet sétáltattad a játszótéren délután 3 kor is boldog vagy, és akkor be kell menni játszani nem tudom milyen írdatlan, tragikus életeket. Ez nagyon nehéz. De hogyha valakinek folyamatosan tragikus élete van, és egyedül él, és emészti magát, és akkor azt folytatja tovább a színpadon, hát oké, ez látunk fantasztikus zseniket így, de hát az azért nagyon ritka. Igen, szerintem, tehát egy összerakott erőszemélyiségnek kell lenni ahhoz, hogy te tudjál játszani irdatlan szélsőséges karaktereket, hogy aztán a lejövő a színpadról tudjál egy normális életet élni.
1: Civil életben a hétköznapokon, amikor nem vagy a színpadon, akkor milyen életet élsz, egy nyugodt családi életet? Teremtesz magadnak?
0: Persze.
1: Azon kívül, hogy mászod a hegyeket,
0: igen,
1: vagy éppen boxolsz.
0: Igen, tehát ez fontos, hogy azért, tehát azért bennem, pont a feleségem mondta, hogy azért az én személyiségemben benne van ez a veszélykeresés, ez az adrenalin függőség, ez benne van. Tehát magát az adrenalin függőségemet a színház nem elégíti ki. És most megtaláltam a boxot, ez tök jó dolog. Hát még nem törik el az orrod. De hát az meg összefor. De igen, alapvetően igen, tehát szeretek erdő mellett élni, az nyugodt legyen az otthoni környezet.
1: A színpad az nem adja meg az elegendő adrenalin fröccsöt?
0: Nem. Fizikailag nem használ ki eléggé. Nem, tehát muszáj, nem is tudnék elaludni, hogyha nem. Hát nem azt mondom, hogy lenullázom magam, de azért egy jó 30%-ra nem szedálom le magam naponta. Figyelj, az tök jó dolog, hogy én megtaláltam a sportot erre a dologra, mert lehetne más is találni, más függőséget. Egyszerűbb az alkoholhoz nyúlni, egy kicsit összetettebb lefutni 20 kilométert, mert ahhoz tenni is kell. Hát nekem ez van.
1: Beszéljünk egy másik fontos szerepedről, ugye, amit nem kerülhetünk el, a Tamás atya szerepéről. Arról beszéltél már korábban, hogy már egy picit sok volt, ugye 12 éve már nincs meg ez a szerep, de még mindig vele társítanak már. Már elég volt ebből?
0: Nem is.
1: Mint például én is most.
0: Igen. Hát nem is feltétlenül az emberek az utcán, az már nincs. Hát nem valójának ez annyira erős volt ez a karakter, hogy igazából a szereposztók, tehát a filmesek, ugye, hogy őszintén legyünk, a filmrendezők nem igazán járnak színházakba. Ha megjárnak színházba, akkor mondjuk elmennek a Katonába, vagy nem tudom, Örkénybe, de úgy igazából szerintem nem erőltetik meg magukat, hogy nézzenek, és ismerkedjenek új színészekkel. És ugye nekem a jobban rosszban volt egy annyira meghatározó, azt mindenki ismerte, mindenki az országban, és határokon túl, hogy azzal a nagyon szelíd Tamás atyával azonosítanak még talán a mai napig is. a filmrendezők, ami szerintem hülyeség, hát ez egy szerep volt. Illet hozzám, hát de köszönöm szépen, hát 12-ben befejeztem, vagy mikor, 14-ben, tehát hogy igen, tehát ilyen szempontból. Az, hogy az emberek megismernek és azonosítanak azzal a karakterrel, az nem baj, hát az természetes, hogy a néző, aki néz, tehát az a gondom lenne, akkor hülye lennék, hiszen én vállaltam, én csináltam. Inkább azt gondolom, hogy hogy akik a szerepeket osztanak, ebből nem tudnak, ezzel nem tudnak túllépni.
1: Színház vagy film?
0: Film. Film, mindenképpen igen. Az valahogy az egy ilyen koncentráltabb, felszívod magad, és egy rövid idő alatt meg tudod csinálni azt, amit kell. És utána azt elrakod, mert az már benn van, föl van véve, és akkor lehet menni tovább. És ez úgy, nekem az úgy mindig ment, hogy valakik nehezeire esik, hogy mondjuk egy nap fölvesznek 20 jelenetet ilyen napi sorozatokba. Ez nekem úgy mindig ment. Rákoncentrálni, és akkor végigcsinálni. És hogy sosem zavart engem az, amit sok színész, hogy Jézusom, ez csak egy napi sorozat, ez nem igaz. Tehát amikor egy napi sorozatot forgatsz, akkor ugyanolyan jól kell csinálni, mint hogyha a Szabó Istvánnal forgatnál. Hát a végeredmény nem az lesz természetesen, de amikor azt mondják, hogy tessék, neked azt kell csinálni, mint hogyha a Szabó Istvánnal dolgoznál.
1: Van most kilátásban film vagy tévészerep?
0: Nem, nincs. Nem tudom, miket csinálnak most.
1: Van hiányérzeted így a filmes pályafutásoddal kapcsolatban?
0: Van, persze, hát filmeznem kéne.
1: Ugye a Hurok című filmben játszottál főszerepet. Mi volt az oka, hogy aztán filmek nem jöttek, vagy nem jött annyi?
0: Szerintem ezek ez kapcsolatokon múlik. Az, hogy az ember eljárjon filmpremierekre, hogy az ember ismerkedjen, az ember jelen legyen. Én nem vagyok, pedig kéne. Ez szerintem az alapja annak, hogy egy rendezőnek eszébe jut 3 színész, arra az egy szerepre, akkor az egyik azt te legyél. Az nem hozott semmit. Megcsináltuk, szakma dicsérte, az nem hozott semmit. Utána jöttek aztán sorozatok, ízig-vélig, mint a apák, hazatalálsz, leforgattam a Kék Rókot, tévéjáték főszerepét, tehát hogy ezek voltak, de az nem a Hurok miatt volt. Sőt, aztán a Madarász Isti csinált még sorozatot, aztán nem is hívott semmire. Tehát, hogy még maga a rendező sem hívott. Úgyhogy abból nem lett semmi.
1: Mik a terveid a színészettel kapcsolatban, vagy hogyan látod a jövőt, a következő éveket?
0: Sehogy, de ezt már megszoktam. Tehát nekem nagyon sok évadom úgy ér véget, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz szeptembertől. Ez van most is. Hogy hál' Istennek most van pár darab, ami még át fog menni szeptemberbe, és azt játszani fogom. De nincs felkérés semmi.
1: Van-e olyan szerepálmod, amit még nem csináltál meg, és szívesen megcsinálnál?
0: A Macbethet. Egy jó Lady Macbethtel. Meg egy jó rendezővel. Az elég fontos, hogy ne csak azért rendezem meg a Macbethet, mert megbízta őt a színház vezetője, hanem legyen elképzelése arról, hogy mit akar a Macbethtel. Aha, azt nagyon.
1: És mire vagy az eddigiekből a legbüszkébb?
0: Hát a Hurokra azért büszke vagyok. Végül ez egy mozifilm főszerepe. Erre a Kódfejtőre nagyon büszke vagyok, amit játszunk a 6 címben. Nem tudom, hát meg magamra, hogy még mindig valahogyan itt vagyok ebben a szakmában, és még küzdök, hogy valami legyen belőle. Hát főleg ezért, hogy valahogy mindig megbicsaklik ez a dolog, de valahogy mindig nem enged el a szakma, és mindig vissza-vissza tudok jönni, és újra ott lenni. Arra büszke vagyok, igen.
1: Újvárba jársz még vissza?
0: Most már nem járok vissza, mert szüleim átköltöztek Veresegyházára 2 éve, úgyhogy nem ott laknak, úgyhogy nincs miért hazamennem. Vadkerti Katalin 98 éves keresztanyám nemrég halt meg, még miatta visszamentem párszor, de most már az sincs. Úgyhogy Újvár az most nem, már nem.
1: Újvárinak tartod még magad, vagy már magyarországinak?
0: Hát én újvári vagyok, hát felvidéki vagyok, igen. Tehát, hogy az van. Sosem leszek budapesti, mert itt nincsenek gyökereim, tehát nekem ott vannak gyökereim, attól még, hogy most nem lakik ott, nem laknak ott a szüleim, attól még én újvári vagyok. Ezen nem is akarok változtatni. De örülök is, mert ez voltak épp egy színes volt az életemben.
1: Volt bármiféle előnye vagy hátránya az életedben, vagy a szakmádban annak, hogy Szlovákiából jöttél?
0: Lehet, de én nem vettem észre ezt. Hát a főiskolán nagyon sok volt a budapesti, nem igazán tudták hová tenni, hogy határon túli magyar. tájékozatlanok voltak ezek a budapesti gyerekek. Jó színészek voltak, magányok, de az, hogy 40 ezeres városból jöttem, de megkérdezték, hogy akkor nektek vannak otthon libáitok, meg malacaitok? Nem mondom, a szüleim tanárok, és egy polgári lakásban lakunk Újvárban, a főtér közepén, közöm nincsen. Nem fogalmuk se volt, hogy ide jöttél, hogy nem Pozsonyba jársz. Tehát olyan fura, nem tudták ezt hová tenni.
1: Neked változás volt, hogy Budapestre jöttél Újvárból?
0: Hát mostani fejjel szerintem biztos, hogy megpróbálnám a pozsonyi színművészetit talán. És nem a budapestit is, de lehet, hogyha most lennék megint 18-19 éves, akkor megpróbálnám a pozsonyi felvételit is. Nem mindegy, ez olyan rosszul alakul, mert nem alakul rosszul, vagy tök jó dolgok, csak valahogy nem stagnál, vagy nem építkezik, hanem mindig visszaesek, és aztán újra fel kell egy kicsit lapátolni magamat. De ez nem egy olyan karrier, ami így ilyen szépen ível, hanem egy ilyen bukdácsolós karrier, akár szerepek szintjén, filmek szintjén, vagy ez a másfél éves úszodában való dolgozás. De amire hozzáteszem, amire inkább büszke vagyok, mint az, hogy Jézusom, nem volt munkám, és muszáj más csinálnom. Egy szakmám.
1: Igen. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy így viszont nem izgalmasabb, mint hogyha egy kiszámítható úton haladnál?
0: Mindenképpen. Biztos, hogy néha vágyok arra, hogy társulatban legyek, de hogy akármilyen társulatban, azt mondjuk nem. Tehát az, hogy mondjuk van egy társulatban 100 ember, és akkor évente mondjuk így lesed a szereposztásokat, hogy akkor most vajon belekerültél a darabba, vagy megint nem használnak, az egy most így a biztonságért az egy jó dolog lenne, de szerintem jobb ez a szabadúszás.
1: Ha újra eljönne egy olyan időszak, amikor kevesebb a szerep, akkor ismét vállalnál valamilyen más szakmát?
0: Hát muszáj lenne, ne hülyeskedj, hát ki adna pénzt.
1: Milyen embernek jellemezne téged a családod és a barátaid? Mit mondanának Száraz Dénes vagy Száraz Dini? Milyen ember?
0: Múltkor a fiam azt mondta, aki 14 éves, hogy nem vagyok egy általános apuka, mint a többi osztálytársának az apukái.
1: Ez mit jelent? Hogy ő hogy értette?
0: Nincs őrhasam, nem kopaszodok. Hát meg talán az, hogy egy vagány apukája van, akivel úgy tud lenni, mint hogyha a kortársa lennék. Talán ő erre értette, hogy nem az a tipikus apuka, hanem hogy ugyanolyan dolgok érdekelnek, akár mondjuk, mint őt, akár sportterületén, vagy... Meg nagyon szereti ezt, hogy én szerintem színész vagyok, és szereti ezt nézni a színházban. De ez az egyenesség azért eléggé jellemző rám, de nem feltétlenül azért... Hogy megmondom az embereknek, én most nagyon a tutit vagy a társadalomról, hanem magammal szemben vagyok szerintem nagyon őszinte. És nem vagyok megalkuvó saját magamban, és nem hitegetem magamat, hanem tisztán vagyok a helyzettel. Ő például a feleségem ezt mondaná rólam, hogyha megkérdeznéd őt.
1: És ha neked magadat kéne jellemezned?
0: Nekem ez tetszik, amit most beleadtam a feleségem szájába. Szerintem maradjon ez az, ami az akaraterő, az szerintem nagyon-nagyon erősen jellemző rám. Nem nagyon látom értelmét mást mondani, mint ami van. Hitegetni embereket, vagy magamat, igen, ez így fontos. Hogyha mondjak rosszat is, az például nagyon fontos lenne a kommunikáció gyakorlása, az érzelmi intelligencia. Ezek hiányaim, mint amit mondtam, hogy kapsz filmszerepet. És azt nem azt mondom ezzel, hogy benyalsz valakinek, hanem simán eljársz helyekre, és ismerkedsz, és beszélgetsz, és nyitott vagy, és kommunikatív. Ebben nagy hiányosságai, hiányosságaim vannak.
1: Magadat milyen színésznek látod?
0: Magamba zárkózott vagyok, aki ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, ezt sokszor kapom kollégáktól. És ezen jó lenne változtatni, mert én azt gondolom, hogy nem. Olyan vagyok, amilyen vagyok, igyekszek kommunikálni, de ez nagyon kevés ezek szerint. Ezt például többször megkapom. Ez azért, hogy az érzelmek kimutatása. Ezek szerintem hiányosságom. Szerintem valami ilyesmit mondaná a szakma is rólam, hogy egy kicsit jobban mutasd magad, aktív legyél érzelmileg, kapcsolatfelvételben, kommunikációban, valami ilyesmi. Tehát szerintem az lenne, hogy egy ilyen kicsit magának való gyerek, akivel nem igazán tudjuk hová tenni, mit kezdeni vele. És ez szerintem látszik az én szerepeimben, meg az egész szakmámon, hogy akik adják a munkát, az nem nagyon nyúlnak aztán újra utánam. Valahogy ilyen fura.
1: De mindeközben akkor jóban vagy magaddal?
0: Igen, mert én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy... Nekem ez így tök oké lenne, hogyha nem azt kapnám, hogy ez így nem oké.
1: Az elmúlt percekben Száraz Dénes színművész volt a beszélgető partnerem. Köszönöm a beszélgetést.

Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nyugaton a helyzet, az elmúlt órában Száraz Dénes színművész volt műsorunk vendége, a vele készült beszélgetést hamarosan podcast formájában is meghallgathatják rádiónk Spotify csatornáján. Zsabka Levente és Vasi Essó Lívia hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt órában. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ápolási támogatások megvonása miatt bírálja az SS a munkaügyi tárcát. Lettország megerősíti drónellenes védelmét az orosz és fehér orosz határ mentén. Délután 32 fok várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Elkezdődött a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésére és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás harmadik napja a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Andruskó Zoltán koronatanút hallgatja ki a bíróság. A szerdai főtárgyalás kezdetén a tanú kijelentette, az elmúlt két éjszaka nem tudott rendesen aludni és rosszul érzi magát. Egyebek között azt mondta, a nyomozás kezdete óta tud a Kuciak gyilkosság körül zajló vizsgálatról, Alena Zsé vádlottól hallott róla. A tárgyalóteremben jelen van Marian K., Alena Zsé és Dusan K. is. A negyedik vádlott, Darkó D. beleegyezett, hogy távol létében lefolytassák a tárgyalást, nem jelent meg a tárgyalóteremben. Szerdán Miroslav Mazuch, a szenátus elnökének kérdéseire válaszol a tanú. Andruskó egyebek között megismételte, hogy Alena Zsé azt mondta neki, Marian K. rendelte meg nála Kuciak meggyilkolását. Marian K. és Alena Zsé mellett Dusan K. és Darkó D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolását előkészítése miatt. A vádirat szerint Maro Zsilinka és Daniel Lipschitz meggyilkolását 2017 őszén, Peter Sufliarszki likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélték. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség párbeszédet indít a közös politikai célok megtalálása érdekében. Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint a 2027-es választásokon elérhető politikai változásban a szlovákiai magyar közösségnek is fontos szerepe lehet. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, pártja kész részt vállalni a kormányváltásban. A felek három fő területen keresnek együttműködési lehetőséget, a régiófejlesztésben, a jogállamiság kérdésében, valamint a kül- és európai politikában. A pártvezetők ugyanakkor jelezték, egyelőre nem választási koalícióról, hanem hosszabb távú együttműködésről van szó. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. A szlovákiai sugárzás megfigyelési jelentés szerint 2025-ben a vizsgált élelmiszerekben és takarmányokban a mesterséges radioaktív anyagok szintje rendkívül alacsony volt. A szakemberek szerint ezek az értékek gyakorlatilag nem jelentenek egészségügyi kockázatot a lakosság számára. Az atomerőművek környékén végzett mérések sem mutattak ki jelentős eltéréseket az ország más területeihez képest. A hatóságok ugyanakkor szükségesnek tartják a folyamatos ellenőrzést, különösen az ukrajnai háború miatt fennálló kockázatokra hivatkozva. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a keleti és északi határ térségében újabb sugárzás figyelő állomásokat telepítsenek. Lettország megerősíti drónellenes védelmét az orosz és a fehér orosz határ mentén. A döntést az indokolja, hogy az elmúlt hetekben több pilóta nélküli repülőeszköz is megsértette az ország légterét. A hadsereg a következő két hétben speciális drónelhállító egységeket telepít a határ térségébe. A lett hatóságok szerint több ukrán drón is eltérhetett eredeti útvonalától az orosz elektronikai zavarás miatt. Egy korábbi incidens során lezuhant drónok tüzet okoztak egy olajraktárnál, ami politikai következményekkel is járt az országban.
0: Időjárás.
1: Csak elvétve van felhő az égen, délután azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet, délután akár 32 fokot is mérhetünk. Éjszaka 15 és 9 fokig hűl le a levegő, holnap gyakrabban jelennek meg felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-esen Pöstjén után Nagyszombat felé. Útkarban tartók dolgoznak Losonc előtt Rimaszombat irányából, itt jelentősen torlódik a forgalom, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a hétfői nappali ismétlő sávja. Pénteken a Dunaszerdahelyi járásban található Nyárast községben a helyi iskola a fennállásának 230. és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között felvette Pálffy Ferenc nevét. Bábeli Bett összeállítását hallják.
2: A Nyárasdi iskola létezéséről már 1753-ból származnak írásos adatok. 1795-ben Erdődi gróf Pálffy Ferenc építette az iskola új épületét. A helyszín azóta megváltozott, az iskola felújított emeletes épülete a falu szívében, a községháza közvetlen szomszédságában található. Jelenleg az alapiskolát 208 diák látogatja 9 évfolyamban, a tantestületet pedig 19 tanítás, 4 nevelőnő és 3 pedagógiai asszisztens alkotja. Arról, mikor és kiben fogalmazódott meg az ötlet, hogy az iskolát el kellene nevezni valakiről, illetve hogy miért fontos gróf Pálffy Ferenc személye a nyárasdiak számára, a falu polgármesterét, Bacsó Lászlót kérdeztem.
3: Hát a mai nap az mégiscsak tényleg egy nagy ünnep számunkra, mert ez már több éves tervünk volt. Aztán jött ez a kerek évforduló, ugye, hogy 1795-ben az említett gróf úr, Nyárasd uradalmi ura, többek között, tehát egész északnyugat felvidéknek az urai voltak a Pálffyak, de az egyik sarjuk, talán kevésbé ismert, Pálffy Ferenc gróf 1795-ben építette az első elemi népiskolát tudomásunk szerint. Van nekünk egy nyugdíjas tanítórunk, aki községünk díszpolgára immáron néhány éve, és ő kutatta elsősorban községünk múltját, éveket szánta szabadidejéből, egész nyári szüneteket, levéltárakat böngészett Vágsejjén, Lúcson és másutt, hogy valamiféle adatokat, információkat szerezzen Nyáras község múltjáról, pontosabban Alsó Nyárasd és Felső Nyáras múltjáról, hiszen mi csak 1940-től vagyunk egy önkormányzat, a visszacsatolás idején egyesítettek bennünket egy községgé, és őtőle tudjuk, Bafi Balázs Tibor tanítóbácsitól, hogy a Pálffyak ugye megszerezték az alsónyárasdi ilyen uradalmi központot a 17. század derekán, és ugye ezek a nagy Pálffyaknak a családjáról beszélünk, akik a Győrt felszabadították 1600-as évek végén, meg Bajmóci vár, Vöröskő, ami minden szálla ugye felvidékhez kötődik, Pozsony belvárosába két kastély, stb. Stb. És ez az egyik tagjuk, ez a Pálffy Ferenc, ez a tudomásunk szerint, hogyha hagyatkozhatunk a krónikásunkra, már pedig mi ne hagyatkozhatnánk, 1795-ben építette az iskolát, és ez nem akármilyen dolog volt, és ugye az most egy kerek évforduló volt tavaly, pontosan 230 éve, innen jött ez az egyik apropó, aztán van egy másik, ugye apropó, hogy a iskoláink újraindítása a második világháború után, tehát egyik évforduló fűzte a másikat, és én ezt már több éve emlegettem még az előző igazgatónőnek is, azt mindig úgy maradt, hogy majd oldjuk, majd ekkor, akkor, amakkor, és végül is a mostani testület, képviselőtestület egyhangulag megszavazta ezt a javaslatomat, aminek nagyon örülök. Iskolával is persze konzultáltunk hónapokig, meg beszélgettünk, meg voltak ötletelések, hogy ki mindenkiről lehetne elnevezni egy iskolát, pláne a miénket, hisz vannak különböző példák, ugye, jobbnál jobbak. Ez a magyar irodalom, a történelem annyi nagyot adott számunkra, hogy hát gond is kiválaszt, hogy ki von a megfelelő, és a környékben is van József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, sok nagyot lehet, Széchenyi gróf, bármi, kit lehetne mondani, Mátyás király, stb. Stb. Lehetne ötletenek kit is, de mégiscsak valami, ha Nyárasdi ember az egy különleges gondolkodású ember, az legyen a miénk. És akkor innét jött az, hogyha legyen valami helyi kötődése. És akkor ezért ragaszkodtunk inkább ahhoz, hogy egy olyan személyről nevezzük el, akihez a mi falunk teljes mértékben kötődik. Látok ilyen példákat is, például Paláston, a Lévai járásba. Tehát az az ötlet nekem nagyon tetszett, hogy tényleg valaki olyanról nevezzük el, aki tényleg a Nyároshoz kötődik. Még akkor is, hogyha ezek az említett, előbb említett nagyok, mivel mi a néhai Pozsonyvármegye régi szélén vagyunk, délkeleti szélén, és ugye Nyárasdon keresztül vezetett a Pest-Pozsonyi országút, És itt a Pálfiaknak pont egy ilyen csomópontja volt, egy fogadója volt, még a 50-es évek végén ez a épület létezett, azt a szocializmusban azt lebontották. Ez mai nyelven motelnek hívnánk, mert az ilyen, úgy hívták, hogy a fogadó, a Pálfi fogadóban egy emeletes épület, meg lehetett szállni, lovakat lehetett cserélni, és mehetett mindenki az útjára tovább. Pozsony az akkori országgyűlés, vagy akkori főváros, vagy Pest irányába, ami ugye később ismét főváros lett. Úgyhogy nem akármilyen útkereszteződésen van az a falu, és akkor úgy gondoltuk, hogy róluk kéne elnevezni az egyik tagjukról, mert manapság is látunk sok jó módú embert, meg támogatnak is sportot, kultúrát, ezt, azt, amazt, kinek mi áll a szívéhez közelebb, vagy egyházat, vagy templomfelújítás, de nem nagyon látunk olyat, hogy valaki a sok pénzéből úgy gondolja, hogyha most mai 21. századi mintákra üvetítjük a fejünkbe, hogy hát azon itt van a közösség, no, nekem van rá lehetőségem, építek nektek valamit. És ők ezt megtették, és ezt azt hiszem, hogy értékelni kell, vagy akár egy ilyen módon is kvittelni kell.
2: Jelezte, hogy a engedélyeztetési folyamat tovább tartott, és tudok olyanról is, hogy volt, akinek szemet szúrt a Pálfi név.
3: Első körben bizony a minisztérium ezt visszadobta, olyan fura indokokkal, meg mondva csinált indokokkal, hogy nem, és aztán csináltunk egy másik kört. Hát mi nem adtuk ezt föl, mert meg is indokoltuk, és úgy tűnt, hogy ők el se olvasták azt az indoklást, hogy miért róla? Hát mert pont amiket most itt nagyjából elmondtam, azt mindent szépen beleírtuk ebbe a levélbe. Ott volt egy indoklás, hogy hát miért pont róla. Úgyhogy aztán mi nem adtuk fel, és akkor megkerestük a Ravaszábel urat, hogy ha van rá lehetőség, hogy segítsen, és gyakorlatilag néhány napon belül segített is, jelentkeztek, és akkor ismét megtárgyalt ez a érintett szakbizottság a minisztérium belül, akik ezt megítélik, meg elbírálják, és aztán néhány hónap múlva jött a levél, hogy rendben van, és aztán a miniszter úrtól is jött a dokumentum, hogy rendben van a minisztérium, és ezt nekünk ítéli ezt a nevet, jóvá hagyja valójában.
2: Ugye ez a mai ünnepség nagyon szép, nagyon sokan itt vannak, és ez egy fontos esemény a falu életében, és ha így körbenézünk nyáron,

0: például ugye mostani beiratottak száma az óvodába, ha nem tetszett említeni, az 84, de tavaly 87 volt, tehát látszódik már itt egy csökkenés, iskolába is egy pici csökkenés, és a következő évek nem igazán néznek ki jól. Még akkor is, ha számunkra az intézményeink, az óvoda, az iskola fontos, mindig dolgoztunk azon, szerencsére olyan kollégáim voltak, vannak az önkormányzatban, hogy ezt mindig támogatták, hogy tényleg segítsük, újítsuk, felújítsuk. Ha tetőt kellett javítani az óvodába, akkor azt oldottuk, ha sikerült Betlen Gáboros alapból pályázaton valamiféle eszközöket szerezni, óvoda felújítás, akkor azt, aztán persze megörököltünk egy nagyon lepusztult régi épületet, pont a korábbi évekhez képest ugye még jobb demográfiai mutatók voltak korábban, és akkor volt egy hatalmas iskolai étkezde, ami már üresen állt, mert egymástól 60 méterre levő óvodában is, meg iskolában is működtetni egy iskolakonyhát, vagy óvodakonyhát talán luxus, akkor elődöm idején egyébként nagyon logikusan össze lett vonva, vagy összevonásra került, és ez az épület a iskola tőszomszédságában üresen állt, és azt találtuk ki az akkori önkormányzattal 2020-ban, hogy hát próbáljunk belőle valami jó dolgot létrehozni, vagy megpróbáljuk megmenteni, felújítani, és akkor elkezdtük, hogy kitaláltuk, hogy bölcsőde legyen belőle, elkezdtük a épület felújítását, erre a célra kimondottam, csak hát ugye előre sose látod, hogy mi jön, hogy jön majd Covid, meg háború, meg infláció, meg minden megdrágó lesz, azért jó-jósnak kéne lenni, hogy ezt előre belássa valaki. Azért hozom csak el, hogy ez nagyon lefékezte, de azért mégiscsak most már finiselünk itt 2026-ban lassacskán. Mintegy 200 ezeret kaptunk a magyar kormánytól annak idején. A többit pedig már bizony most már muszáj saját eszközökből, és hogy említettem, minden kétszeresére, háromszorosára drágult. Ez azért jócskán lefékezte, de próbáltuk ezt a kecske-káposzta módszert, hogy azért ne menjen semmi másnak a kárára. Ha volt valami főszabadítható forrásunk, akkor ezt ráfordítottuk, és most már ott tartunk, hogy tényleg a külső festés megy, a szigetelés is megtörtént. Néhány hét alatt gyakorlatilag készülünk, hogy lehet oldani az üzembevételt, meg az engedélyezést, úgyhogy hogy mikor nem tudom, de következő hónapokban mindenképpen szeretnénk megnyitni. Ugyanis abból indultunk ki, hogy a széles környéken nincsen bölcsöde. És azért vannak dolgozó anyukák, akinek biztos, hogy jó jönne, ha lenne. A mi épületünk az két csoportra üzemeltetésére lesz alkalmas 15-15 főve, ami bővíthető plusz 3-ma, tehát 18-18-ra, de még most csak az első csoportnál tartunk, hogy majd azt kell beindítani, meg hát azért nulláról indulunk, még sose volt itt ilyen, és akkor végül is azt a különleges vagy érdekes helyzetet fogjuk megérni, hogy egy nagy udvarban lesz mind a három. Két oktatás és egy szociális intézmény, gondolok az alapiskolára, óvodára, hisz egy 80 méteren belül van az iskolától az óvoda, és még közelebb van az az épület, ahol a bölcsödét tervezzük az iskola mellett, úgyhogy talán ez egy nem egy rossz helyzet, ami mutatja azt, hogy számunkra fontosak a család, az ifjúság, a nevelés, meg a megmaradás, mert azért ez szorosan összefügg. Tudok majd személyes példát, akkor még meg is említem.
1: És hát a magyar megmaradás is fontos, és nyára számára különösen fontos a magyar hagyományok, kultúra ápolása, és azért meg kell említeni, hogy azért költöznek be szlovák családok is, és nyilván ők szeretnék, hogyha szlovák iskolába tanulhatnának a gyerekek, tehát ilyen szempontból érez magán egy ilyen nyomást, hogy nyisson nyára szlovák osztályt is?
0: Nyomásnak talán nem mondanám, de egyre több tő azért évente elhangzik ez, hogy lehetne, talán inkább főképpen a nem magyar anyanyelvű beköltöző családok részéről itt-ott, de még nem mondanám nyomásnak, de bizony egyre többször hangzik ez el, és hogy ahogy előbb utaltam, mondhatok személyes példát, az édesapám állatorvosként került ide 1973-ban, pont az ominózis száj- és körönfájás járvány idején, mert akkor is volt egy nagy járvány, úgyhogy végül is egy vírusnak köszönhetően születtem ide, és akkor került ide állatorvosnak, de egy olyan faluból származik, a Kassa környéki járásból, a Baújból, ahol ő az első osztályába még magyar iskolába járhatott, a második osztálytól megszűnt a magyar iskola, és meg akarta, hanem kénytelen volt szlovák iskolába járni. Úgyhogy én a családom, vagy a személyes példáinkon, akik a családban hallunk, látunk eseteket, tudom azt, hogy milyen, hogyha nincs lehetőség anyanyelvű oktatásra, na el kell ma menni ebbe a faluba, Naszaláncra, hogy gyakorlatilag csak a 60-70 pluszos lakosok egy nagyon töredéke beszél még úgy, ahogy magyarul, és senki nem érzi magát gyakorlatilag magyarnak. Tehát 1-2% ha vallja magát népszámláláskor, és ez egy olyan falu, még a második világháború idején ilyen 2-1 arányban, vagy minimum fele-fele arányban magyar volt. Úgyhogy ezt teszi ez, és akkor eltelt 71-2 évben beszélünk 50-es évekről,

0: és akkor ide jutunk, úgyhogy vannak intő példák, és azért is veszem ezt én ilyen komolyan. Talán annyi, hogy nem vagyunk annyira közel a Pozsonyhoz, mint a Felsőcsallóközék, ahol ez már markánsan jelentkezik. Vagy akár az autópálya mentén, akik vannak az L7-es mentén települések, ott már jobban jelentkezik, de bizony itt is egyre inkább ez aktuális téma lesz valószínűleg.
1: A május 22-i névadó ünnepség az iskolában kezdődött az intézmény új címerének bemutatásával. A falu plébánosa megszentelte az új iskolai zászlót. Gál Péter atya elmondta, a nyárasdiak nem csak az iskolát, hanem a templomot is a Pálffy családnak köszönhetik. Ez a két intézmény pedig azt szolgálja, hogy valóban szilárd alapokra építhessünk. A felső tagozatos diákok egy levelet is írtak Pálffy Ferencnek, melyben beszámoltak az iskola életéről és a diákok sikereiről. Ezt követően az iskola tantestülete, diákjai, a szülők, illetve a meghívott vendégek a helyi kultúrházba vonultak át, hogy megtekintsék az iskola tanulóinak színvonalas műsorát. A meghívottak között volt Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója. Beszédet mondott Török Tamás, a Pálffy Ferenc alapiskola igazgatója is, aki hangsúlyozta, hogy a tudásba fektetett energia a jövő legbiztosabb záloga, és gróf Pálffy Ferenc olyan örökséget hagyott Nyárasdra, amely ma is meghatározza a település arculatát. Török Tamást nem csak a névadásról és az iskola címeréről, hanem az intézményben tervezett fejlesztésekről, illetve az új tantervről is kérdeztem, mivel a nyárasdi iskola az elsők között kapcsolódott be a reformba.
2: Az, hogy iskolának neve legyen, ez részemről, mint iskolaigazgató 2019-ben, hogy ide kerültem, benne volt a első céljaim között, hogy ne a sokadik Arany János, Petőfi és egyéb alapiskola legyünk, hanem valami helyhez kötött névvel, viszont neve legyen az iskolának. Azért, mert a nagyvilágban is, ha valakihez köthető egy iskola, illetve iskolások oda jártak, akkor az egy más színvonalat ad tulajdonképp az iskolának.
1: A mai ünnepségen sor kerül az iskola címerének leleplezésére. Mit ábrázol ez a címer, vagy mit szerettek volna, hogy ábrázoljon, és hogy sikerült?
2: Mindenképp iskolánk címerében, illetve logójában bele szerettük volna fogalmazni azt, hogy mint iskola, tehát legyen benne egy könyv, egy toll, legyenek benne a falu színei, tehát a Pálffy Ferenc P és F betű az zöld és sárga, háttér ugye fehér, tehát benne van mind a három falu szín is, illetve én szerettem volna, hogyha maga az épület is benne lenne, mivel ez egy olyan különleges épület, amire 2005-ben rákerült még egy plusz emelet, és ilyen a járásban, illetve a helyi szinten nincs. És egy nyitott könyv, ami jelképezi azt, hogy ez egy iskola. A iskola történelme az tulajdonképp 230 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is a névadónk Pálffy Ferenc megalapította az elemi népiskolát. Volt egy régi, kisebb iskola épület, és tulajdonképp ez az új épület adott otthont a felső tagozatnak, tehát első, második évfolyam még az öreg iskolába, illetve a többi évfolyam pedig ebbe a új iskolába kezdett, és diákjaink létszáma akkor még jóval nagyobb volt, de jelenleg már csak ez az épület működik.
1: És hány diák jár ide?
2: Jelenleg 206 tanulónk van. 2019-ben, amikor ide kerültem, 187-en voltak. Egy picinkót évről évre nőtt a gyereklétszám. Jelenleg alsó tagozaton három párhuzamos osztályunk is van. Most is, ha minden jól megy, akkor sikerül két osztályt nyitnunk. Jelentkezőink beiratott gyereklétszám jelenleg 35 tanuló. Úgy néz ki, hogy megint sikerül két első osztályt nyitni.
1: Ez azért pozitívum, mert manapság főleg arról hallunk, hogy kevés a gyerek, vagy egyre kevesebb gyerek születik, és az iskolákban ez probléma. Tehát Nyárasdon ilyen szempontból nincs gond, hogy nem lenne elég gyermek?
2: Az a nagy szerencsénk, hogy egy területen van alapiskola, óvoda, és nem sokára megnyílik egy bölcsőde is. Tulajdonképp másfél éves kortól 16 éves korig a nyárasdi gyerekek ide járhatnak hozzánk egy környezetbe, egy közegbe, és a demográfia sajnos azt mutatta, hogy 2000-hez képest, amikor 300 tanuló volt. Tulajdonképpen a környező falvak is ezzel küzdenek, hogy a 250-es minisztériumi határt, gyereklétszámot egyikünk se tudja elérni. Viszont egyik falu se tud két iskola tanulóit befogadni. Tehát nincs annyi tanterme. Senkinek se. Se Ekecsnek, se Vásárútnak, se Nátszegnek, se Alistának, se nekünk. Ez a 200-as létszám, ez olyan elfogadható, szaktantermekkel tudunk működni, és megfelelő létszám.
1: Manapság már a szülők nem csak szerint választanak gyerekeknek iskolát, hogy jó legyen az oktatás színvonala, jók legyenek a tanárok, hanem az is fontos, hogy mondjuk milyen szakkörök működnek az iskolában, vagy milyen versenyekre tudnak eljutni a gyerekek ilyen szempontból. Miről tud beszámolni Nyálasd esetében, milyen szakkörök működnek az iskolában?
2: Igyekszünk mindig fölmérni a szakkörök megnyitása előtt, fölmérni a gyerekek, illetve a szülők igényeit. Nagyon sok versenyhez kötődően nyitunk szakkört, például a szavalások, tehát a magyar nyelv és irodalom terén nagyon sok sikert ér el iskolánk, színjátszóink vannak, sportban is nagyon sok sikert ér el iskolánk, de nyitottunk kézműves szakkörtől kezdve kívánságra sok minden más szakkört is. Citera és a népzene, néptánc. Citera nem új, de a néptánc az elég új, az 2-3 éve indítottuk, mert igény volt rá. Mivel a reform keretében a célunk közé is tartozik a néphagyományok őrzése, illetve a nemzeti öntudat belenevelése gyerekekbe, mindent megteszünk azért, hogy mindenki igényeit kielégítsük.
1: Milyen nagyobb fejlesztéseken ment át az iskola a közelmúltban, és hát nyilván önnek is vannak még tervei, elképzelései, álmai, amit szeretne még megvalósítani az iskolában, mik azok?
2: A legnagyobb beruházás talán 2005-ben volt, amikor a iskolánk megkapta ezt a plusz egy emeletet, aminek köszönhetően ugye új szaktantermeket tudtunk nyitni. Van főzőkonyhánk, egy médiaterem, nyelvi labor, biológia, szaktanterem, informatika termünk bővült. Beadtunk sok-sok pályázatot. Egyik legnagyobb pályázat, amit 2 évvel ezelőtt adtam be, már 2-szer visszautasították. Egy komplett felújítást adna iskolánknak, egy újrafestést, kazáncserét, a sportpályát mellettünk felújítanánk. Új szaktanterem lenne, még egy tornaterem, kis tornaterem, és még egyéb apróságok. De tulajdonképp ilyen nagy projektre azóta se találtam kiírást, úgyhogy részletekre bontva oldjuk ezt az egészet. Folyamatosan a szülői szövetség támogatásával sorba szépítjük az iskolát, új öltözőnk lett, idén a belső rész, a legnagyobb aulánk is felújul. Egy műhelyt szeretnék egy felső tagozatnak, ahol barkácsolni tudnak, ez is egy elég nagy beruházás lesz, illetve a gázfűtésünk a 3 kazánunkból egy üzemel csak jelenleg, úgyhogy ha sikerül, akkor a nyári szünetben ezt meg kell oldani, erre egy külön pályázatot adtam be, amit úgy néz ki, hogy el fognak fogadni.
1: Szlovákia oktatásügyi minisztere nemrég bejelentette, hogy az elmúlt 20 évben az egyik legnagyobb oktatási reform vár az országra, és az alapiskolák számára ez azt jelenti, hogy új tanterv szerint kell oktatni. Ez szeptembertől már mindenki számára kötelező lesz. Ugye leegyszerűsítve mondva, ez azt jelenti, hogy nem években, hanem ciklusokban gondolkodnának, jobban figyelembe veszik az adott osztály diákjainak képességeit, hogy ne csak bemagolják a tananyagot, hanem meg is értsék. A Nyálasdi iskola azon bátor iskolák közé tartozott, ha lehet így mondani, akik önkéntesen már régebben is bekapcsolódtak ebbe az új tantervbe. Miért, és mik a visszajelzések és a tapasztalatok erről az új tantervről?
2: Tulajdonképp akkor először a miértre adnék választ. Ez a miért, ez a én fejemből pattant ki, mivel hogy 2026-27, szeptemberi iskola évtől ez kötelező lesz mindenkinek, és a felkészülési idő szakemberek jelenleg még szabadok voltak, tehát tulajdonképp összes tanárunk átképezte magát, 2 éve vagyunk benne ebben a reformban. A tanterv maga az nem változik, hanem változtatható. Tehát megvan egy bizonyos alap, amit a három ciklusban minden diáknak el kell érnie. De a tempó, illetve a metodika, hogy milyen stílusban, hogyan tanítják a három év alatt, első ciklusban ugye három év, első, második, harmadik évfolyamról beszélünk, hogy a három év alatt mikor és melyik tantárgyat, hogyan, milyen tempóban tanítja illető tanár, az teljesen őtől lefügg. Tehát minden éven akár változhat ez a tanmenet a gyerekek igényei és képességei szerint. Ténylegesen a gyorsuló világunkban és a gyerekek képességeihez muszáj alkalmazkodni. Lassabban veszik az ABC-t, például 74-es születésű vagyok, még karácsonyra tudtuk egész ABC-t írni, olvasni, igaz, hogy nagy megfeszítés volt. Most van úgy, hogy még márciusban is valamelyik betűt nem ismerik, viszont a három év alatt azt, ami telesíteni kell, az meg lesz. Minden gyerek más tempóba, más képességekkel rendelkezik. Nálunk általában ilyen 18-as létszám, átlag létszám van egy osztályban, ha 18 tanulóban 18 fajta gyerkőc van. És az, hogy mindenkivel tudjon haladni a pedagógus, ez nagy erőfeszítést igényel. Ez a legfőbb oka, hogy különböző képzésekre járunk, hogy ezt megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni.
1: Most ugye itt vagyunk ezen a szép ünnepségen, ahol sokan összegyűltünk, mennyire tud pozitív lenni, amikor a gyerek létszámot is figyelembe veszi, vagy magát az iskolát, hogyan látja így a Nyárasdi alapiskola jövőjét?
2: 8 éves koromtól terveztem, hogy itt konkrétan Nyárasda iskolaigazgató leszek. 12 év autóipar után sikerült ez a álmom, és most 7. éve vagyok itt, mint iskolaigazgató, és csak azt látom és hallom a ismerősöktől is, hogy a Nyárasdi alapiskola milyen jó, milyen sikeres, és ezt szeretném a jövőben is így továbbvinni, és még szebbé, még jobbá tenni. Nyárasdi gyerekek jók, szülőkkel, község lakosaival, illetve a hivatallal, egyéb szervezetekkel nagyon jó a kapcsolat, ezt szeretném továbbra is így tartani.
3: A Nyárasdi alapiskola felvette Pálffy Ferenc nevét. Az ünnepélyes névadóra pénteken került sor. A Pátria Rádiónak Bacsó László a község polgármestere és Török Tamás az alapiskola igazgatója nyilatkozott. Bábeli Bett összeállítását hallották.

0: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A családjogi törvény módosításáról tárgyal a parlament. Áldozatai is voltak az újabb orosz drón támadásnak Ukrajnában. Nyári meleg van, délután 32 fok várható. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Ma folytatódik a vita a parlamentben a családjogi törvény módosításáról. A képviselők két javaslatot tárgyalnak, az egyik a minimális tartás díjemelését célozza, a másik pedig lehetővé tenné, hogy parlamenti képviselők is összeadhassanak párokat. Az ellenzék bírálta a két egymással nem összefüggő javaslat összevont tárgyalását, és kaotikusnak nevezte az eljárást. Délután a képviselők a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló új törvényjavaslatot is megvitatják. Szavazásra a legközelebb holnap délelőtt kerül sor. A Nemzetbiztonsági Hivatal alá tartozó Nemzeti Kibervédelmi Központ új típusú kibertámadásra figyelmeztet. Az úgynevezett SMS pumping módszer már Szlovákiában is megjelent, és elsősorban vállalkozásokat céloz. A támadók a cégek által küldött SMS-eket használják ki, például regisztrációk vagy ellenőrző kódok esetében. Az üzeneteket emelt díjas külföldi számokra irányítják, így jelentős bevételhez jutnak. A károk gyakran több 10 000 eurót is elérhetnek, és nehezen visszaszerezhetők. A szakemberek szerint fontos a forgalom folyamatos figyelése és a biztonsági intézkedések bevezetése. Elkezdődött a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésére és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás harmadik napja a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Andruskó Zoltán koronatanút hallgatja ki a bíróság. A szerdai főtárgyalás kezdetén a tanú kijelentette, az elmúlt két éjszaka nem tudott rendesen aludni és rosszul érzi magát. Egyebek között azt mondta, a nyomozás kezdete óta tud a Kuciak gyilkosság körül zajló vizsgálatról, Alena Zsé vádlottól hallott róla. A tárgyalóteremben jelen van Marian K., Alena Zsé és Dusan K. is. A negyedik vádlott, Darkó D. beleegyezett, hogy távollétében lefolytassák a tárgyalást, nem jelent meg a tárgyalóteremben. Szerdán Miroslav Mazuch, a szenátus elnökének kérdéseire válaszol a tanú. Andruskó egyebek között megismételte, hogy Alena Zsé azt mondta neki, Marian K. rendelte meg nála Kuciak meggyilkolását. Marian K. és Alena Zsé mellett Dusan K. és Darkó D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maro Zsilinka és Daniel Lipschitz meggyilkolását 2017 őszén, Peter Sufliarski likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélték. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. Környezetvédő szervezetek arra kérik a nyilvánosságot, hogy támogassák a természetvédelmi törvény módosításához benyújtott közös észrevételeket. Szerintük a jelenlegi javaslat nem nyújt megfelelő védelmet az állami tulajdonban lévő területek számára a nemzeti parkokban. A szervezetek attól tartanak, hogy egyes földterületek átláthatatlan módon magánkézbe kerülhetnek. Tomás Tarab a környezetvédelmi miniszter törvénymódosítása ugyan szigorítana bizonyos szabályokon, a természetvédők szerint azonban ez nem elegendő. Az érintett szervezetek átgondolást és erősebb garanciákat sürgetnek az állami területek megőrzése érdekében. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihívben és környékén, civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban három civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség.
1: Időjárás.
2: Csak elvétve van felhő az égen, délután azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet, délután akár 32 fokot is mérhetünk. Éjszaka 15 és 9 fokig hűl le a levegő. Holnap gyakrabban jelennek meg felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Torna és Rozsnyó között. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
3: Nem tudom, hogy személy riportalany örökölhető-e. Minden esetre most egy olyan vendéget köszöntök a stúdióban, aki az utóbbi években a tavaly elhunyt kolléganőnk Bodri Eleonóra műsoraiban szokott felbukkanni. Rácz Tibor harmonika művész. Jó napot kívánok!
4: Jó köszöntöm napot kívánok.
3: Önt a nappaliban. Emlékszem, Nóra gyakran beszélt önről, mondta, hogy Tibor este 7-kor felhívott, és beszélgettünk 9:30-ig. Miről?
4: Ezt nagyon nehéz lenne megmondani, specifikálni. Általában mindenféle hülyeségről, mert szerettük a viccelődést, és itt-ott elhangzott egy-egy mondat, amit úgy megjegyeztünk, és akkor arra tudtunk építeni majd a következő találkozásnál. A Nórit minden érdekelte, de a legjobban az étel meg a főzés. Gyűjtöttem a recepteket, olyanokat hoztam sokszor, hogy magam is csodálkoztam rajta, és úgy elpletykáltuk mindenféléről. Vele többféle témáról lehetett beszélni, teljesen komolyan is, és viccelődve, mókásan is. Úgyhogy egy nagyon jó beszélgető partner volt. Egy dilemmánk volt. Soha nem tudtunk megegyezni abban, hogy ki beszélt többet.
3: De Nóra, mindenkivel el tudott beszélgetni. Az utcaseprővel, a diplomás tanárokkal, tehát mindenkihez volt egy jó szava.
4: Ő egy nagyon közvetlen és nagyon őszinte nyílt ember volt. Vállaltam önmagát úgy, ahogy volt, és vállalta a nézeteit, vállalta a véleményét, szerette közölni a véleményét másokkal is. Nem bántott soha senkit, nem sértett meg soha senkit, és ez a közvetlensége, ez az emberi közelsége, ez a szívmelegség, ami benne volt, ez volt az, hogy ő neki teljesen mindegy volt, hogy kivel beszél, ő neki minden beszélgető partner egy méltó partner volt.
3: Szoktak vitázni is?
4: Nagyon keveset, főleg akkor, amikor a receptekről volt szó, akkor közben szokott szólni, de én ezt így szoktam mondani. Hát ha te így szoktad, akkor csináld, úgy, én meg így szoktam. Ennyi volt a veszekedés, de különben szakmai kérdésekről nem nagyon. A Nóri nagyon-nagyon felkészült mindig. Ő nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy mi fog következni, tehát milyen műsorra készüljön fel, mi lesz a műsornak a tartalma. Utána nézett dolgoknak, sokszor olyan dolgokat mondott, amit én magam se tudtam, mert ő úgy tartotta, hogy ne legyen semmilyen meglepetés, ne érhesse semmilyen meglepetés a mikrofon előtt, ő inkább mint ennek. Utána olvasott, mondtam neki, hogy nem tudom, hogy alszol-e egyáltalán éjszakánként, mert én az én koromban már nagyon-nagyon keveset szoktam aludni, és éjszaka jönnek a jó gondolatok, és azt mondtam, pedig hát ő fiatalabb volt sokkal, mint én. Mindig azt mondta, hogy ő is így van vele, de aludni azért nagyon szeret. Úgyhogy mindig föl volt készülve, mindig tudta, hogy mit akar, és mindig A ponttól a Z pontig elvezette a beszélgetést, úgyhogy annak eleje, veleje volt, és nagyon-nagyon jól lehetett vele dumálni a mikrofon előtt is, meg magánemberként is.
3: Én egy dologhoz nem értek, a gasztronómiához, egy dolgot tudok elkészíteni, a madártejet. Állítólag azt nem is olyan
4: én
3: könnyű.
4: Én meg nem.
3: Azon kívül semmi mást, és ő élvezte, hogy mennyire nem értek hozzá, és mindig szólt nekem, hogy kóstoltad már ezt, kóstoltad már azt, és sokszor azt se tudtam, hogy miről beszélt, és ezt élvezte, hogy én ebben nem vagyok otthon.
4: Igen, ezt ő szerette az etéren, a gasztronómia terén fitoktatni a tudását, de neki más partnerei is voltak, tehát ha én az ő helyemen lettem volna, akkor föl sem nyitok egy szakácskönyvet, mert már csak az, amit a beszélgető partnereim elmondtak, már az elég ahhoz, hogy valamit megtanuljak és elkezdjek. Ha más nem, akkor érdeklődni az iránt, hogy mi minden érdekes dolog lehet, mert nagyon mifelénk nagyon hagyományos a konyha. Régen öreganyám elmesélése szerint a faluhelyen szegények voltak az emberek, úgyhogy tésztás napok voltak, meg főzelékes napok voltak, húsos nap az csak a vasárnap volt.
3: Bizony.
4: Volt ez meg az, meg az, meg ilyen metélt, meg olyan csikmák, meg mit tudom én, meg ilyen dödöle, meg ilyen görhöny, de szerettük. Ezek a legegyszerűbb ételek, és nagyon szerettük. És a Nóri ezt mind tudta, mind ismerte, de azért az exkluzív recepteket, a finomságokat, a Michelin csillagos dolgokat, azokat is nagyon élvezte. Hát ezek olyan dolgok, hogy bemegyek a boltba, és nem tudok hozzá semmit megvenni, úgyhogy minek?
3: Tibor, hiányoznak ezek a hosszú velős beszélgetések?
4: Igen, azt hiszem, hogy igen.
3: Mostanában hogyan telnek a napjai? Azt feltételezem, hogy nyugdíjas művészként sem az a legfontosabb, hogy várja a postást.
4: Nem, a postás nem jár hozzá, mert én leszoktattam az embereket arról, hogy nekem írjanak, vagy postán küldjenek valamit. Egy, mert állandóan mászkálok, kettő, hogy most is két vagy három lakóhelyem van, ahol itt-ott felbukkanok, és akkor utánam kell küldeni a postát, tehát nem várom a postást, de a telefonok annál gyakrabban csengenek, és telefonon kapom SMS-ben, meg beszélgetésben a híreket. Az imént kaptam Salzburgból egy hírt, hogy a növendékem kitüntetéssel végezte a mai vizsgáját. Orvosnál voltam, eléggé el voltam kenyődve, hogy nagyon feldobott az, hogy megírta, hogy tanár úr. Megvan.
3: Most is magával hozta a stúdióba is a telefonját.
4: Igen, mert nézegetni
3: szoktam. Összenőttek?
4: Nekem ő a partnerem már 7 éve, amióta egyedül vagyok, és innen tudok meg olyan dolgokat, amit a növendékeim tanítottak meg, hogy tanárról ezt nyomd le, meg tanárról azt ne csináld, meg ezt, én csak úgy tudok, hogy felhívom, mit csináljak most, hogyha ezt szeretném, akkor elmondják, hogy akkor most ide figyelj, akkor ezt kapcsold be, és ezt nyomd le, és oda menj, és ide húzd az ujjadat, meg jobbról balra, meg balról jobbra, meg alulról fölfele, és ezzel szoktam szórakozni, meg aztán a sok érdekes felvétel, ami rádióban, televízióban elhangzik, és engem érdekel, az is itt van feljátszva. Beszélgetések művész kollégákkal, akikkel már nem nagyon tudok találkozni, és ha itt-ott felbukkan a nevük a műsorokban, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom.
3: Itt a mobilon tájékozódik a nagyvilág eseményeiről is, vagy televíziót néz?
4: Televíziót nézek, mobilozok, rádiót nem hallgatok. Ez mind ilyen háttérszórakozás nekem, olyan, mint a háttérzene. Szóval nem nagyon szoktam odafigyelni. Az egyedüli műsor, amit nagyon-nagyon figyelek, az a Paprika, és a TV2-séf, és a Mezzo, a zenei műsorok. Mert ott olyan csodálatos dolgok vannak, hogy sok emberrel találkoztam, sok emberrel személyesen is volt kapcsolatom, szerepeltünk is együtt, és nem tudtam róluk azokat a dolgokat, amelyeket ők így a Mezzo-ban elmondanak, és ezzel foglalkozom.
3: Tehát gasztronómia és zene.
4: Igen.
3: A politikai eseményeket is követi?
4: Nem szeretek politizálni, és nem is beszélek róla.
3: Jó, pont. Ha az ember belép a nyugdíjas éveibe, akkor változik-e valami a hozzáállásában, másképp tekinte a pályájára, az ön előtt álló teendőkre?
4: Minden megváltozik, hála a jó Istennek. Kezdem elhinni azt, amit az idősebb kollégáim mondtak annak idején, amikor elkezdtem velük együtt szerepelni, és hát évtizedek választottak el bennünket, akkor azt mondták, hogy az ember 20 éves koráig nőjön fel, 30 éves koráig okosodjon, tanuljon, művelődjön, 40 éves koráig próbálja ki azt, hogy mit sikerült neki megtanulni, 50 éves koráig próbálja kamatoztatni a tudását, 60 éves koráig bizonyos dolgokat zárjon le, és kezdjen el komplexen gondolkodni a dolgairól, az életéről, a létéről, mert az okosság az a 60-as években jön, a bölcsesség a 70-es években, és a 80-as években ott már az ember minden válaszra tudja a, minden kérdésre, bocsánat, tudja a választ, csak senki nem kérdezi meg.
3: És az ön pályája így telt, így telik?
4: Igen, igen, nekem volt egy kolléganőm, aki színésznő volt, és vele nagyon sok irodalmi estet csináltunk, és ő azt mondta, hogy az embernek 40 éves korában, tehát 40-től 50-ig kell bizonyítani azt, hogy na most ezt én megcsináltam, és akkor kell az eredményekre odafigyelni, akkor kell felépíteni a saját magát. 40 év előtt még túl korán van, még nem az igazi, még sok dolog nem érett be, és azt mondta, hogy a létjogosultságot a színpadon a 40-es éveidben kell bizonyítani.
3: De gondolom egy művész embernél nincs olyan, hogy akkor mostantól nyugdíjas vagyok, hanem úgy átfolyik, átfolynak az aktív évek a nyugdíjas évekbe, hiszen mind a mai napig aktív, tehát nem nyugdíjas a szószoros értelmében.
4: Engem a szó negatív értelmében lefoglaltak, és a kezeimet megkötötték azok a kötelességek, amíg alkalmazott voltam. Mert én maximalista vagyok, és szerettem mindig rendesen megcsinálni a munkámat, és most jöttem rá arra, hogy mennyi dologra nem volt időm. És itt nem csak a nem elolvasott könyvekről van szó, és a nem meghallgatott zenei felvételekről van szó, hanem hogy általában a saját magam életéről is. 60 éves koromban kezdtem el írni, azóta, hogy nyugdíjban vagyok, az első napon elmentem nyugdíjban, amint csak lehetett, azonnal elmentem, és azóta rengeteg mindenféle felkérésnek tettem eleget, és rájöttem arra, hogy sokkal többet dolgozom, mint akkor, amikor be kellett járni a munkába. Mert akkor volt kifogás, ma már nem lehetne, most elfáradtam, munkában voltam, vagy ilyen kötelesség van, vagy ilyen szeminárium, meg ilyen gyűlés, meg én koromban nagyon divatosak voltak az iskolázások, eljártunk iskolázásra, ahol az 50-60 éves tanárokat a 20 éves kollégák tanítgatták, hogy hogy kell csinálni azt, amit csinálnak. Ez mind elmaradt, odáig jutottam, hogy ma is

0: Próbál szerencsét, és ez a csehországi mondta azt, hogy tudott tanár úr, az orvostudományi egyetem az gyerekjáték volt. De nálad a zenetanulás egy kín szenvedés volt. Mi annyira meg voltunk ijedve mindig. Annyira féltünk attól, hogy jól csináljuk-e, amit te akarsz tőlünk, hogy megértjük-e azt, amit magyarázol nekünk. Akkor féltük, hogy meghallottuk, hogy nyikordul az ajtó, a bejárati ajtó, és rögtön szaladtunk is a kis helységbe, mert annyira megijedtük, hogy ennyire rossz tanár. Nem, csak mindig a maximumot akartad tőlünk, és addig nem hagytál békén bennünket, amíg azt el nem érted, amit szerettél volna, és mi nem voltunk ehhez hozzászokva. Tehát engem így neveltek otthon, és a Szőke Marta tanárnőm is így nevelt. Ott nem volt az, hogy nem tudom, nem lehet, nem megy, nem próbálom meg. Ilyenek nem léteztek.
1: Ön volt szigorú, vagy a zenészek olyan beállítottságúak, hogy saját magukkal szemben vannak elvárások?
0: Is. A kettő az nem zárja ki egymást, mert a jó értelemben vett szigor az igényesség. És a zenét csak igényesen lehet csinálni, hisz van egy angol zenetudós, akit Grossnak hívnak, és ő írt egy könyvet, és azt mondta, hogy mit akartok ti előadó művészek, hisz ti a hullák zenét játszátok. Honnan tudjátok, hogy ő akkor 200-300 évvel ezelőtt mit akart? Ezt csak olyan igényességgel, olyan felkészültséggel lehet hitelesen csinálni, ha az ember rendesen utána néz, és megpróbál a legmagasabb szintű igényeknek is megfelelni, mert a közönséget nem lehet elhűíteni azzal, hogy ugyanazt a darabot, amit már 30 ezerszer mindenféle más előadó művésztől hallott, te úgy játszd el, hogy őt ez nem győzi meg arról, hogy ezt szereti hallgatni. A zenét nem szabad meguntatni az emberekkel, ugyanúgy a színdarabot sem, meg a verset se, meg semmit a művészetek terén, mindig valami új igénnyel, a saját magam iránt, magammal szemben felállított igénnyel kell hozzányúlni a dolgokhoz, és akkor lesznek jó. Akkor jó, amikor annyira igényes valaki, hogy nem bocsát meg saját magának se semmit, és ha valaki nem bocsát meg saját magának se semmit, akkor másiknak se bocsátja meg. Ez úgy, mint a szeretettel. Ha nem tudod önmagadat szeretni, akkor más se tud szeretni.
1: Ez a pálya mennyit változott a harmonika művészek pályája az elmúlt 30-40-50-60 év alatt?
0: Nem csak a harmonika művészek, de általában a művészetek nagyon megváltoztak, főleg azóta, amióta a reality show ugyanúgy szórakoztatja az embert, mint a színház. Hát már elnézést kérek. A filmesek attól szenvednek, hogy nem tudnak hogyan újítani, megpróbáltak amatőr színészekkel, meg mindennapi egyszerű emberekkel forgatni filmet, hogy az igazat, hogy az őszintét, hogy a valóságot tárják a közönség elé, és rájöttek arra, hogy minél több megoldást találnak, és minél hitelesebb az, amit csinálnak, minél mélyebb a mondani valója annak, amit csinálnak, annál kevésbé érdekli a közönséget, mert a konzumművészet az könnyen emészthető, könnyen fogyasztható, és semmilyen gond elé, gondolkodás elé, töprengés elé, merengés elé nem állítja az embert. Nem kell az embernek gondolkodni. Egyszerűen a blödli lett a divat.
1: De tudja, mi az érdekes? Hova tovább egyre gyakrabban találkozom azzal a véleménnyel, hogy én már nem nézek tévét, kereskedelmi tévécsatornákat, mert a tévé butít.
0: Igen.
1: És ez jó jel. Nem tévézek, hanem helyette koncertre járok, színházba járok, esetleg moziba járok arra a filmre, amit szeretnék megnézni.
0: De azért a Mezzót és a Paprikát megnézem. A Mezzót és a Paprikát meg, de a többit nem. Hát most ezek a kereskedelmi adók, ezek a sztori televíziók, ezek sorozatban közvetítik a német, az amerikai, a kanadai, meg az ausztrál, meg mit tudom is. Hát annak idején pár évtizeddel ezelőtt voltak ezek a venezuelai, mexikói, mindenféle szappanoperák, most meg vannak ezek a romantikus filmek. Hát ettől nagyobb butaságot. Azok a történetek, azok a naív megoldások, és azok a párbeszédek, és ezekben a filmekben nincs akció. Az a színész, akit nem állítanak feladat elé, hogy egy akcióban vegyen részt, és vigye előre a dolgokat, hogy oldja meg, vagy tegyen valamit a dolgok előre meneteléért, az a színésznek annak nincs semmi dolga. Nem is kell elolvasni a forgatókönyvet. Azt mondasz, amit akarsz, arról van szó, hogy az anyu megsértődött, mert nem ettem meg a pudingot, és erre az apu azt mondta, hogy miért vagy ilyen szigorú a gyerekhez. Ilyen szituációk vannak. Úgyhogy ezek nagyon olcsó pénzért, egy kamerával le lehet forgatni őket, attraktív helyekre, állami pénzeken kiutaznak a stábok, jól lakinak, esznek, isznak, jól érzik magukat, bejárják az egész

0: világot, és ilyen blödli mindenféle családi, meg szerelmes történetekkel állnak elő a között, és a reggeltől estig ez megy állandóan. A komoly műsorokra igazán csak az Artedben és a Mezzóban lehet, hogy az ember magára találjon, mert különben ez így van, ahogy mondta.
1: Én zenével foglalkozó személyként nem vagyok hajlandó megnézni a zenei tehetségkutató tévéműsorokat az utóbbi időben, miközben 20 évvel ezelőtt még figyelemmel kísértem, mert azok azért mások voltak. Most, ami történik ezekben a műsorokban, hogy az előre megírt forgatókönyv szerint történnek a dolgok, és ezeknek a műsoroknak például már semmi közük a zenéhez, a tehetségkutatáshoz, hanem csak a szórakoztatáson van a hangsúly.
0: Ezeknek a műsoroknak elsősorban az eszméletlenül magas honoráriumokhoz van köze. Összehoznak világhírű embereket, akik hajlandóak beülni a székekbe zsűritagként. Én beszéltem versenyzőkkel, akiknek azt mondták, hogy válasszanak ki egy darabot, és akkor jött a zenei rendező, és azt mondta, hogy ebből a darabból csak ezt a részletet játssza el a versenyen. Tehát a gyerek azt mondta, de hát ennek a darabnak nem ez a legfontosabb és a legértékesebb része, de ezt fogja a közönség a legjobban szeretni. Ezt játsz. Úgyhogy részleteket játszanak, fűtfát ígérnek a gyerekeknek, azzal butítják el őket, hogy ilyen nagy dolog történt veled, a tévében szerepelhetsz, hát nem egy csoda, milyen... És ezzel el van intézve. A tavalyi tehetségre már senki nem emlékszik, mert a zsűritagok azért a több százezeres honoráriumért már keresik az idei zseniket. Nem mondom, hogy nem tehetséges, nagyon tehetségesek ezek a gyerekek, de visszaélnek a tehetségükkel, és az oruknál fogva vezetik őket. Nem erről szól a művészet. Nem arról szól, hogy kiválasztok magamnak egy darab részletet, és ragyogok benne, és le van írva a zsűri tagok az értékelés. Tehát ők nem azt mondják, amit gondolnak igazán, hanem amit a forgatóba bele van írva. Mindenkinek előre a szájába adják, hogy mit kell mondani, hogy csak pozitív legyen, csak mosolygós legyen, csak kedves legyen, csak aranyos legyen, és a művészet nem erről szól. És az emberi élet sem erről szól. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon kényelmes és olcsó műsorok, a rendezők, a tévéállomások és a menedzserek, mert a menedzser az ül otthon, és nézi a televíziót ingyen. Nem kell utána nézni, nem kell elmenni koncertre meghallgatni a művészeket, a televízió leadja, utána felveszi a telefont, és mondja, na erre adok ennyi és ennyi pénzt, és akkor ez beveszi ezt a pénzt, ebből csinálja a televízió a műsort, és utána a gyereket elküldik koncertezni ide-oda-oda, amíg meg nem keresi azt a pénzt, amit beleöltek. Ennyi.
1: De mi most elsősorban a popénekesekről, a könnyűzenészekről beszélünk. Gondolom a harmonika művészekre, a fiatal tehetségekre azért még ez nem jellemző, tehát az egy teljesen más világ.
0: Kedves szerkesztő úr, dehogy nem.
1: Igen?
0: Pontosan, ez van. Minden, ami commerce, minden, ami olcsó, az embereket rávenni arra, hogy komolyan foglalkozzanak művészetekkel, egyszerűen nem lehet, mert az intézményeknek a színvonala olyan, hogy ez már összesen hasonlítható azzal, ami valamikor volt. Elkezdődött ez azzal, hogy a szakközépiskolákat akadémiának, a zeneművészeti főiskolákat pedig egyetemnek kezdték nevezni, hogy ezzel is aláhúzzák azt a fantasztikus, nagy, magas színvonalat, amit ezeknek az intézményeknek képviselnie kéne, de a papír az mindent elbír. Nálunk annyi kiváló, szuper, magas színvonalú művészeti intézmény van, annyi szuper tehetség van. Én nem tudom, hogy férnek el egy országban. Itt minden a legnagyobb rendben van, minden a legnagyobb rendben folyik, de különben a színvonal olyan, amikor én voltam taknyos konzervatorista, elnézést kérek, hogy ezt merem felhozni, de minden évfolyamban volt egy zenész, akit úgy a világ fölkapott. Ott volt az Edita Gruberová, ott volt a Peter Dvorsky, ott volt a Marian Lapsanszky. Minden évben hoztak ezek az iskolák egy igazi nemzetközi nagy sztárt. A többiektől bocsánatot kérek, hogy nem említem őket, de a hangverseny ügynökség az a szólista kategóriákat csinált, és besorolta az embereket A, B, C kategóriába, mert még ott is odafigyeltek arra, hogy a minőség legyen a legfontosabb. Mindenütt, ahol csak lehet, ahol a legolcsóbban és a legegyszerűbben meg lehet oldani a dolgokat, mindenütt ugyanez van.
1: Én azt feltételeztem, hogy az ön pályája, zenei területe, az kivétel, az nem hígult föl.
0: Azon a szinten, ahol a magam korabeli zenészek szerepelnek, és hát már elnézést kérek, azért már illik, hogy legyen egy ilyen szint is, ebben a korban, ott megmaradt a legmagasabb színvonal és az igények, és a színházak is próbálják tartani a repertoárt egy olyan szinten, hogy elfogadható legyen a legszigorúbb kritériumok szerint is. ez megmaradt, de ez inkább kisebbségbe szorult. Tehát az igényes közönség még itt van, a kiváló nagy tehetségű művészek még itt vannak. Én elájulok, amikor a Vuitton alapítványnak a koncerteit hallgatom Párizsból 19-20-21 éves zongora művészek, zongora zenét propagálnak ők, a legnagyobb európai zenei versenyek győztesei úgy játszanak, hogy a leghíresebb zongora művészek valamikor talán nem tudtak így. Egy csoda. Van egy Levanon nevű fiatal zongorista, aki azt hiszem, hogy a Liège-i zongora versenyt nyerte meg. Nem igaz. Nem igaz, hogy mennyi, és egy Lim nevezetű kínai fiatal zongorista, aki szintén egy nagy európai zongora versenyt nyert meg. Ezek még mindig mennek, de kisebbségben vannak.
1: Örömmel hallom, hogy azért nem minden változott meg az ön szakmájában sem. Az elmondottakból eredően mennyire szeretne most pályakezdő fiatal lenni?
0: Nem szeretnék.
1: Nem?
0: Nem. Nem szeretnék. Nincsenek meg hozzá azok a körülmények, és nincs meg az a szeretet, amit mi kaptunk. Minket, gyerekeket a zeneiskolában imádott a közönség. Nem ismertek bennünket személyesen, de az, hogy fölmentünk, a tanítóink persze igényesek voltak, és úgy mondja már régi jó iskolának a képviselői, felmentünk a színpadra, és éreztük azt, hogy szeretnek bennünket, hogy kell nekik az, amit mi csinálunk. És ez a szeretet, ez az odafigyelés, ez végigkísérte a pályánkat, és ez egy csodálatos dolog, mert az embernek megértésre és őszintességre és emberi szeretetre van szüksége ahhoz, hogy hasonlóan ilyen értékeket tudjon zenei nyelvre, irodalmi nyelvre, képzőművészeti nyelvre átfordítva a közönséghez továbbítani.
1: Tibor, mi lett volna, ha nem ezt a pályát választja? Ha nem harmonika művész, akkor mi?
0: Kiskoromban mindig kijárunk az a szerzahelyi állomásra, ott 5 óránként egyszer elment egy személyvonat, és addig nem nyugodtam, amíg nem láttam a mozdonyt, mert én mozdonyvezető akartam lenni. A Pista unokabátyám, az pedig kijárt a szerdahelyi vásártérre teheneket őrizni, lefeküdt a tölgyfa alá, az arcára húzta a sapkáját, és ott durmolt egész nap, úgyhogy utána tehénpásztor is szerettem volna lenni, aztán későbbiekben az iskolában mindenféle csoportokban, meg körökben, meg ilyen dolgokra jártunk, és akkor színész akartam lenni, és az apám azt mondta, hogy ilyen erkölcstelen foglalkozást nem engedem meg, ha azt hiszi, hogy a zenész az erkölcsösebb.
1: Na éppen erre akartam rákérdezni, hogy a zenész az mennyire erkölcsösebb.
0: Hála Istennek a zene is lehet erkölcstelen, a legjobb értelemben. Ott van Astor Piazzolla, a kiváló argenti zeneszerzőnek egy egész tangó ciklusa, meg milongák, meg mindenfélék vannak benne, és az a címe, hogy Bordel. A tangó története, mert az igazi vérbeli, az, ami megmozgatja az emberek érzelmeit, megmozgatja az emberekben a szívet, a lelket, meg felperzseli a vérkeringést, az ott születik az életben. És a lányok ott ültek a kikötőkben, a kocsmákban, és várták a tengerészlegényeket, és aztán olyan tangót leveltek, hogy az nem igaz, de az nem csak állva és táncolva volt tangó, hanem az minden pozícióban és minden helyzetben tangó volt, és ott zajlott az élet. És minden egyes zenész erre fizetett rá. Sokszor halljuk azt, hogy a zenetörténelme szegény volt, meg nem volt pénze, meg nem ismerték el. Nem, mert ő az életet akarta. Nézzék meg az Amadeus című filmet, hogy mit csinált az a 37 éves korában elhunyt zseni, a Mozart, és mit csinált az 57 éves korában elhunyt Beethoven. Ezért szeretem azt a mondást, amikor egy meg nem nevezett magyar humorista azt mondja a műsorában, hogy ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja.
1: Igen, azzal szokta befejezni a sok műsorát. Talán igen. Még most is azzal fejezi be.
0: Igen.
1: Meg hogy kezeket a paplan fölé.
0: Igen, igen. És ne ígyunk gyümölcsövet mosatlan gyümölcsből.
1: Mosatlan gyümölcslét, pontosan. A harmonika zene az mennyire réteg zene? Ezt azért kérdezem meg, mert azt szokták mondani, hogy aki az általunk rétegzenének tartott műfajokban mozog, az bentről nem érzi, hogy az rétegzene lenne.
0: Itt mindig az a bajom, hogy az, akinek nincs összehasonlítási alapja, az általában téves véleményre jut, mert ez nem csak a harmonikát illeti, ez minden hangszerre érvényes, mert a hangszerek mindenféle zsánerben képviseltetik magukat, és mindig annak a rétegnek az ízlését, az igényeit szolgálják, ahol éppen vannak, ahol éppen működnek. Tehát ilyen értelemben én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy rétegzene, mert az ember az emberhez szól, a hangszeres zene pedig abszolút zenének mondjuk azt, ami tartalom nélküli, aminek nincs szövege, amit csak leülök és meghallgatom, és várom, hogy milyen érzéseket hoz ki belőlem, hogy mit mozgat meg bennem. Az abszolút zene pedig minden téren abszolút zene. Van abszolút zene a jazzben, van abszolút zene a szórakoztató zenében, van abszolút zene a komoly zenében. Tehát az a zene, ami nem akar valamire rávezetni, nem akar valamit elmondani, elmesélni, csak az érzelmekre hatni. És ilyen értelemben az zenének igenis minden réteghez szólnia kell. Tehát én így értelmezem ezt a szót, ezt a kifejezést.
1: Örülök, hogy ezt elmondta, mert valójában én sem szeretem a rétegzene kifejezést, és nekem is hasonló a véleményem. Hogy mondta, 70 év felett hol jár a művész?
0: A 70 év felett már okos, de kezd bölcs lenni, mert igazán 80 éves korában lesz az ember. Aha, bölcs.
1: Tehát ön már okos.
0: Hát én azt tartom, hogy aki a másokat ismeri, az okos, aki saját magát ismeri, az bölcs.
1: Tibor, hogy telnek most a mindennapjai? Tehát el tudja mondani, hogy hogy néz ki egy napja, egy átlagos hétköznapja? Vagy olyan nincs?
0: Azt élvezem, hogy nem kell semmit tervezni. Öreganyám mindig azt mondta, hogy édesfiam, ahogy esik, úgy puffanik. És én így élek. Azt csinálom, amihez kedvem van. Ha kedvem van, akkor lustálkodom. Ha kedvem van, akkor olvasgatok. Ha kedvem van, akkor kimegyek egy kicsit sétálni a kertbe. Ha kedvem van, akkor zongorázgatok. A zongoráimat odaadtam az unokahúgaimnak, mert mind a kettő nagyon-nagyon akart zongorázni. Nagyon-nagyon-nagyon oda akart figyelni arra, hogy ebből valami legyen. Aztán azért nem lett belőle semmi. Én meg ott álltam a zongora nélkül. A múlt hónapban vettem magamnak egy zongorát, elkezdtem zongorázgatni is. Nagyon-nagyon szeretek főzni, és mindig az, ami az eszembe jut, mindig azt csinálom. Mert nem állítok fel magamnak korlátokat, mert az ember életében minden lehetséges, és legyen is minden lehetséges.
1: De az elmondottakat csak egy nyugdíjas engedheti meg magának, vagy bárki?
0: Már nem hiszem. Már elgondolkodtam azon, hogy amikor fiatalabb voltam, és eljártam dolgozni, akkor is lehetett volna ebből rengeteget realizálni, csak az ember annyira le van foglalva azokkal a gondolatokkal, amelyek hozzá kötik ahhoz a közeghez, ahol működik, hogy nem gondolja végig, pedig lehetséges. Meg vagyok róla győződve, hogy igen.
1: Mert fiatalon azt gondolja az ember sokáig, hogy mindenre van még időm. Aztán egyszer csak eljön az a pont, hogy tudatosítja, hogy nem is biztos.
0: Ez így van, csak az a kérdés, hogy mi az a minden. Mert a minden az egy ideál, az ideál pedig azért ideál, hogy azt úgysem lehet elérni, azért hívják ideálnak. De az ember felállít bizonyos célokat maga elé, és elhatároz valamiket, akkor azt véghez lehet vinni. Az csak akarat kérdése, mert csak az tud valamit elérni, aki akar is. Magától nem jönnek a dolgok.
1: Ha így él, ahogy elmondta, akkor felteszem azt a kérdést most, hogy kell még valamiféle inspiráció?
0: Az mindig kell. Az mindig kell, csak az a különbség, hogy más minőségű dolgok inspirálnak ma, mint a múltban. Múltban megelégettem bizonyos dolgokkal, ami ma már nem elég. És ma már nem csinálok olyan dolgokat, amit a múltban csináltam. Tehát ez a szelekció, ez úgy megérik az emberre.
1: Igényesebb lett?
0: Igen. Sokkal. És ennek örülök. Mert akkor az azt jelenti, hogy még mindig vannak elképzeléseim, még mindig vannak álmaim, még mindig vannak terveim, még mindig szeretnék valamit tenni, és amíg a tenni akarás nem alszik el bennem, addig jó.
1: Sok tanítványa van?
0: Most már nem, mert én már akkor elkezdtem válogatni, és ez nem tetszett az iskolában, ezt nagyon jól tudom, akkor elkezdtem válogatni, amikor tanítottam. Most össze-vissza 3 van csak. És mondom, az egyik az ma végezte el Salzburgban a Mozarteum Egyetemen az egyik végzős vizsgáját, és június 12-én vár ránk a diplomakoncertje, és aztán hála Istennek már csak 2 marad, mert múltkor azt mondta, hogy tanár úr, nem gondolod, hogy 2 óra, már 2x60 perc, 2 óra az kicsikét hosszú idő 3 darab átvételére, mert csak 3 darabot vettünk át a 10-ből, 10 darabból áll a diplomakoncert. Micsoda? Ez 2 óra volt, és 3 darab? Hát te annyit beszéltél, és annyit irányítottál, és annyit próbálkoztunk, és változtattunk, hogy nem jutottunk tovább. Mondom, gyerekem, akkor még június 12-ig 3-szor legalább találkoznom kell, hogy megcsináljuk az egész műsort.
1: A tanítványai tegezik?
0: Igen, mindig is.
1: Ez érdekes. azt feltételezem, hogy sokkal jobb, amikor a tanár-diák között magázódás folyik.
0: Ez egyáltalán nem fontos, és teljesen mindegy. A közvetlenség az azért van, hogy az ember ne éljen vissza vele. És az teljesen mindegy, hogy ezt te szóval vagy maga szóval teszi valaki. Ha tisztelem a másikat és szeretem, akkor tegezve is szerethetem, ha pedig nem tisztelem, akkor hiába magázom.
1: Én amikor egyetemista voltam, volt egy professzorunk, aki bejött az első órára, és azt mondta, hogy tegeződünk, és soha nem állt rá a nyelvem. Úgy éreztem, hogy tiszteletlenség lenne őt tegezni. Mindenki más tegezte őt körülöttem, vagy szinte mindenki, nem tudtam őt letegezni.
0: Nekem ez nagyon megtetszett, mert egy időben eljártam az Aarhusi Zeneművészeti Főiskolára dolgozgatni, és a skandináv országokban tegeződnek, főleg Dániában tegeződnek az emberek, Norvégiában is. És amikor Ausztriában dolgoztam, ott teljesen természetes volt ez. Ezt ők úgy bevették. Ott a bűvészeti iskolákban a tanár, az igazgató, mindenki le van tegezve. A kisgyerekek, a 6 évesek letegeznek, és ez valahogy olyan közelséget hozott, olyan melegséget, olyan korlátokat felborító és szétromboló kapcsolatokat, amelyek sokkal jobban segítettek abban, hogy mert hát mi az érzelmeinkről, a belső világunkról beszélünk, erről dolgozunk, ezért dolgozunk, erről szól a munkánk. Ezt nem lehet korlátozni azzal, hogy vannak bizonyos olyan társadalmi dolgok, amiket csak azért tartok be, mert ez így szokás, és én ezt teljesen normálisan vettem, nekem ez soha nem volt problémám ezzel.
1: Mondta, hogy már régebben is válogatott a diákok között. Mi alapján? Mit kell teljesítenie egy zenész palántának ahhoz, hogy ön a tanára legyen?
0: Egyáltalán semmit. Ez úgy van, mint mikor bemegy az ember egy boltba, és nincs szüksége semmire. És még be se csuktam magam mögött az ajtót, és rámutat, ezt megveszem. Mert megfogott, mert megtetszett. A kedvenc, egyik kedvenc, mert nagyon szellemesnek tartom, operettem a Fekete Péter. És ebben van egy nagyon-nagyon régi, kiváló Vígszínházi előadásról egy felvételem, ahol a hölgy azt mondja a fiúnak, hogy neked tetszik ez a nyakkendő? Persze, azért vettem. És miért vetted meg? Mert bementem a boltba, és megtetted. Pedig ronda nekem. De ha neked tetszik, akkor ez a te választásod. És a felvételi vizsgán nagyjából egy 25-30 percig szoktak a növendékek játszani, ma már 5-10 perc a felvételi vizsga, és akkor látja az ember annak a gyereknek az arcán, hogy mi van ráírva. Mert tudom, hogy meg van ijedve, hogy fél, hogy lámpalázas, mit tudom, ezt leszámítom. Én mindig a szemébe nézek az embereknek, és mindig próbálom kiolvasni azt, hogy van-e benne elég mélység, van-e benne elég elhatározottság, van-e benne elég akarat, van-e benne odaadás. És ezerint választom ki.
1: Mondta, hogy most 3 tanítványa van, ők szlovákok?
0: Nem.
1: Milyen nemzetiségűek?
0: Az egyik az szerb, a másik az magyar, a harmadik pedig osztrák.
1: És aki ma vizsgázott?
0: Az osztrák.
1: Az osztrák.
0: Az osztrák a Salzburgban tanul. Azt választottuk, azt a főiskolát, mert én azt tartottam az összes osztrák főiskola közül a legjobbnak, és azon kívül nekem elég volt az, hogy 2 magyar tanár is tanított ott, akik óriási nagy munkát tettek le az asztalra. Az egyik az hegedű művész volt, a másik pedig zongorista, és a szívem mindig odahúzott, hogy a Bécsi Zeneakadémia az egy ilyen fővárosi, jaj, ki vagyok én, főiskola, ilyen primadonnáknak való, de ott, ahol ki van írva, hogy Mozarteum, ott nem lehet nem komolyan venni a dolgokat. És erre nagyon büszke vagyok.
1: Mi vár ezekre a fiatalokra? Maradnak ezen a pályán?
0: Ezek ezen a szinten, akik ilyen szinten diplomáznak, igen. Igen.
1: És érvényesülnek is.
0: Meg is folytanám őket, ha nem maradnának a pályát. Igen, igen, igen. Én azt tartottam, és mindig is azt tartom, és ezt nem szerették az iskolában, ahol tanítottam, hogy azt mondtam, hogy 25 évesen már ne bizonyítson az ember, akkor a legnagyobb bizonyításoknak már régen a háta mögött kell lenni. Hát ne 25 éves korában mutassa meg magát egy művész, hanem 17-18 éves korában, akkor bukkanjon föl, akkor jöjjön föl a csillaga, és akkor ragyogja át az összes színpadot, az összes koncerttermet. 19 évesen már öreg ember. 20 éves korban már nagymama korban van. Hát elnézést kérek, a sportolók azok 16-17 évesen már olimpiai bajnokok. És a zeneművész hány évesen akarja eljátszani Júliát? 27 évesen? Hát a 16 évesen kell eljátszani. És vannak olyan tehetségek, hogy el tudják játszani. Tessék megnézni a Rómeos Júlia című filmet, amit ugye nem akármilyen olasz rendező rendezett. És ő abban bízott meg, hogy a fiatal tehetségnek az a helyenként még csiszolatlan, még egy kicsit cizellálatlan élessége, meg mit tudom én, még nincs teljesen lecsiszolva az éléből, az az igazi, arról szól ez a kor. És ezt így is kell játszani. Nem kiállok és pátosszal elszavalom, hogy miért vagy te Rómeó.
1: Tibor, 70 felett kell, hogy az embert foglalkoztassa az elmúlás?
0: Okvetlenül igen.
1: És önt foglalkoztatja?
0: Igen. Nem szeretem ezeket a dolgokat, de óhatatlanul eszembe jut, hisz olyan fiatal kollégák hagytak itt bennünket, 40-50 évesen, akiknek a tehetsége úgy ragyogott, ahogy az imént próbáltam leírni, elmondani, és amikor valami szomorú esemény történik az életünkben, akkor mindig az a vicc jut az eszembe, amit a nagyanyám mondott, hogy elmegyek az öregasszonyokkal a temetőbe, temetés van, mert mind annak örülünk, hogy nem rajtunk volna sor. És ez úgy benne van, ez a szerdahelyes beszédmód, meg különben is én úgy tartom, hogy sehol nincs olyan szellemes és olyan jópofa tájszólás pitacsaló közben, főleg szerdahelyen. Ha a barátaimmal, kollégáimmal telefonálok, akkor csak szerdahelyesen beszélünk. Just is, csak azért is, mert próbálok visszaemlékezni azokra a kifejezésekre és szavakra, amelyeket annak idején nekünk, mint gyerekeknek mondtak az idősebb emberek, akik már elmúltak. Tehát óhatatlanul eszembe kell, hogy jusson bármiről, amit csinálok.
1: Tehát suksuközünk, elemegyünk.
0: Igen, igen, igen. Az unokatestvérem az mindig az uzsonnára, mert a nagymamám az saját kezdve sütött kenyeret. Megcsinálta ott, megdagasztotta, elvittük a Pékhez, a főutcára, ott ráragasztottak egy cédulát, hogy ez a rácnéjé, és elmentünk érte, de az a kenyér, az egy hétig kenyér volt, és annak olyan illata volt, és nekünk nem a rántott hús kellett, hanem a nagymamának a délutáni zsíros kenyere, és az önök a testvérem mindig azt mondta, hogy gyerekek, gyertek, ennyi, itt van a zsíros kenyér, piros paprikávó, zöld paradicsomma, nem, zöld paradicsomma, piros paprikávó.
1: Hisz valamiféle túlvilági életben?
0: Szeretnék. Nem tudom magam meggyőzni róla, de nagyon szeretnék. Nagyon remélem azt, hogy akiket meg szoktam idézni, és akikhez szólni szoktam, hogy valahol mégiscsak az energia, ami bennük volt, az a lelki nagyság, az nem tűnhet el, annak valahol meg kell lennie. Ilyen értelemben meg szoktam nyugtatni a rossz lelki ismeretemet, mert ha konkrétan rákérdeznek, hogy mit gondolok arról, hogy van-e más világ, erre nem tudok választ adni.
1: Kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy már az életében termet neveztek el róla. Ön igen?
0: Igen.
1: Az ön nevét viseli 2021. július 5-től a Dunaszerdei Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kamaraterme, de most, bocsánat, érdekes pofát vágott, most itt csalló közélyesen mondom. Erről nem akar beszélni?
0: Nem, hát nem akarok, de nekem erről beszélni kellemetlen. Most mit mondjak?
1: Jó, amikor fölhívták és bejelentették, hogy ezt tervezik, akkor hogyan fogadta?
0: Nagyon örültem neki, és rákérdeztek, hogy van-e erre még precedens, hiszen én még élek egy kicsit, és akkor mondtam, természetesen, hát ott van a Marton Éva énekverseny, ott van a Pet Edwardski mesterkurzus, ott van a sok kamara együttes, meg vonós négyes, akik élő emberek nevét viselik, és ez számomra egy lekötelezettség, mert bizonyos, hogy elvárások vannak ezzel összefüggőben, és ezeknek az elvárásoknak azért meg kell felelni. Ezért annak idején nagy dirrel-durral, ezt nálunk így mondták, akkor Szerdahelyen leállított és megtiltott harmonika fesztiválokat, pótoltuk egy Akko Art nevű mesterkurzussal, amely keretén belül fiatal művészeket mutatunk be, tehát hogy fesztiválnak hívják, vagy mesterkurzusnak hívják, teljesen mindegy, és nagyon örülnek a gyerekek, és úgy vettem észre, hogy úgy megilletődve jönnek be ebbe a terembe, amikor ott játszhatnak, és én is. Tehát ez kötelez valamire, mert biztos vagyok benne, és tudom, hogy kik is azok, vagy nagyjából tudom, hogy kik is azok az emberek, azok a személyiségek, akik felfigyeltek arra, hogy azért, na, és úgy döntöttek, hogy jó, ezt realizálni fogjuk. Ez biztos, hogy nagy kitüntetés és nagy öröm az életemben, és megpróbálok neki megfelelni.
1: És a halála után majd nevezzenek el önről utcát, vagy állítsanak önnek az ön tiszteletére szobrot?
0: Én sose halok meg.
1: Ez nagyon jó. Végszónak is jó. Sose halunk meg. Én szeretem azt a filmet.
0: Igen, igen, én is.
1: De megkerülte a választ. Jó, így kérdezem meg. Hogy szeretné, hogy az utókor emlegesse önt? Egyáltalán, hogy hallgassa-e önt?
0: Ezt az utókorra bízom. Nekem egyetlen egy feladatom van, olyat alkotni, amit érdemes lesz meghallgatni. És ha érdemes lesz meghallgatni, akkor biztos akad valaki, aki majd meghallgatja. Ha érdemes lesz visszaemlékezni, de ez már olyan, mint egy nekrológ, akkor emlékezni is fognak rá. Tehát ez csak tőlem függ, nem az emberektől függ, és nem az ő jó indulatoktól és akaratuktól és szeretetüktől, hanem attól, hogy érdemes vagyok-e rá, hogy csináltam-e olyas valamit, amire érdemes visszaemlékezni, mert a növendékeim azok visszaemlékeznek arra, hogy hogy tanítottam, hát abban nincs köszönet, de azt, ahogy játszom és amit csinálok, azt a közönség már akkor a helyszínen meg tudja mutatni, mert van olyan koncert, ahol tapsolnak, van, ahol nagyon tapsolnak, van olyan is, amikor felállnak és állva tapsolnak. És ez egy visszajelzés. És mi így kommunikálunk az embereket. Ezekről a dolgokról nem szoktunk beszélni, úgy, mint ahogy mondani szokták, hogy a gentleman a pénzről nem beszél, a művész arról nem beszél, hogy mit szeretne, vagy mi lenne az elképzelése a jövőjéről, főleg akkor, ha már ő nem lesz, ezt a közönség fogja eldönteni.
1: Távol áll tőlem, hogy nekrológszerűséggel zárjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy megkérdezem, mi vár önre a következő hetekben, hónapokban? Jön a nyár, és köztudott önről, hogy a egyik hobbija az utazás, nagyon szeret utazni, világot járni.
0: Igen, igen, ez nekem az egyetlen kincsem az. Nekem se pénzem, se bankbetétem, semmim nincs. Én a pénzemet elutazom, mert én élményvadász vagyok. Én az élményeket szeretem, úgyhogy tervezek is két utazást, de elsősorban be kell fejezni ezt a koncertszezont, még két nagy koncert vár rám, és szeptember 18-án pedig az új bemutató koncertem éppen a Rácz Tibor terem, bentön a Szerdahelyen, ahol egy új műsorral és egy új hangszerrel lépek színre. Az utóbbi években sikerült egy együttműködést felépítenem egy harmonika gyártó céggel, akik olyan harmonikákat csinálnak, amelyeket én terveztem, hogy ez így legyen. És az egyik prototípus, a legújabb típusnak az első darabja, az már a kezemben van, és ezt fogom majd 18-án bemutatni Dunaszerdahelyen. Azt ígértem, a közelmúltban volt egy interjúm a Pravda számára, a Pravda vasárnapi mellékletét vezető kulturális szerkesztő kért meg rá, és azt mondta, hogy egy nagy szlovákiai és nemzetközi bemutató lesz, hát ezt szeretném még véghez vinni. De addig még elutazom egy kicsit, még pancsolgatok a tengerbe, és ősszel úgy szintén a koncert után.
1: Helyszíneket nem mondott, hova utazik?
0: Szardíniára, mert Olaszországot nagyon-nagyon jól ismerem, de a szigeteket, azokat még nem jártam be, és az ősszel pedig szeretnék visszamenni még egyszer a Maldív-szigetekre.
1: És van még olyan hely, ahol nem járt, de nagyon vágyik oda?
0: Ahol nem jártam, azért nem voltam, mert nem akartam. Én annak idején belső meggyőződésből, és ez a rangsorolás, ez bővült az utóbbi időben. Én annak idején azt mondtam, hogy én amerikai területre a lábamat nem teszem be, úgyhogy Amerikában, Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban és a Bahama-szigeten sem voltam, és nem is leszek meggyőződésből. És van még egy-két olyan hely, amire azt mondom, ide nem. Itt Európában is, és másutt is, hogy valahogy ez nem az én világom, és oda nem szeretnék elmenni, mert tudom, hogy nem érezném jól magam, és a munka, amit elvégeznék, az olyan kényszerrel, olyan immel-ámmal csinált munka lenne, és azt én nem akarom.
1: És volt olyan hely, ahová nagyon vágyott, de csalódott?
0: Nem volt. Ahova nagyon vágytam volt, de nem csalódtam, mert az ember az felkészülve menjen azokra a helyekre, amikre vágyik, és amikor minden rendben van, kívül is, meg belül is, főleg belül az emberben, akkor nincs miért csalódni.
1: Tehát az, hogy nem megy Amerikába, az önt igazolja.
0: Igen, igen.
1: További jó zenélést kívánok, és szép nyarat, jó utazást.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Élményeket. Örülök, hogy itt volt, és remélhetőleg találkozunk még nem sokára.
0: Viszontlátásra.
1: Rácz Tibor harmonika művésszel beszélgettem.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Párbeszédet indít a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség. Megkezdődött a vita a magyar alkotmány módosításáról. Holnap kissé lehűl a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség párbeszédet indít a közös politikai célok megtalálása érdekében. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint a 2027-es választásokon elérhető politikai változásban a szlovákiai magyar közösségnek is fontos szerepe lehet. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, pártja kész részt vállalni a kormányváltásban. A felek három fő területen keresnek együttműködési lehetőséget, a régiófejlesztésben, a jogállamiság kérdésében, valamint a kül- és európai politikában. A pártvezetők ugyanakkor jelezték, egyelőre nem választási koalícióról, hanem hosszabb távú együttműködésről van szó. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. Környezetvédő szervezetek arra kérik a nyilvánosságot, hogy támogassák a természetvédelmi törvény módosításához benyújtott közös észrevételeket. Szerintük a jelenlegi javaslat nem nyújt megfelelő védelmet az állami tulajdonban lévő területek számára a nemzeti parkokban. A szervezetek attól tartanak, hogy egyes földterületek átláthatatlan módon magánkézbe kerülhetnek. Tomás Tarab a környezetvédelmi miniszter törvénymódosítása ugyan szigorítana bizonyos szabályokon, a természetvédők szerint azonban ez nem elegendő. Az érintett szervezetek átgondolást és erősebb garanciákat sürgetnek az állami területek megőrzése érdekében. A Magyar Országgyűlés megkezdte az alkotmány 16. módosításának vitáját, amely korlátozná a miniszterelnöki mandátum maximális idejét 8 évre. Az ellenzéki Fidesz-KDNP a javaslatot Lex Orbánnak nevezte, és politikai indíttatásúnak tartja. A kezdeményezők szerint azonban nem egy konkrét személy ellen irányul a módosítás, hanem a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét erősítené. A javaslat emellett érinteni az állami alapítványok működését és megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt is. A vita során a kormánypárti és ellenzéki oldal között éles nézetkülönbségek alakultak ki a tervezett céljairól és következményeiről. Lettország megerősíti drón ellenes védelmét az orosz és a fehér-orosz határ mentén. A döntést az indokolja, hogy az elmúlt hetekben több pilóta nélküli repülőeszköz is megsértette az ország légterét. A hadsereg a következő két hétben speciális drónelhállító egységeket telepít a határ térségébe. A lett hatóságok szerint több ukrán drón is eltérhetett eredeti útvonalától az orosz elektronikai zavarás miatt. Egy korábbi incidens során lezuhant drónok tüzet okoztak egy olajraktárnál, ami politikai következményekkel is járt az országban. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihívben és környékén, civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban három civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség.
0: Időjárás.
1: Csak elvétve van felhő az égen, délután azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet, délután akár 32 fokot is mérhetünk. Éjszaka 15 és 9 fokig hűl le a levegő, holnap gyakrabban jelennek meg felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Torna és Rozsnyó között, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: A Somorjáról indult Varkocs zenekar két frontembere nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. Erről is kérdezem őket. Kiderül, milyen volt egy patkányokkal teli helyiségben éjszakázni a csehegyekben, vagy hogyan jutottak el Franciaországba, valamint hogyan várják az idei németországi és portugáliai fellépéseiket. Könnyű zenei műsorunkban Túrkeverik és Győri Sára a beszélgető partnerem. Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 7:15. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
3: Pontosan, ahogy mondod, de néha még a negyedik, harmadik munka is ezután még folytatódik, úgyhogy nincs megállás.
2: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal, hogyan szokott ez lenni?
3: Hát képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szintén ilyen inszomnia-szerűség volt, és amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok. Úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop, vagy ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba kontaktokat szerezni, vagy akár külföldre is.
2: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
3: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, és hát a most már ugye elkezdtem hangszer másolatokat készíteni kora-középkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszer másolatkészítő is.
2: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
4: Persze, nagyon könnyű voltam úgy alkalmazkodni, mert hát mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez az életvitelhez is.
2: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszörök vagytok és zenészek is.
4: Így van.
2: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak, mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
3: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, és hát azt kell tudni, hogy ugye mi, mivel most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és most már elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink már leszerződve, és hát ez ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncert nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk, tehát hogy hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
2: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész ilyenről csak álmodik. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
3: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy Csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
2: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország, ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, mintha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
3: Két dolog segített nagyot. Például, ha csallók közt mondjuk, itt általában három dolog szok létezni. A zenekarok, ha csallóközi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most, ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szlávországokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Tehát ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván nekem több lehetőségem lesz szláv országokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
2: Tehát kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
3: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és hát nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metalfesztiválokon is játszunk, úgyhogy városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség. Egyedinek kell lenni.
2: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar, vagy szlovákiai zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon, és ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
3: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett Csallóközben, de Csallóközön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte, olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva. Néha egy picit nagyobbat álmodni, nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkét beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más, mint a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
2: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
3: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam föl, de most már fogunk is, most már szervezek oda egy koncertot. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, és közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani. Igen, furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál csallóközit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek 1 évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer csallóközben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
2: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál. Nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl, de most elárulok neked egy titkot. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroczkarcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
3: Igen, szegény Pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt év elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se ezek közül.
2: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ebbe bele kell nyugodni, mert ahogy látom, te nem nyugszol ebbe bele.
3: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta a saját hazádban. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesz

0: de én soha életemben nem kommunikáltam úgy a szervezőkkel csalló közben, mint ahogy kommunikálok a német, svájci vagy más szervezőkkel. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom. Lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem, lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
1: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félve kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a tizenétek rétegzene, de ott a színpadon, amikor álltok, gyorsan kiderül, hogy nem, erre széles közönség vevő.
0: Hát erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Azt tudom mondani, hogy szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Ján Szlota városában föllépni a városi napokon, vagy Ólublón, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni Csallóközbe ettől.
1: A Csallóközben a biztonság, a Republik, a Nagy Feró vezette, a Beatrice és a Neoton família?
0: Szerintem igen, ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk is. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek Csallóközben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők szomjazzák az újat. Ők szomjazzák a különlegeset, mert már ezek a stílus nem tudnak nekik újat mutatni. Szóval ez lehet, hogy egyfajta ilyen megszokás is. De hát jöhetnek még fiatal generáció. Én azt veszem észre, hogy a fiatal és a idős generáció nyitott a varkocsra Csallóközbe. Tehát, hogyha én megfigyelem a statisztikákat, hogy itt, akik minket értékelnek, azok a nagyon fiatal, és van már 60 pluszos generáció. A közte lévő generáció nem tud mit kezdeni azzal, amit mi képviselünk.
1: Erik említette, hogy tavaly 50 fellépésetek volt Európa szerte. Azt hiszem, hogy 8 országban volt ez az 50 fellépés. Sára, hogyan emlékszel vissza ezekre a fellépésekre?
2: Nagyon szép emlékeim vannak az összes koncertunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Hát mit mondjak?
1: Sorolt fel ezt a 8 országot.
2: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
1: Ez még csak 5 volt.
0: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
1: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
2: Francia volt a legtávolabb. De nem is tudom, 24 óra?
0: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszottunk. Ugye egy nagy színpad van csak, tehát akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
1: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
0: Sok az új emlék. Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múlt év. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni. Hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10000-nek, és milyen 7000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta típusú közönségnek is zenéltünk. Metal fesztiválon játszottunk, városi napokon, folklór fesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen

0: szembe jött velünk.
1: Sára, melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
2: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tehát úgy, hogy én még a Varkosban még csak egy éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok öt embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
0: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem voltak ablakok, volt bent tűz, fűtési lehetőség, csak így este azon kellett, ez januárban volt, azon kellett gondolkodni, hogy most szeretnénk a füstbe belefuladni, vagy a hidegbe belefadni, úgyhogy így ilyen 10 percenként nyitogattuk ki a longobárd házrekonstrukciónak ajtaját, és este még szórakoztattak minket a patkányok az ágy alatt, akik úgy futkároztak alattunk, és ez egy hatalmas nagy élmény volt, internet és mindenféle modernitás nélkül ezt megélni. Én kimerem jelenteni, hogy nekem ez volt a legnagyobb. Itt 30 embernek játszhattunk durván, de ez egy akkora élmény volt. Tehát tényleg másnap a meleg ágyat és a meleg zuhanyt azt úgy megbecsüli ember, hogy föl se fogjuk azt, hogy milyen kényelemben élünk.
1: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről?
0: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogyha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint az őzikék futkároznak, hogy azt hallod. Úgyhogy ez tényleg ez egy zseniális este volt, és tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk. De hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
1: Bevallom, nekem egér és patkány fóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
2: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ott alvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, két opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy tényleg semmi meleg nem volt nálunk, ott aludni, hát az egy olyan élmény volt, de szerintem legközelebb csak a Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
1: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
0: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét varkocsdalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felül, vagy a Ige Járcsek nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni, ugyanezekkel a hangszerekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát. Erre kevés zenekar képes, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
1: Sára bólogatott.
2: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni, mert egyszerűen ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy most kinek hogyan fogunk játszani. Szóval nekünk ott kell helybe improvizálni, és azt veszük az észre, hogy a embereknek ez tetszik, hogy nincs begyakorolva, vannak hibák, van, hogy én is megállok, van, hogy Erik is megáll, van, hogy ritmus mellé megy, és élvezik ezt az emberek. És ez annyira jó látni napról napra, amikor megyünk a koncerteken, hogy egyszer vagyunk egy metal fesztiválon, aztán azt veszük észre, ahol nagyon durván játszunk, hogy vagyunk egy hippi fesztiválon, ahol meg olyan emberek vannak, akiknek megint másképpen kell játszani. Aztán például van egy múzeum, vagy akár egy ilyen, ahol idősebb korosztály van, akkor ott le kell lassulnunk, hogy ez annyira jó ebbe a zenekarba, hogy tehát, hogy az emberek ezt eszik.
1: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
0: Nincs, abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezen nem tudok akkordokat lefogni, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Ez ott születik, attól is függ nekem, milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívás. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
1: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, a fesztiválokon van fellépésetek, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
0: Na most, ezt még gyorsan elmondom elején, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
1: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondoltam. Szlovákiában, meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
0: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csalóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebesti meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakál meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal félsikert csinálsz, ahogy kinézel. És én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mitikus karakter, aki szőrös maszkban van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenétünk.
1: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
0: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon. Én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum, tehát, hogy sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor nálunk van egy lábdob és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket, meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek, instruments, hát mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállásban, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
1: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
0: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, és illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia most főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. És akkor azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemék, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehetné, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsoltak minket, és hát a francia fesztiválnak köszönhetően játszunk idén Portugáliában és Svájcban.
1: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálók, vagy pont úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
0: Egyértelműen. Fönn vagyunk a lehető legtöbb szociális hálón, és látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 000-rel a nézettség, vagy 100 000-rel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 éve kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Tehát, hogy én ezeket el sem tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
1: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
0: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen művészeti formát próbál az életébe beindítani, hogy próbáljon különbözni attól, ami van. Ezt sokszor mondtam, hogy attól, mert Dunaszerdahelyen van 10 hamburgerező, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy én megnyitom a 11. hamburgerezőt. Lehet néha, kell egy picit kis újdonságot csinálni, és akkor most csinálok reklámot a mexikói étterembe a srácoknak, ők csináltak egy mexikói kifőzdét, és nagyon jól megy a két srácnak, mert nincs, tehát hogy nem csak Szerdahelyen, szerintem Csalló közben talán Pozsonyban van mexikói étterem vagy kifőzde. Néha kell valami újat csinálni, és az emberek előbb vagy utóbb rá fognak kapni a ízére. Legyen az étel, vagy zene, vagy bármilyen más művészet.
1: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
0: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak 2 dalt hagyunk meg a eddig játszottakból. Mivel történelmi zenekfesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni, tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi, elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. De nem is dalok, ezek rituális énekek, ilyen a Lindholmi amuletnek a szövege, ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék, ez egy rituális dal, vagy például a szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege, ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni. Tehát ezeket is próbáljuk földolgozni, és hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények, mi is hát Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is. És igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Tehát, hogy az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
1: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába, sőt olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak zeneileg is?
0: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán két olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videó fölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
1: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
0: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés, az, hogy vannak tervek. Tehát, hogy vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy 2 évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt a egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, hogy úgy, mint a fesztiválokat.
1: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
2: Hát, őszintén nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Nagyon egymásra találtatok.
0: Hát ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem ő így, igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Ezzel kevés ember tud, tehát, hogy vannak piperkőcebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, a Sára meg gond nélkül, tehát, hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a 5 csillados szálloda utána a sivaliki patkányok között is elalszik.
1: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
0: Ez így van. Ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén, férfiasan, hogy 1 hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy betegség, és akkor nem lesz meleg ágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
1: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
0: Egy-két dologról még nem beszélhetek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz egy-két múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avarszláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre a szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát, hogy van, amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására, viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni, ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat. Nem tudják hova rakni, például egy avarszlávkori csont dupla dudasipnak a hangja, tehát hogy ez még számomra is egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
1: Magyarán a Varkocs kutatómunka.
0: Igen, most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is, hát azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról meg csontfurójákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
1: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is. És most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni. Ez valahol cél?
0: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hagyni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszázs biztos nem fogom ott hagyni semmifajta képpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb Covid, és akkor mi lesz? Szóval jó több lábon állni szerintem.
1: Te most jó sok lábon állsz. Ezek szerint nem is két lábon, nem is három lábon, hanem még több lábon. Tehát folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
0: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
1: Nagyon-nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
0: 5-6 évesen jártam zeneiskolába, rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abban éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
0: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszerrekonstrukciók során is. Én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni, és akkor annak már örülni fogok.
1: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
0: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klubkoncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti nézősereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinál hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
1: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
0: Hát de nem is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazzt játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek. De egy varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
1: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki túrtje verik. Mit fog válaszolni?
0: Hát, erre én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csalóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
1: Lehet, lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még, így az interjú vége felé. Említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
0: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk, tehát hogy kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
1: Az idei fellépések kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
2: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom, és még hozzászólnák a Eriknek a mondandójához, hogy azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert nem is vállaltunk kevesebbet, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk, mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni mindketten, mint a zenekarra.
1: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
0: Az összes. Az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. Őszinte leszek, nekem anyagilag én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát egy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben. Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
1: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
0: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovási írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, az egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, ős, itt annyi népét, én annyira szeretem a csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek, és amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
1: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rá kérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtjeberikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni az Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Bloommal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről. Hogyan készült ez?
0: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. De én hallgatok rap zenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik. Hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a rap zenével, de nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat Varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
1: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szereti, de mégis valami vonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
0: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együtt működnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni. A rossz indulat és az irítség, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulató zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, hogy a zenei körökben, ha azt mondod, hogy mulató zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatós tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azokat a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem az tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a Varkocsba. És érdekes módon azok a Varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulató zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Hát senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatós zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
1: És mulatni a Varkocsra is lehet?
0: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk is. És én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is. Meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívón, ahol kéne lenni a zenéze, kit zavar? Hadd csinálja. Figyelj, addig még a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
1: Turtjeveriket és Győri Sárát foggattam.

0: A beszélgetős pentatonban a Barkocs együttes két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát kérdeztem. Majd meghallgattuk a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom-mal közös Ritka Virág című szerzeményüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei. Az SZSZ bírálja az integrált felülvizsgálati rendszert. Megerősítik a lettországi drónvédelmet. Holnap kissé lehűl a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. Környezetvédő szervezetek arra kérik a nyilvánosságot, hogy támogassák a természetvédelmi törvény módosításához benyújtott közös észrevételeket. Szerintük a jelenlegi javaslat nem nyújt megfelelő védelmet az állami tulajdonban lévő területek számára a nemzeti parkokban. A szervezetek attól tartanak, hogy egyes földterületek átláthatatlan módon magánkézbe kerülhetnek. Tomás Tarab a környezetvédelmi miniszter törvénymódosítása ugyan szigorítana bizonyos szabályokon, a természetvédők szerint azonban ez nem elegendő. Az érintett szervezetek átgondolást és erősebb garanciákat sürgetnek az állami területek megőrzése érdekében. Lettország megerősíti drónellenes védelmét az orosz és a fehér-orosz határ mentén. A döntést az indokolja, hogy az elmúlt hetekben több pilóta nélküli repülőeszköz is megsértette az ország légterét. A hadsereg a következő két hétben speciális drónelhállító egységeket telepít a határ térségébe. A lett hatóságok szerint több ukrán drón is eltérhetett eredeti útvonalától az orosz elektronikai zavarás miatt. Egy korábbi incidens során lezuhant drónok tüzet okoztak egy olajraktárnál, ami politikai következményekkel is járt az országban. Az Európai Bizottság új javaslata szerint a műholdas internet szolgáltatások frekvenciáinak jelentős részét Európai Uniós szolgáltatók számára tartanák fenn. A cél az, hogy az Európai Unió csökkentse függőségét az amerikai technológiai vállalatoktól és erősítse saját szereplőit a piacon. A tervezet alapján a frekvenciák egy részét biztonsági és katonai célokra különítenék el, amelyeket kizárólag uniós szolgáltatók használhatnának. A fennmaradó kapacitást kereskedelmi célokra osztanák fel, részben európai, részben külföldi cégek számára. A javaslatot még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. A Magyar Országgyűlés megkezdte az alkotmány 16. módosításának vitáját, amely korlátozná a miniszterelnöki mandátum maximális idejét 8 évre. Az ellenzéki Fidesz-KDNP a javaslatot Lex Orbánnak nevezte, és politikai indíttatásúnak tartja. A kezdeményezők szerint azonban nem egy konkrét személy ellen irányul a módosítás, hanem a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét erősítené. A javaslat emellett érinteni az állami alapítványok működését és megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt is. A vita során a kormánypárt és ellenzéki oldal között éles nézetkülönbségek alakultak ki a tervezett céljairól és következményeiről. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihívben és környékén, civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban 3 civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 15 és 9 fokig hűl le a levegő. Holnap gyakrabban jelennek meg felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Perbete végén Dulovce felé, a szakasz nem járható. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Új szociális törvénycsomagon dolgozik a Munkaügyi Minisztérium. A hivatalos magyarázat szerint a cél a visszaélések visszaszorítása. Például a fiktív nevelőszülői gondoskodás, az árvasági nyugdíjakkal kapcsolatos trükközések, vagy az iskola kerülés kezelése. Csak hogy a tervezett szigorítások támogatás megvonással is járhatnak, ezért az érdekvédők és szociális szakemberek attól tartanak, hogy a rendszer végül éppen azokat sújthatja, akik eleve a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Köböl Tibor szociális tanácsadó a vonalban. Azt mondja Erik Tomás, a tárca vezető, hogy már 2027. január 1-től életbe lépne ez a törvénycsomag. Mi a készülő szociális törvénycsomag lényege tulajdonképpen, illetve akár a legérzékenyebb része a gyakorlatban?
2: Hát a gyakorlatban lényegében ez a törvénycsomag arra irányul, hogy különféle szociális juttatásokat ellenőrizzenek, hogy történnek-e visszaélések. Ez azért olyan érzékeny kérdés, mert akik ebből a juttatásokból élnek, valóban nagyon a létminimum határán vagy az alatt is vannak, és számukra ezek a bevételek nagyon lényegesek lehetnek. Nos, lehetnek itt gyermekekkel kapcsolatos támogatásokról szó, különféle árvasági juttatás, és itt térképezett fel a Munkaügyi Minisztérium olyan problémás körülményeket, amik számunkra is meglepőek voltak, holott itt-ott már hallottunk róla. Tehát említ itt a minisztérium olyan eseteket, amikor a gyermeket olyan személy vállalja fel, aki már elég időskorban van, és a minisztérium, illetve a tárca állítása szerint akár olyan esetekről is lehet szó, amikor 10 gyermeket vállal fel egy idős személy. Erről természetesen én, mint szociális tanácsadó, nagyon nehezen tudok nyilatkozni, mert ilyeneket állítani, hát egyrészt nagyon nehéz, még nehezebb bizonyítani, de a tárca gondol arra, hogy esetlegesen akár még DNS teszteket is bevezet ennek a kivizsgálására.
1: Igen, ezért is hivatkozzunk magára a miniszterre. Azt mondja, hogy olyan bizarr esetekről szerzett tudomást a minisztériuma, amikor a megszületett gyermeket azonnal nevelő szülőkre bízzák, például a szülők családtagjainak egyikére, vagy akár a szomszédra, miközben a gyermek biológiai szüleivel él egy háztartásban. Azt mondja a miniszter, hogy azért élnek vissza sokan ezzel a lehetőséggel, mert a családi pótlék 60 euró, a nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek nagyjából 300 eurót kapnak, a nevelő szülő pedig 250 eurótól akár 1000 euró fölötti összeget is kap. Ez több gyereknél akár több ezer eurót is jelenthet. Ez egy másik, mind amit ön mondott, másik jellegű visszaélés, de nekem az jutott eszembe, hogy akik ilyen módon visszajönnek ezzel a szociális rendszerrel, hogy hát ez azért, nem tudom, több, mint alap jogi, közigazgatási és a szociális rendszerben való ismereti alapot föltételez. Meg arra gondolok, hogy aki ezt megteszi, az mondjuk az, annak vagy nincs ilyen, vagy föltételezem, ilyen ismereti alapja, vagy akinek van ilyen ismereti alapja, az mondjuk lehet, hogy ezt nem tenné meg, mert éppenséggel ki tudja használni ezt másra. Én valami erős szembenállást érzek itt. Mit gondol erről?
2: Hát, amint mondom, nagyon nehéz erről véleményt nyilvánítani, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy hallottunk már régebben is ilyen hasonló esetekről, amit többé-kevésbé ilyen fámának tartottunk, tehát hitetlen dolognak, mert valóban erről van szó, hogy ez azt feltételezi, hogy hatalmas tudással rendelkeznek ezek a személyek, illetve vagy akkor már annyira rutin dolog ezeknél a személyeknél is annyira elterjedt, hogy lényegében bizonyos modell után történnek ezek a visszaélések. De most, hogy valóban itt hatalmas számukról beszélünk-e, ezt nehéz megmondani. Tapasztalataim azt mutatják, hogy amikor a tárca nagy visszaélésekről, nagy összegekről beszél, akkor szintén csupán így megsatszolja, hogy úgy mondjam, ezeket a dolgokat, mert az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy mindig, ha megneveztek valamilyen visszaélést egy bizonyos pénzügyi hozzájárulással kapcsolatban, amikor rákérdeztünk, hát egy 10 esetről volt szó, vagy ha rákérdeztünk, hogy voltak-e jogi következmények, hány bírósági eljárás van az esetekkel kapcsolatban, mindig ilyen nagyon-nagyon 10-ig számokról hallottunk, hogy ez közben megváltozott-e. Hát mondom, ez annyira érzékeny ez a téma, mert a jogvédők is egyből reagálnak, hogy lehet, hogy a tárca sem akar nyilvánosan előre nyilatkozni azokról a számokról, amikről itt szó van.
1: Pedig hát azt gondolná az ember, hogy bizonyos tekintetben változtatnak, aztán majd az ellenőrzések gyakoriságát növelik, és azzal tulajdonképpen célt tudnak érni, meg hát azt gondolja az ember, hogy az ellenőrzés az olyan, hogy ha valakinek valódi indokolt a helyzete a támogatás igénylésére, akkor azt nyilván az ellenőrzés majd jóvá hagyja, és akkor az nem veszított tulajdonképpen az illető támogatást. Míg mondjuk az ilyen ellenőrzések gyakoriságának emelése rá tud mutatni arra, hogyha valódi visszaélésről van szó.
2: Ez egy nagyon jogos meglátás, mert minden egyes törvény úgy van felépítve, hogy bele vannak építve az ellenőrző mechanizmusok is. Most az a kérdés, hogy ha a tárca olyan hatalmas összegekről beszél, mint amilyen összegeket említett, hogy akár évi 1 millió és bizonyos téren a visszaélés, akkor hogy működik ez az ellenőrzés, illetve megfelelője, és további törvényi módosításokra van-e szükség, vagy pedig csupán minőségében kellene az ellenőrzést javítani. Tehát ezt majd mind akkor fogjuk megtudni, amikor a tárca feltételezem majd nyilvánosságra is hozza azokat az eseteket, legalább anonim szinten, tehát nem konkrét személyeket említve, hogy mennyit fedezett fel, illetve hány ilyen visszaélést tudnak bizonyítani, és szerintem ezt várjuk mindnyájan, mert ez egy olyan nagy, hatalmas beharangozás a visszaéléseknek, ami úgy az ember első pontban, úgy az ember feltételezi, hogy itt hatalmas számokról van szó, sok szeméről van szó, és amit én hallottam róla, az emberjogi szervezetek azért is reagálnak sokszor olyan érzékenyen, mert itt háttérben egy kicsit olyan modellek vannak fölvázolva, mint hogyha bizonyos népcsoportoknál fordulnának ezek a visszaélések elő.
1: Amit említett, hogy 1 millió eurót fizetnek ki családi pótlékként, azt arra mondta a miniszter, hogy havonta 1 millió eurót fizetünk ki családi pótlékként olyan harmadik országbeli embereknek, akiknek a gyermekei nem is itt élnek. Most nekem az jutott eszembe, hogy sok szlovákiai mondja azt egyébként, hogy azért megy jó Ausztriában dolgozni, mert ott egy bizonyos idő után már igényelheti a családi pótlékot adott esetben a gyermekének. Tehát, hogy az úgy látszik, ezzel más országok is küzdenek. De van itt még ilyen, hogy az iskola kerülés miatt megvont családi pótlék. A kérdés, hogy például ez valóban rá tudja venni a szülőt arra, hogy a gyerek iskolába járjon?
2: Nos, ez számomra is nagy kérdés, mert történtek már természetesen ehhez hasonló intézkedés,

0: de ezek a családok, amikor már a megélhetésük van kockán.
1: Új szociális törvénycsomagot készít elő a munkaügyi minisztérium. A hivatalos cél az, hogy kiszűrjék a visszaéléseket. A részletekről Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Átfogó felmérés készült arról, hogy mi aggasztja leginkább a mai fiatalokat Szlovákiában. Az adatok első látásra gazdasági problémákról szólnak, lakhatásról, alacsony bérekről, munkalehetőségekről és arról, hogy sok fiatal külföldön képzeli el a jövőjét. De a felmérés egyik legerősebb üzenete mégis az, hogy fiatalokat nagyon mélyen nyomasztja a rossz társadalmi hangulat, a kapcsolatok minősége, az elmagányosodás és a mentális egészségük állapota. Dr. Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel beszélgetünk. Na most ugye itt két felmérésről van szó. Az egyik az, amire a fölvezetőben utaltam, ezt 10.200-as alapon végezték, ez egyébként rengeteg emberszám és merítési alapnak óriási, de van itt egy másik, ez a Comenius Egyetem pszichológiai tanszékének a Disconnect nevű kutatása, amely azt mondja, hogy Szlovákiában nagyjából minden ötödik felnőtt magányosnak vagy társadalmilag elszigeteltnek érzi magát. Tanárnő, minden ötödik ember, ez egyéni probléma lesz, vagy ez már társadalmi szintű dolog?
1: Ez egy nagyon komoly társadalmi problémára mutat rá, és hogyha nagyon visszamennénk a genézisét,

0: hogy hogyan is jutottunk el eddig, akkor azt látjuk, hogy ez a X generáció szülők nevelésének az eredménye is részben, illetve itt indul az elmagányosodás. Ugye az X generációnak a szülei a háborút megélt generáció volt, aki egzisztenciát vesztett, anyagiakat vesztett, és úgy nevelte a szülőket, hogy a külsőségek nagyon fontosak. Megteremteni a lakhatást, ami szintén ugye kiugrott a hiánya, megteremteni az egzisztenciát, a munkahelyi karriert, de ahhoz, hogy mindez biztosíthassák, kevesebb gyereket vállaltak. És nem csak, hogy kevesebb gyereket vállaltak, hanem korkülönbséggel. És ott, ahol 5 évnél nagyobb a korkülönbség, ott lényegében 2-1-ké. Ről beszélünk, és itt a kutatások már ennél a generációnál kimutatták akkor, hogy lényegében a minden megvan, ugye egzisztencia körülöttük komfortérzés megvan, itt már a szülők anyagiakban úgy voltak, hogy a szórakozást is megvették a gyereknek, tehát azt szoktam mondani az egyetemistáinknak, hogyha nincs diszkó hétvégén, akkor meg kell ismételni a hétvégét, vagy nincs buli, ugye akkor meg kell ismételni a hétvégét, és itt előtérbe kerültek a baráti kapcsolatok. Na most erre ráépül ugye a mai világban a szociális médiák, a szociális háló, ahol a kapcsolattartáshoz elég a vizuális és hanginger. Nem kell fizikai kontakt, hisz láthatunk lényegében olyan baráti társaságot, hogy négyen ülik körbe az asztalt, és mind a négy kezében a telefon van. És valahogy ez a több tényezős háttérmutató azt mutatta, hogy hát bizony nincsenek mindig a barátok a másik végen. Látjuk, hogy a kutatás is rámutatott, hogy talán a COVID nem is volt az okozója, és a harmadik, hogy továbbit említsek, a kezdeményezés szerepe eltűnt, tehát nagyon jelentős szerepet kaptak azok a fiatalok, akik maguk köré tudják gyűjteni a barátokat egyfajta véleményformálással, és ugye ennek egy további lecsapódása az, hogy 10 évesen a szülők gyakran bírálják a gyerekeiket, hogy sokat csavarognak, és utána 20 évesen már nagyon küldenék azt, hogy hát menj ismerkedni, hát ha elvesz valaki és beházasodsz valahova. Tehát nagyon, nagyon sok minden, erre ráépült ugye aztán az autizmusnak a különböző tünetei, hogy most már vannak emberek, akik nem is szeretik a fizikai kontaktust, azok az emberek, akik képesek lekötni magukat, akik inkább a szingli életet válasszák, mert nem tudnak állandóan alkalmazkodni, és akkor ebben a rétegben ez a típus, ha nagyon komolyan belegondol, akkor nagyon sokszor ő menne, de nincs kivel. Nem hívják. Ugye megszokta azt, amikor még az iskolában, közoktatásban vagy az egyetemen a baráti körök ugye közelebb voltak, vagy többet partiztunk és többet voltunk együtt, akkor úgy hívták, hát te nem jössz velünk, és akkor csatlakozott, de utána egyedül marad, vagy hétvégén, ha hazaszaladnak a többiek, ne képtelen lekötni magát.
1: Hát meg aztán, hogyha valakit hívnak is, és már elég sokat volt izolálva, akkor egy idő után már reflexből azt mondja, hogy inkább nem megy, és ezzel kapcsolatban ennek a Comenius Egyetemi Felmérésnek, kutatásnak az egyik legerősebb állítása, hogy a szülési vagy szülői szabadságon lévő anyák között kiugróan magas a magányérzet. Én mondok számokat, 78%-uk ezeknek az anyáknak érzi magát magányosnak, és 27%-uk tulajdonképpen azt jelölte meg, hogy izoláltnak is érzi magát, tehát hogy el van szigetelve tulajdonképpen az ingerektől. Aztán itt beszéltek ők még egyébként elég nagy arányban arról, hogy szorongásos tüneteik vannak, illetve magasan depressziós tüneteik. Hát erről mit lehet gondolni, tanárnő? Tehát, hogy mi történik ilyenkor egy nővel? Beszűkül az élete, a gyerek köré, eltűnnek a felnőtt kapcsolatai. Nem mutat ez jó képet erről a társadalmi csoportról?
0: Igen, hisz lényegében a várandós anyukák, illetve a szülési szabadságon anyaságin lévő anyukáknak is volt egy baráti köre, és ha már nem aktív baráti körből lépek ki, szintén a felkészülés alatt, a várandóság alatt nem alakult ki valamilyen baráti csoport, akkor érezheti ezt. Kettő, nem minden édesanya szül úgy, hogy felkészült a szülésre, és én nagyon komoly problémát tulajdonítok annak, hogy több az elbizonytalanodott anyuka, aki aktív jelenlétet igényelne, mondjuk a nagyszülők részéről, vagy valaki részéről a családban. Van több jó példa is erre. Ugye ez 2000-es években szintén volt egy ilyen hullám, amikor nagyon hosszú volt az anyasági, és ott azt hozták ki okként, egyik ilyen megállapítás az volt, hogy lényegében nincs mintázat, hogy az ő édesanyjuk velük hogy foglalkozott, hiszen ők bölcsődébe jártak, hiszen ők óvodába jártak, és közösségi életet éltek. 22 hónapra van a kutatások, azt mutatják, 22-25 hónapos a gyermek, amikor igénye van a kortárs csoportra. Tehát itt nem csak a édesanya lehet nyűgös, hanem a baba is nyűgös, ez még rátesz arra, hogy elbizontalanodjon az édesanya, krónikus fáradtságra panaszkodjon az édesanya, pedig ez a korai szakasz nagyon fontos, hogy az édesanya ráhangolódjon a gyermekre, ezt hívjuk a korai anya-gyermek kapcsolatnak, mert ha ez a kapcsolat nem optimális, ennek ez meghatározza már a gyermeke társas létét is, már a gyermek személyiségét. Ahogy említettem, hogy vannak jó tendenciák is, hisz lényegében működnek a baba-mama klubok, ez a 2000-es években indult, és vannak olyan települések, ahol mai napig aktívan működik a baba-mama klub, ami azt mondja, hogy kétszer hetente találkoznak egy bizonyos helyen, amit az önkormányzat bocsátotta rendelkezésükre, hívhatnak szakembert, szervezhetnek műsorokat. Ez akkor indult, mikor kevés volt az óvodás, és ugye megint ilyen időszak előtt állunk, hogy lehet, hogy az óvoda emeleti része megürül, és akkor ez szinte egy előkészítő is volt a gyerekeknek megszokni időben az óvodát, és az édesanyáknak segítség, hogy kulturált környezetben találkozgattak. Én múlt héten megálltam egy menüre, megálltunk, és ott voltam tanulja a teraszon, hogy jött három édesanya babakocsival, és körbeültek egy asztalkát, a gyerekek helyesen el voltak a kocsiban, és az édesanyák megebédeltek, úgy, hogy beszélgettek közben, nem volt sietős a dolguk. Ezek nagyon fontos találkozások, mert megbeszélhetik ugyanaz a problémájuk, megbeszélhetik a dolgaikat, megerősítést kapnak. Nem fogom érezni magam olyan szerencsétlennek, hogy csak az én babám nyűgös, mert a másiké is, tehát a mai gyermekekre eléggé nekünk van épp egy 8 hónapos dédunoka a családban, tegnap voltam vele, és lényegében ahogy beszélgetnek az édesanyák egymás között, eléggé rossz alvók a gyerekek, keveset alszanak a gyerekek. Tehát ha kimegyek sétálni a gyermek kell sem olyan, hogy én magammal is tudok foglalkozni, mert esetleg a gyermek nyugtalan, a gyermek bömböl, és ez kellemetlen, ugye a nyilvánosság előtt mindenki a mosolygós édesanyát, mosolygós gyermeket várja, és ez. Itt a lényeg az, hogy az önkormányzatok felelőssége, vagy a civil szervezetnek a felelőssége, vagy valami önszerveződő csoport lehet valamelyik aktívabb édesanyából, hogy összefogja ezt a csoportot. Én úgy gondolkodtam ezen, mikor olvastam a felmérést, hogy mi jellemző a legboldogabb országokra, ugye a skandináv országokat mondjuk a legboldogabb országoknak, Dán kimutatásokat, egy Dán tanulmányt ismerek részletesebben, és a dánoknál mik a mutatók többek között? Az, hogy szeretnek együtt lenni. Ahhoz, hogy szeretnek együtt lenni, ahhoz ifjúsági klubok kellenek. Ahhoz olyan nyitott kulturális terek kellenek, ahol ők találkozhatnak. Ezt a cukrászdák nem biztosítják, a kávéházak nem biztosítják, tehát ez az önkormányzati település feladata. Kettő, szeretnek beszélgetni. Szeretik megbeszélni a problémáikat. És vegyük a mi kultúránkat, mi úgy vagyunk vele, ha problémánk van, inkább elhallgatjuk, magunkba folytjuk, és ez például depresszióra hajlamosít.
1: Hát igen, ennek a tanulmánynak, ennek a Comenius Egyetemi tanulmánynak még ez a vonatkozó része megjegyzi azt, és erre hívta fel a figyelmet magának a tanszéknek a vezetője, Mihály Hajdúk is, hogy említette itt azokat az anyákat, akit ön látott ebben a kávézóban, és beszélgettek, hát ők valószínűleg nem ebben a 80-ban, hanem inkább abban a 20%-ban tartoznak, de hogy egyébként milyen rossz hatással van az anyákra a különféle közösségi oldalak, ahol ugye tartják a kapcsolatot, amelyben, mint mondja a pszichológiai tanszék vezetője, azt látják az anyák, hogy milyennek kellene lenniük anyaként, hogy hogyan kellene működniük a szülőségben, és hogy ezeken az oldalakon egyfajta versenyhelyzetet látnak, hogy ők vagy éppenséggel mit nem csinálnak jól, vagy mit csinálnak jobban, mint mások, és hogy ez mennyire emeli a szorongást közöttük. Tehát, hogy azért ez is növeli ennek a társadalmi csoportnak a kiemelt rossz helyzetét, hogy egyrészből magányosak, még izoláltak is, és még egyfajta versenyhelyzetben kritika is vannak.
0: Igen, kritikával, de ez mutat rá arra, hogy ez különben a zárcsoportoknak a hátránya, hogy ott képesek aztán egymást erősíteni a negatív dolgokban, de lényegében, hogyha tudnánk a problémánkról beszélni, ha lehetőségünk lenne szakembert meghívni, és a szakemberrel ezt megbeszélgetni, akkor már nagyon sokat segítettünk ezen. Tehát itt van az, hogy felvállalni a problémát. Ha problémám van, az nem azt jelenti, hogy gonosz anya vagyok, hisz a mai világ olyan problémákat is okoz, hogy lényegében én a fél évszázadnyi szakmaiságommal is nagyon komolyan el kell gondolkodnom, azon mérlegelnem, utána olvasni, hogy is van ez. Az tény, hogy a szomorú anyának a gyermeke is szomorú lesz. Épp múltkor a sajnálkozó, ugye a panaszkodó család gyermeke is panaszkodóbb lesz, tehát a gyerek átveszi ezt a korai mintázatot. De az édesanyáknál, hogyha édesanyák mentális állapotáról beszélünk, akkor nem tudok elfeledkezni a partnerről is. Ugye, ha igazán van egy nukleáris család, és nem a gyermek nem azért fog panaszkodni, hogy nekem csak egy apukám van, hanem igazán van ott egy aktív édesapa, akkor ott van a partnernek a felelőssége is, és nagyon jó, hogyha az édesanya tud önállósodni abban, hogy nem a nap 24 órájában vagyok a gyerekkel, hanem hetente egyszer, kétszer vagy többször is találok időt, vagy meg tudok a partnerrel beszélni a partnerrel, hogy most nekem van szükségem időre. Vagy a szülők meg tudják beszélni a nagyszülőkkel, hogy most elmennének egy moziba, elmennének baráti látogatásra gyerek nélkül. Tehát, hogy maradjon meg az a életforma, ha nem is egy az egyben, de hasonló jó együtt lenni, és kikkel, és hol együtt lenni jelenség maradjon meg a családban. Tehát a anyaság nem egy beteg állomány, tehát nem tény, hogy ez nagyon magas szám, tehát itt mindenkinek valahol kezébe kell venni az élete formálását, és ez nagyon nehéz. És itt előjön ez a kezdeményezőkészség, a aktivitás, ki mennyire tud tükörben nézni úgy, hogy fel is tudja vállalni azt, hogy hát én most épp nem szociábilisan nézek ki, hogy emberek közé, vagy a civilizációba kimehessek, tehát több jelenség van, és több mozgalom kéne. Ugye említettem a baba-mama klubokat, ön említette a ringatókat, ugye, tehát említettem azt, hogy önszerveződő nem kávézomban találkoztak, hanem menüre jöttek, yeah. Tehát lényegében a gyerekkel foglalkoztak, és ők aztán megbeszéltek maguknak, tehát nem a szórakozás, hanem már a főzés, ugye főzési kultúra is változik náluk, és például ez nagyon jó, hogy az éttermekbe így ki lehet menni, ebédelni, tehát ez sem fárassza már őket. Tehát egész megváltozott az új életforma, és itt kellene például a fodrászok csinálhatnának ingyen délutánt az anyaságin lévő nőknek. Tehát a vállalkozós szféra, az önkormányzat mellett a vállalkozók, kisvállalkozók is reagálhatnának. Például bevásárlás gyerekkocsikkal, ugye, lehetnének ilyen tematikusabb találkozók. Igen. Ez vár ránk, úgyhogy reméljük, hogy ennek a kutatási eredmény kap egy nagyobb hangsúlyt a médiákban, nem csak az eredményekkel, hanem a megoldási javaslatokkal is.
1: Hát lehet, hogy reagáltak ők, csak nem volt mondjuk olyan pozitív reakció mindenmire számítottak, de be is kell fejeznünk, doktornő. Friss adatok szerint Szlovákiában körülbelül minden ötödik ember érzi magát magányosnak, vagy elszigeteltnek. Magányosabbak vagyunk, mint gondolnánk, főképp az anyasági szabadságon lévő nők. A részletekről Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szép napot mindnyájunknak!

0: Kelet-Szlovákiában ülésezett a kormány. A jövő hétre készülhet el a gazdaságélénkítő csomag. 16. alkalommal módosítanák a magyar alkotmányt. Holnap hűvösebb idő várható.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. A kormány a mai kihelyezett ülésén Enyicke községben több mint 2,9 millió eurót különített el a Kassai régió települései és szervezetei számára. Ebből az összegből körülbelül 2,3 millió eurót a Kassavidéki, az Iglói és a Gölnicbányai járások önkormányzatainak és szervezeteinek konkrét projektjeire fordítanak. A kabinet emellett 41 feladatot is jóvá hagyott az egyes minisztériumok számára, amelyek célja a régió szociális és gazdasági helyzetének javítása. Kis Balázs információi.
2: A teljes támogatási keretben több nagyobb tétel is szerepel. Gálszécs városa 183 ezer eurót kap a helyi rendelőintézet felszerelésének beszerzésére. A szerdai ülésnek otthont adó Enyicke 60 ezer eurót kap helyi utak és a ravatalozó felújítására. Közel ugyanekkora összeget kap Kassaolcsvár is a rossz állapotú helyi infrastruktúra felújítására. 30-30 ezer euró támogatásban részesül a Kassai Pavol József Safárik Egyetem, valamint a Kassai Állatorvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem. A három járás társadalmi-gazdasági helyzetének elemzését követően a kormány konkrét feladatokat is kijelöl az egyes minisztériumok és miniszterek számára. Ezek közül több a Kassa-Mindszenty Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódik. Denisza Szaková gazdasági miniszter feladata, hogy potenciális befektetőket keressen az ipari park még be nem töltött részeire, valamint a Volvo Car Szlovákia képviselőivel tárgyaljon arról, hogy az elektromos autók alkatrészgyártásához kapcsolódó beszállítói kapacitások elhelyezhetők-e az iglói vagy a gölnicbányai járásban. Az Oktatási Minisztériumnak meg kell vizsgálnia a kassai egyetemek kutatási kapacitásainak összekapcsolását az autógyár stratégiai beruházásával. Robert Fico miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az intézkedések a régió konkrét szükségleteire reagálnak, és céljuk az életminőség javítása, a foglalkoztatás támogatása. Örömmel fogadta azt az információt, hogy sokan a tanulmányaik befejezése után is a régióban maradnak.
3: Myslím si, že to je dobrá správa aj pre investorov.
2: Úgy gondolom, ez jó hír az itt működő befektetőknek, különösen a Volvo számára, mert itt magasan képzett munkaerőt találhatnak, és pontosan ez a célunk, hogy minél több műszaki felsőoktatásban végzett hallgató Szlovákiában maradjon, hangsúlyozta a miniszterelnök.
0: A jövő héten készülhet el a szlovák gazdaságélénkítő csomag, amelyet még a kabineti jóváhagyás előtt a szociális partnerekkel is egyeztetnek. Mezőszállási Márk összefoglalója.
4: A szlovák kormány jövő hétre készítheti el az úgynevezett növekedés ösztönző intézkedésekről szóló törvénycsomagot, jelentette be Denisza Szaková gazdasági miniszter a kormány kihelyezett ülése után. A tervezetet még a kabinet jóváhagyása előtt megvitatják a szociális partnerekkel a gazdasági és szociális tanács ülésén. Szaková közölte, a jogszabály egyetlen törvényben foglalja össze a gazdaságélénkítő módosításokat. Hozzátette, hogy a közpénzekre nagyobb hatással járó második intézkedéscsomagról várhatóan szeptemberben a 2027-es költségvetés előkészítésekor tárgyalnak majd. Erik Tomás munkaügyi miniszter megerősítette, a munkaadók és a szakszervezetek kérésére a partnerek már a konkrét jogszabályi szöveget is megvizsgálhatják, mielőtt az a kormány elé kerülne.
0: Az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség párbeszédet indít a közös politikai célok megtalálása érdekében. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint a 2027-es választásokon elérhető politikai változásban a szlovákiai magyar közösségnek is fontos szerepe lehet. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, pártja kész részt vállalni a kormányváltásban. A felek három fő területen keresnek együttműködési lehetőséget, a régiófejlesztésben, a jogállamiság kérdésében, valamint a kül- és európai politikában. A pártvezetők ugyanakkor jelezték, egyelőre nem választási koalícióról, hanem hosszabb távú együttműködésről van szó. Az ellenzéki SZSZ párt ismét bírálta az ápolási támogatások megvonását az új integrált felülvizsgálati rendszer miatt. A párt szerint több száz olyan eset lehet, amikor a rászorulók állapota nem javult, mégis csökkentették az ellátásra való jogosultságukat. Martina Bajo-Holecskova, SZSZ képviselő felszólította Erik Tomás munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen az érintett szervezetekkel a problémák megoldásáról. A munkaügyi minisztérium szerint azonban az ellenzék egyedi esetekkel kelt indokolatlan aggodalmat. A tárca hangsúlyozta, hogy az új rendszer bevezetése óta nőtt a támogatásban részesülők száma, és további egyeztetéseket is ígért. Elkezdődött a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésére és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás harmadik napja a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Andruskó Zoltán korona tanút hallgatja ki a bíróság. A szerdai főtárgyalás kezdetén a tanú kijelentette, az elmúlt két éjszaka nem tudott rendesen aludni és rosszul érzi magát. Egyebek között azt mondta, a nyomozás kezdete óta tud a Kuciak gyilkosság körül zajló vizsgálatról, Alena Zsé vádlottól hallott róla. A tárgyalóteremben jelen van Marian K., Alena Zsé és Dusan K. is. A negyedik vádlott, Darkó D. beleegyezett, hogy távollétében lefolytassák a tárgyalást, nem jelent meg a tárgyalóteremben. Szerdán Miroslav Mazuch, a szenátus elnökének kérdéseire válaszol a tanú. Andruskó egyebek között megismételte, hogy Alena Zsé azt mondta neki, Marian K. rendelte meg nála Kuciak meggyilkolását. Marian K. és Alena Zsé mellett Dusan K. és Darkó D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolását előkészítése miatt. A vádirat szerint Maro Zsilinka és Daniel Lipschitz meggyilkolását 2017 őszén, Peter Sufliarski likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélték. Környezetvédő szervezetek arra kérik a nyilvánosságot, hogy támogassák a természetvédelmi törvény módosításához benyújtott közös észrevételeket. Szerintük a jelenlegi javaslat nem nyújt megfelelő védelmet az állami tulajdonban lévő területek számára a nemzeti parkokban. A szervezetek attól tartanak, hogy egyes földterületek átláthatatlan módon magánkézbe kerülhetnek. Tomás Tarab a környezetvédelmi miniszter törvénymódosítása ugyan szigorítana bizonyos szabályokon, a természetvédők szerint azonban ez nem elegendő. Az érintett szervezetek átgondolást és erősebb garanciákat sürgetnek az állami területek megőrzése érdekében. A szlovákiai sugárzás megfigyelési jelentés szerint 2025-ben a vizsgált élelmiszerekben és takarmányokban a mesterséges radioaktív anyagok szintje rendkívül alacsony volt. A szakemberek szerint ezek az értékek gyakorlatilag nem jelentenek egészségügyi kockázatot a lakosság számára. Az atomerőművek környékén végzett mérések sem mutattak ki jelentős eltéréseket az ország más területeihez képest. A hatóságok ugyanakkor szükségesnek tartják a folyamatos ellenőrzést, különösen az ukrajnai háború miatt fennálló kockázatokra hivatkozva. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a keleti és északi határ térségében újabb sugárzás figyelő állomásokat telepítsenek. A Magyar Országgyűlés megkezdte az alkotmány 16. módosításának vitáját, amely korlátozná a miniszterelnöki mandátum maximális idejét 8 évre. Az ellenzéki Fidesz-KDNP a javaslatot Lex Orbánnak nevezte, és politikai indíttatásúnak tartja. A kezdeményezők szerint azonban nem egy konkrét személy ellen irányul a módosítás, hanem a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét erősítené. A javaslat emellett érinteni az állami alapítványok működését és megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt is. A vita során a kormánypárt és ellenzéki oldal között éles nézetkülönbségek alakultak ki a tervezett céljairól és következményeiről. Lettország megerősíti drón ellenes védelmét az orosz és a fehér orosz határ mentén. A döntést az indokolja, hogy az elmúlt hetekben több pilóta nélküli repülőeszköz is megsértette az ország légterét. A hadsereg a következő két hétben speciális drónelhállító egységeket telepít a határ térségébe. A lett hatóságok szerint több ukrán drón is eltérhetett eredeti útvonalától az orosz elektronikai zavarás miatt. Egy korábbi incidens során lezuhant drónok tüzet okoztak egy olajraktárnál, ami politikai következményekkel is járt az országban. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihívben és környékén, civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. A Herszon megyét reggel ért dróncsapásokban három civil, egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő sebesült meg. Mindnyájukat kórházban ápolják, jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax Ukrajna hírügynökség.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Ma szünetelnek a küzdelmek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Holnap kezdődik a VB második felvonása, a kieséses szakasz. A két nyolcas csoport 4-4 legjobb válogatottja maradt versenyben. A csütörtöki negyeddöntő párosítása 16-20-tól Finnország, Csehország és Kanada Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. Mind beszámoltunk róla, a szlovák válogatott nem jutott be a nyolc közé, a 9. helyen végzett. A magyar együttes szintén tegnap fejezte be a küzdelmeket, a bennmaradást jelentő 14. helyen zárt. Lipcsében ma 21 órától játsszák a labdarúgó konferencia liga döntőjét. A Crystal Palace és a Vallecano csatázik a trófeáért. A Palace a 12. angol klubként szerezhet európai kupát, a konferencialigában eddig két londoni gárda, a West Ham és a Chelsea jutott el a döntőig, és mindkettő sikerrel is járt. A Vallecano a második spanyol együttes, amely döntőt játszik a harmadik számú európai kupa sorozatban, az előző szezonban is spanyol-angol párharcot rendeztek, akkor a Betis Sevilla alul maradt a Chelsea-vel szemben. A labdarúgó konferencia liga fináléjára készülő angol és spanyol szurkolók összecsaptak Lipcsében. A Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja a Crystal Palace szurkolóira támadt. Egy másik étterem előtt 60 angol drukker provokálta a szintén itt a spanyolokat. Két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban ma kezdődött a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitó fordulójában a magyar válogatott hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal 3-2-re kikapott a lengyel együttestől. A házigazda szlovákok 20 órától a görögökkel játszanak.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 15 és 9 fokig hűl le a levegő. Holnap gyakrabban jelennek meg felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A Napzártát hallották, hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Kubányi Péter nevében Csenger Ferenc kíván további szép napot és estét, viszont hallásra!

0: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
2: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.